0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vasfüggöny Európa II. Világháború utáni kettéosztásának legmarkánsabb szimbóluma volt. A fogalommá vált kifejezést először Winston Churchill használta 1946. március 5-i Fultoni beszédében.
1: If you need help or to learn more about Azure Cast, visit azure.
0: A szöges drótok, elektromos kerítések, őrtornyok és aknamezők alkotta Kelet- és Nyugat-Európát évtizedekre megosztó vasfüggöny 1948 és 1989 között állt fenn. Az Andrássy út 60 alatti Terrorháza múzeum előtt található installáció egy ablakot szimbolizáló keretben két oldalt lelógó vasláncok sorával jelképezi a vasfüggönyt 2009 óta.
2: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest legkeskenyebb háza mindössze 6 méter és 20 centiméter széles. Az épület az Erzsébet híd közelében a Duna-Budai partján áll. 1896-ban, épp a millennium idején, Wenyréb Fülöp és Spiegel Frigyes építészek tervezték az Amszterdamhoz hasonló Hamza városok házainak mintájára. A kecses épületnek több híres tulajdonosa is lakója volt. Itt élt gróf Leiningen Westerburg Armin, az aradi vértanúk egyikének gyermeke, és itt bérelt műtermet Mátrai Vilmos festőművész is, aki a mintarajziskola és rajztanárképző tanáraként számos nagy hatású művészmestere volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd a Csepel-sziget egyik budapesti átkelője, ami a Ráckevei Dunaágon ível át a 21. és 20. kerület között. A Dunaágat az 1870-es években a folyamszabályozáskor árvízvédelmi célból töltéssel zárták el. Ezen a töltésen átbonyolódott az akkor még gyérforgalom a sziget és Pesterzsébet között. Ez volt az úgynevezett Gubacsi gát, amely nevét Erzsébet falva a későbbi Pesterzsébet dűlőjétől vette, ahol a gát feküdt. Amikor a soroksári Duna ágat az 1920-as évek folyamán ismét hajózhatóvá tették, a víziút alsó és felső torkolatánál hajózsilipek épültek, és a Gubacsi gátat elbontották. A Gubacsi híd abból a célból létesült, hogy a forgalom, amely annak előtte a gáton zajlott, zavartalanul folytatódhasson.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 2008-ban átadott Megyeri híd 1862 méteres hosszúságával az ország második leghosszabb és Budapest leghosszabb hídja. Tehermentesíti az átmenő forgalomtól a fővárost, és lehetővé teszi, hogy a gépkocsik mellett a gyalogosok és kerékpárosok is könnyebben jussanak át a túlpartra, a Duna fővárostól északra eső településeiről. A Duna mindkét ágát áthidalja, közrefogva a Szentendrei szigetet. Legmagasabb pontjai a 100 méter magas A alakú pilonok, amelyek tetején üvegezett kilátószintek vannak, de mégsem látogathatók szabadon, mert nagyon keskeny a belső tér. Az elnevezés arra utal, hogy a híd Káposztás-megyert és Békás-megyert köti össze egymással.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: helyet a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Halálos tigris támadás volt egy angliai vadasparkban. Vasárnap újra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Tigris támadásban halt meg egy férfi Anglia egyik vadasparkjában. A látogató a Dél-Yorkshire-i megyei állatkertben bement a tigriseknek elkerített részre, ahol az egyik vad halálosan megsebesítette. Úgy tudni, a tigris továbbra is társai között az elzárt részleg kifutóján van. Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 1824-ben avatták fel a mai Királyi Pál utcában az újpesti lövöldét, ahol a polgárok a céllövést gyakorolhatták. A klasszicista épületnek hosszú dóroszlop sora és díszes diadalívszerű kapuja volt. A lőtér mellett vendéglők, pipázó, társalgó és tánctermek és egy park is tartozott hozzá, aminek következtében a létesítmény a polgári élet egyik központjává vált. A sokak szerint Pest legszebb épületének számító lövöldét az 1838-as árvíz elpusztította. Az új épületet a Külső Erzsébet városban húzták fel. Az előzőhöz hasonlóan ezt is Zambelli András tervezte, és még abban az évben József Nádor avatta fel. 1874-ben az itt működő lövöldéről nevezték el a teret lövöldetérnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Glóriett kút Budapest egyik legkülönösebb építészeti emléke. Ybl Miklós tervei alapján készült, és eredetileg a Hősök tere helyén állt. Itt tört ugyanis felszínre az a 74 fokos gyógyvizet adó forrás, amelyet Zsigmond Vilmos bányamérnök fedezett fel 1877-ben. A kutat a millenniumi építkezések során elbontották, és a mai Széchenyi hegyre helyezték át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vitkovics Mihály utca egy rövid belvárosi utca az 5. kerületben. Régebbi neve volt többek között Dalmadi Győző utca és Sarkantyús utca. Műemléki védelemben részesülő épülete a 12. szám alatt található. Az épület egyemeletes, kora klasszicista lakóház 5 ablakkal, udvarán barokk kőkonzolos függőfolyosó. Fél emeletén dongaboltozatos helyiségek vannak. Mai klasszicista alakját 1800 körül kaphatta. Itt volt régen a Zum Adler, később pedig a Budapest szálló, mely 1950-ig működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Halálos tigris támadás volt egy angliai vadasparkban. Vasárnap újra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrás, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csaknem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Tigris támadásban halt meg egy férfi Anglia egyik vadasparkjában. A látogató a Dél-Yorkshire-i megyei állatkertben bement a tigriseknek elkerített részre, ahol az egyik vad halálosan megsebesítette. Úgy tudni, a tigris továbbra is társai között az elzárt részleg kifutóján van. Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Klasszik Rádió 92.1. A Képzőművészeti Egyetem András Jóti főépületének közelében található a vadregényes Epres kert, mely Eperfájról kapta a nevét. A művésztelep az 1880-as évek elején kezdett benépesülni. A Bajza, a Szondi, a Munkácsi Mihály és a Kmeti György utca által határolt kertet Strobl Alajos tetette rendbe, aki az első időszak meghatározó figurája volt. Az első műteremházat számos további pavilon követte, amelyek többé-kevésbé átalakítva jó részt még ma is állnak. A művészek nem csak itt tanultak és dolgoztak, de a többség az akkor még jó részt beépítetlen Sugár, ma Andrássy út környékén vett magának lakást vagy villát, így az egyetemi épületek fontos szerepet játszanak az Andrássy út környékének városfejlődésében.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Soroksárhoz tartozó Gubacspuszta területén az 1860-as évektől két telep alakult ki parcellázások útján. Az egyik Erzsébet királyné első Ferenc József felesége tiszteletére az Erzsébet falva nevet kapta, a másiknak Kossuth Lajos után Kossuth falva lett a neve. A két telep 1897-ben szakadt el Soroksártól, és alakult önálló községgé Erzsébet falva néven, nagy községként. A gyors fejlődésnek köszönhetően Erzsébet falva 1923-ban rendezett tanácsú várossá alakult. Elnevezése pedig 1924-től Pest Erzsébet lett, így feloldva a név és a rang közötti ellentmondást. 1932-ben újabb névváltoztatásra került sor. Az Erzsébet nevet a korszellemnek megfelelően átértelmezték, és a város Árpádházi Szent Erzsébet halálának 700. évfordulója alkalmából a Pest Szent Erzsébet nevet kapta. A városrész 1950 óta 20. kerületeként a főváros része.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rózsadomb és a Kisvábhegy közötti völgyben húzódó térséget, az ördögárok árterületét Buda lakossága kaszálóként használta egészen a török hódoltságig. Buda visszavétele után azonban a katonaság tulajdonába került, így az egymást váltó városparancsnokoknak hajtott hasznot. A végül városi tulajdonba került területet zöldségtermelő kertészeknek adták ki haszonbérletre. A területet 1785. július 25-én közkertté nyilvánította a helytartó tanács. A kerttelepítés 1787-ben kezdődött. Az akkor divatos francia kertek mintájára a budakeszi és a dunabogdányi erdőkből 3000 fát vásároltak, amelyeket itt ültettek el. Az 1787-re elkészülő park a pest-budai lakosság számára létesített közparkok sorában az első volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország közepesen városiasodott ország. A népesség közel kétharmada városokban él, és a városi lakosság majd 40%-a él Budapesten. De természetesen még ennél is több embert köt a fővároshoz mindennapi munkája. Az ország legnépesebb városai a 2001-es népszámlálás szerint Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét és Székesfehérvár. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó egy részét. Halálos tigris támadás volt egy angliai vadasparkban. Vasárnap újra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrész pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezetet változatlan formában fogadják el, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Lesújtó a fiatalok mentális állapota az IDEA intézet országos felmérése szerint. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong, az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást, derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Dunamedréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és a fővárosi kerületeknél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Tigris támadásban halt meg egy férfi Anglia egyik vadasparkjában. A látogató a Dél-Yorkshire-i megyei állatkertben bement a tigriseknek elkerített részre, ahol az egyik vad halálosan megsebesítette. Úgy tudni, a tigris továbbra is társai között az elzárt részleg kifutóján van. Vasárnap fokozatosan megszűnik az eső és változóan felhős, napos idő várható. Egy-egy zápor még kialakulhat. A hajnali 9-13 fokról 16-21 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháború után felépített Kossuth híd egy 9 nyílású, összesen 355 méter hosszú félállandó híd volt. Az eredeti tervek szerint faszerkezettel készült volna el, de végül a két parti nyílást leszámítva acélszerkezettel valósították meg. A kivitelezéshez szükséges vasat a háborús törmelékekből válogatták össze. Az 1946. januárjában átadott Kossuth hidat eredetileg 10 éves élettartamra tervezték, és a teherbírása is csak korlátozott volt. Bizonyos idő elteltével nagyobb autóbuszok már nem is hajthattak fel rá. Elhasználódása miatt 1957-ben, mikor már nélkülözhetővé vált, forgalmon kívül helyezték, majd 1960-ban lebontották. Helyét azonban az egykori pesti és budai hídfőnél emlékkő jelöli. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Károlyi kert a belváros legrégebbi kertje. A török hódoltság után Wernlein István kamarai inspektor tulajdona volt. A telken 1696-ban épülő barokk palotát és a hozzátartozó telket több tulajdonos váltás után végül a Károlyi család vásárolta meg. Innen a kert neve. 1919-ben játszóteret létesítettek rajta, majd 1932-ben közkertté nyilvánították. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban felrobbantott Ferenc József, azaz a mai Szabadsághíd helyén, a főváros ostroma után ideglenes ponton híd készült a pillérek felhasználásával. Az átkelő 1945. március 15-től szolgálta a városiak közlekedését, 1946. január 10-ig, amikor az azt tartó 5 deregjét és a rájuk támaszkodó szerkezetet a jégzajlás elsodorta. A maradványok lágymányosan értek partot. A városrészek ismét összeköttetés nélkül maradtak, amíg 8 nappal később meg nem nyitották a Kossuth hidat. A Ferenc József híd helyreállítása 1946 tavaszán kezdődött el, melynek során nem csak a színe, hanem a neve is megváltozott. Újbóli átadásakor nyerte a Szabadság nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vasúti közlekedés folyamatos fejlődése az 1800-as évek végén azt jelentette, hogy a vonatok mind több árut szállítottak, a tengelyterhelés itt szintén folyamatosan nőtt, ez pedig a vasúti hidak megerősítését vagy átépítését tette szükségessé. Az összekötő vasúti híd szerkezetéről az 1977-ben megkezdett átvizsgálás során kiderült, hogy annak anyaga erősen korrodálódott, részben az alapozás hanyagsága, részben pedig a vasanyag heterogén minősége miatt. Ezért döntöttek a teljes szerkezet cseréje mellett, amit a vasúti forgalom folyamatos fenntartása mellett csak úgy lehetett megoldani, ha az új híd szerkezetet a régi mellé építik fel. Az építés gond nélkül lezajlott, és az új hidat az 1913. november 18-án végzett sikeres próbaterhelések után át is adták a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd Budapest egyik közúti hídja a Dunán, amely az 5. kerületet köti össze az 1. kerülettel. Nevét Erzsébet királynőről kapta, és 1903. október 4-én adták át a forgalomnak. Felépítése 11,5 millió koronába került, vagy szerkezetének súlya 11 ezer tonna volt. Egyetlen 290 méteres nyílásával 1926-ig a világ legnagyobb nyílású közúti lánchídja volt. A II. Világháborúban a németek felrobbantották, és a robbantás olyan károkat okozott benne, hogy az újjáépítéséről le kellett mondani. Helyébe Sávoly Pál tervei alapján korszerű kábelhidat építettek a régi pillérek felhasználásával.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó egy részét. Szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Felszakadozik a felhőzet, de több felé megerősödik a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. Szigorodnak a környezetvédelmi szabályok. Október 25-től a környezetszennyezési bírságnak el kell érnie az elkövető vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint olyan vezetőre van szüksége Ukrajnának, aki képes megállapodást kötni a háború lezárásáról. Azt is mondta, hogy Volodymyr Zelenszkij jobban tenné, ha felhagyna az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal. Az amerikai pénzügyminisztérium pénteken jelentette be, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat. Donald Trump és Vladimir Putyin megállapodott arról, hogy Oroszország több hónapon át több százezer tonna gázolajat szállít az amerikai és a világpiacra. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek, jelentette be a Szaúdi Polgári Légi Közlekedési Hatóság. A halálos áldozatok között 4 szaúdi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van. A támadás sérültjei közül többen kritikus állapotban vannak. Nem jó a fiatalok mentális állapota. Ez derült ki az IDEA Intézet országos felméréséből. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong. Az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást. Ez derült ki a kutatásból, amelyet a Mentális Egészség Világnapján hoztak nyilvánosságra. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Baranya megyei Magyar Mecskén polgármestert és képviselőket, a Nógrád megyei Pásztón pedig polgármestert választanak. Nyugat felül egyre több felé felszakadozik a felhőzet, de a keleti tájakon tartósan borult maradhat az idő. Napközben a Dunántúlon és a középső ország részben megerősödik a szél. A reggeli 9-13 fok után a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kossai Jenőről elnevezett híd a Csepel-sziget északi részét köti össze Budapest 9. kerületével. Az 1926 és 1927 között készült út a szabad kikötőhöz, ami közvetlenül a felső torkolati hajózsilip alatt keresztezi a Ráckevei Dunaágat, ezért szükség volt egy átkelőre is. A kétszer egysávos rácsos közúti hidat a kikötő ügyek kormánybiztossága építette Dieter János tervei alapján, összesen 316 tonna vasat felhasználva. Az építményen egészen a Cseperi gyorsvasút megnyitásáig autóbusz is közlekedett, és jelentősen megkönnyítette az egykori Nagyvásártelep, a mai Nagybani piac elődjének életét, ahová így nem csak vasúton és hajón, hanem közúton is szállíthatóak voltak a termények. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Népek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti hidat 1913-ban adták át másodszor a forgalomnak, de a II. Világháború alatt az átkelő két légi támadásban is megsérült kismértékben. Ugyan mind a két alkalommal sikerült kijavítani, a híd mégis elpusztult. A visszavonuló német csapatok 1944. december 31-én felrobbantották. Mivel a robbanó tölteteket a hídnyílások közepére helyezték, a teljes szerkezet a Dunába zuhant. A szovjet hadsereg szükséghidat épített a roncsok mellett. Ezt azonban az árvizek és a jégzajlások is veszélyeztették, ezért a végleges híd felépítése előtt egy félállandó jellegű hidat hoztak létre. Az úgynevezett K-rendszerű rácsos szerkezet nagy része rendelkezésre állt az ország különböző részein. A híd szerkezet szerelése összesen 76 napot vett igénybe, így Budapest már 1946. október 31-én visszakapta legfontosabb vasúti hídját. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Budapest is beszáll a Gripenek fejlesztésébe. Átadták a Gripen vadászgépeket gyártó svéd vállalat új budapesti repülésfejlesztési központját, jelentették be a cég vezetői. A központ mintegy fél év előkészület után 25 magasan képzett szakemberrel kezdi meg a működését, a létszám a közeljövőben jelentősen bővülhet. Elsősorban az autóipari, informatikai és játékfejlesztési szektorban felhalmozott szakértelemre építenek a kiválasztáskor. A tevékenységük egyik fő területe a kiterjesztett valóság alkalmazása a Gripen karbantartásban és a műszaki személyzet képzésében, ezzel valós környezetben szimulálhatók az egyes eljárások. A technológia gyors fejlődése miatt egyre fontosabb, hogy a szakembereket rövid idő alatt lehessen kiképezni, emelte ki a létesítményvezető. A cég hosszú távú együttműködési lehetőségként tekint a Budapesti Repülésfejlesztési Központra, amely a jövőben további feladatokkal bővülhet. Erről a szervezet alelnöke beszélt. Magyarország szerepeit túlmutat a vadászrepülőgépek felhasználásán, a magyar szakemberek és a budapesti központ a jövőbeni fejlesztéshez is hozzájárul. Szólt a társaság legújabb fejlesztéséről, a Gripen E/F modelljéről, amely a vadászrepülőgépek új generációját képviseli, és a szoftveres fejlesztés révén alapvetően megváltoztatja a légi hadviselést. Példaként említette, hogy kevesebb mint 3 hónap alatt integráltak egy külső fejlesztésű mesterséges intelligencia ügynököt, ez egyedülálló megoldás. Az új modell iránt magas a kereslet, jelenleg 133 repülőgépre van megrendelés, a típust pedig már Svédországban és Brazíliában is hadrendbe állították. A vállalat célja, hogy a szoftveres fejlesztéseket akár néhány órán vagy napon belül integrálni és alkalmazni lehessen.
0: Budapesti híreket hallott.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Egyre többen költöznek Budapestről a Balatonhoz. 2025-ben a hét tóparti járásban 1252-vel többen telepedtek le, mint ahányan elköltöztek. A Sonline egy elemzésre hivatkozva megállapította, hogy az érkezők jelentős része Budapestről és Pest vármegyéből jött, miközben a magas balatoni ingatlanárak miatt egyre többen kereshetnek otthont a környező, kedvezőbb áru településeken. Országosan tavaly 226 000 költöztek más egy településre, további 191 000 pedig ugyanazon településen belül változtattak lakóhelyet. A költözések egyik legfontosabb központja továbbra is Budapest volt. A fővárosból több mint 16 000 települtek át Pest vármegyébe, az ellenkező irányban pedig csak nem 10 000 váltottak lakóhelyet. A két irány különbsége alapján Budapest mintegy 6700 lakost veszített Pest vármegyével szemben. Közben országszerte egyre többen hagyják el a nagyobb városokat a kisebb településekért. Budapest és a 100-300 000 lakosú városok jelentős veszteséget szenvedtek el, miközben a 2-5 000-es települések összesen 5800 fős nettó nyereséget értek el. A legerősebb szuburbanizáció Budapest környékén zajlik, a 15 legnagyobb nyertes járásból 12 Pest vármegyében található. A 30 éves költő közösségi adatsorokból az is látható, hogy a magyarországi mobilitást hosszú időn keresztül erősen befolyásolta a nagy létszámú, az 1970-es években született Ratko unoka generáció. A költözők átlag életkora 2005 és 2025 között 29,4 évről 35,7 évre emelkedett, miközben a fiatalabb generációk létszáma már kisebb. Ez a demográfiai változás az ingatlanpiaci mozgásokban is egyre markánsabban megjelenik.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Fegyveres támadás történt a riádi reptéren, elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa. Felszakadozik a felhőzet, napközben pedig megerősödik a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 4 szaúdi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai is van, többen kritikus állapotban vannak. A repteret lezárták, a Riádba tartó járatokat más légi kikötőkbe irányították, vagy törölték. Egy héten belül ez volt már a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg. Az amerikai elnök szerint Ukrajnának új elnökre van szüksége. Donald Trump a Fehérházban újságíróknak azt mondta, olyan vezető kell, aki képes megállapodást kötni a háború lezárásáról. Emellett azt is közölte, hogy az ukránok jobban tennék, ha nem támadnák az orosz olajfinomítókat. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa tegnap a halálbüntetés elleni világnap alkalmából. A katolikus egyház fő hangsúlyozta, halálos ítéletek végrehajtása nélkül is biztosítható a közjó és az igazságszolgáltatás. Szerintem ma már olyan hatékony fogvatartási rendszerek működnek, amelyek képesek megvédeni a társadalmat anélkül, hogy megfosztanák a bűnelkövetőket a megváltás lehetőségétől. Budapesti fotókból nyílt kiállítás Tel Avivban. Ritter Doron az Én Budapestem című tárlatán fekete-fehér fényképeken elevenednek meg a magyar főváros utcái hangulatai. Az Izraelben született fotográfus gyermekkorában sok időt töltött Budapesten nagymamájával, Nádori Ronna fotóművésszel. Szapolyai János király eljelölésének 500. évfordulójára emlékeznek ma Tokajban. Az 1526-os Mohácsi csata után az országgyűlés ott gyűlt össze, és II. Lajos király halála után egyhangulag Szapolyait jelölték a megüresedett magyar trónra. Az évforduló alkalmából a többi között ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést tartanak. Országszerte borult az ég, keleten esik az eső, napközben nyugat felől vékonyodik a felhőzet. Délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megérénkül, néhol megerősödik. Napközben 16-21 fok, este 6-14 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották.
4: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92 egy Klasszik Hétvége című műsora, Vukovi Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várjuk Önöket az előttünk álló egy órában. Új olaszországi útvonallal bővül a Vizer kínálata. Nagykorú lett a Megyeri híd, és hamarosan szó lesz arról is, hogy összeírják Budapest kutyáit.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Összeírják Budapest kutyáit, ebb összeírást tartanak Budapest több kerületében. A törvény szerint a kutyatartók kötelesek az összeírásban részt venni. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, úgy állatvédelmi bírságra számíthatnak. A 7. és a 8. kerületben december 1-ig tart az ebb összeírás. Ennek során arra kérik a kutyatulajdonosokat, hogy töltsék ki az ebb összeíró adatlapot, és juttassák azt el az önkormányzathoz. Az összeírás célja a kerületekben tartott kutyák adatainak, valamint tulajdonosaik, illetve tartóik elérhetőségének nyilvántartása, a veszettség elleni védekezés, az állatok tulajdonosai, tartói és más emberek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint állatvédelmi feladatok ellátása, olvasható a Józsefvárosi Önkormányzat honlapján. Felhívják a figyelmet, hogy az ebb összeírásban akkor is kötelező részt venni, ha a kutyatartó a korábbi években már kitöltötte az ebb összeíró adatlapot. A 6. kerületben október 30-áig, a 3. és a 15. kerületben október 31-éig tart az ebb összeírás. Az Óbudai Önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy minden egyes kutyáról külön adatlapot kell kitölteni, az előző összeírás óta elveszett állatokról is, amelyet aláírva kell visszajuttatni a hivatalhoz. A 15. kerületi önkormányzat rámutatott, hogy aki a kötelező adatszolgáltatást nem vagy nem megfelelően teljesíti, 150 ezer forintos bírsággal sújtható. A 13. kerületben december 31-éig kell a szükséges adatokat benyújtani. Ebb összeírást 3 évente kötelező tartani. A fővárosi közgyűlés az évelei döntésével felkérte az akkori kormányt, terjesszen az országgyűlés elé egy olyan jogszabálymódosítási csomagot, amellyel az önkormányzatok által végzett ebb összeírás jelenleg rendszerét átalakítják úgy, hogy az ebb nyilvántartást működtető hatóság szolgáltatna adatokat az önkormányzatoknak. Megvan a könyvrajongók kedvenc városa. Egy friss kutatás azt vizsgálta meg, hogy hol várja a legtöbb könyvesbolt, könyvtár és irodalmi program az utazókat. A világ 10 legjobb városa közé Budapest is bekerült. A Holafly 50 várost hasonlított össze a könyvesboltok, könyvtárak és irodalmi túrák száma alapján. Az első helyre Róma került. Az olasz fővárosban 326 könyvesboltot, 87 könyvtárat és 897 irodalmi túrát számoltak össze. Utóbbiból Rómában van a legtöbb a vizsgált városok közül. Itt található a Bibliotheca Angelica, a világ legrégebbi nyilvános könyvtára, valamint az 1909 óta működő Antica Liberia Cascinelli is. A ritka könyveket és régiségeket kínáló üzlet egy szabóság helyén működik, eredeti faburkolatait és fújt üvegből készült könyvszekrényeit pedig máig megőrizte. A második helyen Berlin végzett, a német fővárosban 418 könyvesbolt, 44 könyvtár és 46 irodalmi túra érhető el. Bár London 3. lett, könyvesboltok számában az összes vizsgált várost megelőzte. Budapest is bekerült a legjobb 10 közé, a magyar főváros a 10. helyet szerezte meg. Új olaszországi útvonallal bővült a Wizz Air kínálata. A légitársaság 2027 júniusától közvetlen járatot indít Budapestről Salermóba hetente kétszer, szerdán és vasárnap. Jegyek 2026. szeptember 30-ától foglalhatók. Salermóval már 12 olasz város érhető el közvetlenül Budapestről a Wizz Airrel: Róma, Milánó, Torino, Bari, Rimini, Lamezia, Terme, Velence, Genova és Nápoly mellett Szicíliára és Szardíniára is közvetlen járatok közlekednek.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Jelenleg egyszerre több külső és belső tényező nehezíti a budapesti turizmus teljesítményét. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke szerint az erős forint, a magas működési költségek és az ország marketing akadozása mellett Budapest egyes közterületeinek állapota, valamint a turisztikai infrastruktúra és a kínálat fejlesztésének elmaradásai is rontják a főváros versenyképességét. Számos olyan adminisztratív és jogszabályi probléma van az ágazatban, amelynek megoldása nem elsősorban pénz, hanem szabályozói hozzáállás kérdése, hangsúlyozta Flesch Tamás a Népszavának adott interjúban a szakmai szervezetek által összeállított 33 pontos javaslatcsomag kapcsán. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke a budapesti turizmus egyik régóta húzódó kérdésének nevezte, többek között a rövid távú lakáskiadás szabályozását. A magyarországi szállodások határozottan nem akarják megszüntetni a rövid távú lakáskiadást, mert nagy szükség van rá, különösen a nagyvárosokban, a szabályozását azonban 10 éve kérik, emelte ki. Hozzátette, nem biztos, hogy a Budapesten alkalmazható megoldásnak meg kell egyeznie más európai városok, például Barcelona gyakorlatával.

0: Győződése, hogy a magyar viszonyokra szabott modellt kell kialakítani, ehhez pedig megfelelő előkészítési időre van szükség. A szakember ezért legalább 2027 végéig, vagyis további egy évvel meghosszabbítaná a jelenlegi moratóriumot. Flesch Tamás szerint Budapestnek ugyanakkor a jövőben nem elsősorban a vendégszám további növelésére, hanem a magasabb költésű turisták megszólítására kellene törekednie. Az európai vendégkör nélkülözhetetlen, viszont egyes távolabbi piacokról érkező turisták lényegesen többet költenek. Az izraeli vendégek költése például meghaladja az európai turistákét, az amerikaiaké ennek akár a háromszorosa, az ázsiaiaké pedig mintegy a kétszerese lehet. A szakember szerint ehhez azonban megfelelő infrastruktúrára is szükség van. A repülőtér fejlesztése elengedhetetlen, emellett örök téma a reptérek ki- és bejutás kérdése. Emellett a főváros egyik legfontosabb jelenleg részben kihasználatlan lehetőségét a konferenciaturizmusban látja, Budapestnek a jelenleginél jóval nagyobb részesedést kellene megszereznie ebből a szegmensből. Hangsúlyozta, hogy a Dunapartban továbbra is jelentős kiaknázatlan turisztikai potenciál rejlik, a fejlődést azonban több területen a túlzott szabályozás is akadályozza. Az interjúban szóba került Budapest belvárosának köztisztasági és közbiztonsági helyzete is. Flesch Tamás komoly és gyorsan kezelendő problémának tartja, hogy a visszaváltható palackokat keresők rendszeresen kiborítják a kukákat, miközben megítélése szerint az utcai droghasználat is látványosan rosszabb képet mutat az utóbbi időben.
1: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. 2008. szeptember 30-án adták át Magyarország leghosszabb folyami hídját, ami egyúttal az ország első nagyméretű ferdekábeles hídja is. Az 1861 méter hosszú Megyeri híd Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei szigeten keresztül. Az átadásakor ez volt Budapest 10. az ország 19. Duna hídja. Az építkezés 2006-ban kezdődött, de egy árvízhullám miatt az előkészítő munkák jelentős része kárba veszett. Az építési munkálatok a komoly műszaki kihívások ellenére 2 év alatt befejeződtek, a Nagy Duna hídjának próbaterhelését 2008. augusztus 22-e és 24-e között éjjelente tartották, 48 homokkal megrakott, egyenként 43 tonna össztömegű teherautóval. A műszaki átadás augusztus 27-én kezdődött, az avató ünnepséget szeptember 13-ai nyílt napon tartották, a hidat szeptember 30-án helyezték forgalomba. A híd nevéről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium internetes szavazást indított, sokáig úgy nézett ki, hogy Chuck Norrisról fogják elnevezni, még nem, Stephen Colbert amerikai tévés arra nem buzdította a nézőit, hogy szavazzanak rá. Az ügyben illetékes Földrajzi Névbizottság végül nem vette figyelembe a voksolás eredményét, és a Megyeri híd elnevezést választotta, utalva arra, hogy a híd keleti partjánál Káposztás-Megyer, a nyugatinál Békás-Megyer fekszik. A 62 milliárd forintos költséggel megépült híd hatalmas méreteit jól érzékelteti a beépített anyagok mennyisége. A beépített vasbeton szerkezet 120 ezer köbmétert, az acél szerkezet 12 ezer tonnát, az aszfalt burkolat 46.250 négyzetmétert, a sóvédő bevonat 25.000 négyzetmétert tesznek ki, az építés során 452 nagy átmérőjű furt vasbeton cölöpöt használtak fel. Az 5 híd együttesből álló Megyeri híd legimpozánsabb szakasza a Nagy Dunaág fölött húzódó 591 méter hosszú, 300 méter hajózó nyílású ferdekábeles acélhíd, az ország első ilyen szerkezetű hídjának pályáját 12 méter hosszú, előre gyártott acélhíd elemek összeillesztésével hozták létre, az acélszerkezetet a 100 méter magas feszített vasbeton felszerkezet tartja.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó egy részét, megkezdődött a Budapest Maraton. Délután már csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus szerint ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat, és sokakat tönkretenne, ha a jelenlegi formájában fogadnák el a tervezetet. Szigorodnak a környezetvédelmi szabályok. Október 25-től a környezetszennyezési bírságnak el kell érnie az elkövető vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb a megfelelő gazdasági felkészülés. Erről a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszélt egy budapesti rendezvényen. Varga Mihály elmondta, hogy a közös valuta olcsóbb finanszírozást, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet, és évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást hozhat. Az euró bevezetésével ugyanakkor az ország elveszíteni önálló monetáris politikáját, ezért elengedhetetlen az infláció tartós féken tartása, valamint a költségvetési egyensúly és a versenyképesség javítása, tette hozzá a jegybank elnöke. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Baranya megyei Magyar Mecskén polgármestert és képviselőket, a Nógrád megyei Pásztón polgármestert választanak. Kezdődik a Budapest Maraton. Ezekben a percekben több mint 10 000-en vágnak neki a 42 kilométeres távnak. A rajt és a cél a Pázmány Péter sétányon lesz, az útvonal pedig a Duna két partját és a belvárost érinti. A forgalomkorlátozásokról a rendőrség és a BKK honlapján lehet tájékozódni. Országszerte borult az ég, főként a Tiszántúlon lehet eső, később nyugat felől vékonyodik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 16-21 fok, este 6-14 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották.
2: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják, Vukovi Judit vagyok. Már is mondom, mivel várom önöket az előttünk álló egy órában. Október második felében elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasút belföldi részén. Ősszel tárgyalhatják Budapest 2036-os olimpiai terveit, és beszámolok arról is, hogy új rekordot állított fel a Budapest Park.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Ha minden a tervek szerint halad, október második felében elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasút belföldi részén, decemberben pedig a nemzetközi járatokat is indíthatják, írta Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter részletezte, hol tart most a munka, és mik a tervek. Mint írta, rendben lezajlott a vonat befolyásoló rendszer vizsgálata. Ez az a technika, amely biztosítja, hogy a mozdonyok jeladói és a pályán lévő berendezések kommunikáljanak egymással. Így például leállítja a vonatot, ha a mozdonyvezető rosszul lesz, vagy ha egy sorompó nem záródik időben. Ha ez meg lesz, akkor elindulhat a személyforgalom. Vitézy Dávid most azt írta, hogy a dokumentumokat október közepére várják, és ha azokat megkapják, akkor első lépésként az ország belül lehet majd közlekedni. Eközben a kivitelezőnek el kell végeznie az utolsó jótállási vágányszabályozást is. Ez egy nagyjából 2 hónapig tartó munka, amelyre azért van szükség, mert az eredetileg lerakott zúzott kőágyazat az építés és a próbaterhelés alatt tömődik, ezért pontosan be kell állítani a sineket, a kitérőket és a nyílt vonali pályát, hogy hosszú távon alkalmas legyen a 160-as sebességre. A terv az, hogy Budapest és Kunszentmihályi Szent Miklóstas között már október végére elkészüljenek a vágányszabályozással, így utána már kevesebb korlátozás mellett lehessen dolgozni. Ha az első hetek belföldi személyforgalma rendben zajlott, akkor jöhet a decemberben következő lépés, a 160-as sebesség teljes kihasználása és a nemzetközi forgalom beindítása. Az eredeti terv az volt, hogy a személyforgalom március 14-én elindul, de 2 héttel a tervezett időpont előtt közölte az akkori építési és közlekedési minisztérium, hogy várhatóan tavasszal, legkorábban húsvét előtt indulhat a személyszállítás. Ehhez képest a kínai kivitelező csak húsvét hétfő után egy nappal április 7-én adta le a vonat befolyásoló szoftverét, ezután lehetett elkezdeni a tesztelést.
0: Budapesti híreket hallottak.

Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ősszel tárgyalhatja Budapest a 2036-os olimpia terveit. Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke levélben kérte, hogy a Fővárosi Közlekedés Fejlesztések Tanácsa idén ősszel tárgyalja meg a szervezet olimpia rendezési koncepció javaslatát, tájékoztatott a Magyar Olimpiai Bizottság. Közleményükben emlékeztettek, a szervezet és a főpolgármester 2024. októberében tájékoztatta a magyar közvéleményt arról, hogy Budapest részt vesz a Nemzet Közi Olimpiai Bizottság 2030-as olimpiai helyszínválasztási folyamatát megelőző úgynevezett tájékoztatási folyamatban. A NOB bejelentése szerint 2027 márciusában jelöli ki azon városok körét, amelyeket meghív a 2036-os helyszínválasztási folyamatba, végleges döntés 2029-ben születik a rendezésről. A bejelentésből kiderül, hogy a NOB komolyan veszi a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest érdeklődését. Korábban sajtótájékoztatón Karácsony Gergely főpolgármester kijelentette, hogy az FKT ülésén nem volt szó egy esetleges olimpiai pályázatról. Szerinte az egész országnak meg kell beszélnie ezt a dolgot, társadalmi párbeszéd kell, a kormánynak pedig előbb-utóbb álláspontot kell kialakítania. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szintén elmondta, hogy egyelőre nincs asztalukon a kérdés. Mint mondta, alapvető pénzügyi és infrastruktúrális kérdések, témák előre valók ennél a témánál, később azonban, ha az FKT ilyen napi rendi pontot javasol, készek meghallgatni. Kedden a NOB arról számolt be, hogy Magyarország mellett 6 ország, India, Katar, a Dél-Afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország jelezte rendezési szándékát a 2036-os nyári olimpiára és paralimpiára. A jelentkezőknek novemberben kell benyújtaniuk pályázatokat a NOB illetékes bizottságának, majd jövő márciustól egy stratégiai megbeszélés sorozat következik a NOB végre hajtó bizottságával. A NOB ezután szűkíti a kandidálók számát, és 2028 novemberében célzott tárgyalásokat folytat a kiválasztottakkal. A bizottság közben egyeztet a pályázókkal a 2040-es és 2044-es játékokról is,

Rendezőről 2029-es közgyűlésén dönt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. 15. szezonját zárta a Budapest Park, amely idén több mint 695 ezer látogatót fogadott, ezzel pedig új rekordot állított fel. A jubileumi évad egyik fontos fókusza a feltörekvő előadók és a következő generáció támogatása volt. A Parklab tehetségtámogató program mellett idén 5 fiatal produkció is először kapott lehetőséget önálló koncertre a park színpadán, közülük többen telt ház előtt játszottak. A következő generáció felkarolása azonban túlmutat a nagy színpadon, az évad során a park a zeneiparban és a saját működésében is nagyobb teret adott a tanulásnak, a fejlődésnek és az új kezdeményezéseknek.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Csaknem 40 ezer nevezés érkezett a 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválra. Ezzel a kétnapos rendezvény lesz idén az ország legnépesebb szabadidős sporteseménye, közölték a szervezők. A 42,2 kilométeres távot övező érdeklődés sporttörténelmi csúcsot hozott. A rajtlistán szereplő egyéni maratonisták száma átlépte a 10 ezer fős lélektani határt állattájékoztatásban. A Budapest Sportiroda október 10-11. Szabadidős sporteseményére a családi sétáktól a stafétákon át a klasszikus maratonig 1200 magyarországi településről és a világ 121 országából érkeztek nevezések. A nemzetközi mezőnyben Nagy-Britanniából jön a legtöbb futóturista, megelőzve Franciaországot, Olaszországot, Németországot és Szlovákiát, de népes csapattal képviselteti magát Spanyolország, Lengyelország, Hollandia, Dél-Korea és Írország is. A király kategóriában a tavalyi 9800 nevező után született új csúcs, a több mint 10 000 fős egyéni mezőny aránya rendkívül kiegyenlített, a nevezők 52%-át a magyar, 48%-át pedig a külföldi futók teszik ki. Együtt viszi tovább a rákos rendező projektet a kormány és Budapest. Vitézi Dávid szerint a projekt az egész ország szempontjából kiemelt jelentőségű. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, az otthoni lakásfejlesztésekkel összefüggésben fontos, hogy illeszkedjenek a kormány által augusztusban indított Vekerle Sándor lakásépítési program elveihez, amelyet a lakhatási válság enyhítésére és a megfizethető lakások kínálatának bővítésére hoz. Létre. Közösségi oldalán a tárca vezető úgy fogalmazott, rákos rendező egy hatalmas lehetőség arra, hogy európai léptékű, élhető új budapesti városrészt hozzunk létre, megfizethető lakásokkal, zöld felületekkel és jó közösségi közlekedéssel. Ha ez a modell működik, az egész ország számára megmutathatja, hogyan lehet a rozsdaövezetek helyén élhető, jól megközelíthető, korszerű városrészeket létrehozni. Közben Zuglónak más tervei vannak, a 14. kerület képviselőtestülete nemrég egyhangulag fogadta el a zuglói urbanisztikai munkacsoport által benyújtott fejlesztési tervet, amely élesen szembe megy a Fővárosi Önkormányzat és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter által a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.-n keresztül képviselt irányvonallal. 10 óra lesz rövidesen, jöjjenek a friss hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai Klasszik Hétvége című műsorunk viszont véget ért. Kellemes pihenést, további jó rádiózást kívánok Önöknek, Vukovi Juditot hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fegyveres támadás történt a riádi reptéren, fel lehet ajánlani közcélokra a vagyonadó egy részét. Délután már csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai is van. Több sérült állapot a kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt már a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg. Az amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, az ENSZ főtitkára pedig a civilek elleni akciók leállítására szólított fel. Bár az Irán barát jemeni húszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. A huszik az utóbbi hetekben többször is támadtak szaudi célpontokat, azért mert Riád a kormányerőket támogatja a jemeni harcokban. Dél-Ukrajnában legkevesebb 17 civil halt meg tegnap egy Zaporizzsját ért támadásban. Az ukrán rendőrség szerint az oroszok 5 irányított légibombát dobtak a város lakó negyedeire. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, Ukrajna válaszolni fog a légicsapásokra. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az orosz gázolajra vonatkozó amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Washington azután függesztette fel a büntető intézkedéseket, hogy az amerikai és az orosz elnök több mint 300 ezer tonna gázolaj amerikai és világpiacra szállításáról egyezett meg. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy héten belül ez már a harmadik. Varsóban egy 21 éves diáklány 3 másik fiatalt sebesített meg egy veszélyes tárggyal egy felsőoktatási intézményben, mielőtt az egyik alkalmazott lefegyverezte. Egy sérültet kórházba vittek, 2 a helyszínen láttak el. Közcélokra is fel lehet majd ajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 16-21 fok, este 6-14 fok lesz. Jövő héten már visszatér a napos száraz idő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, kellemes napot kívánok, szeretettel köszöntöm vendégemet, Zilahi Annát, aki költő és képzőművész. Szervusz, Anna!
2: Szervusz, Edina, sziasztok!
1: Örülök, hogy jöttél.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Ki egy gyönyörű területen dolgozol, melyik a hangsúlyosabb?
2: Hát amikor az ember különböző területeken dolgozik, akkor ez úgy összeegyeztethető, hogy mindig az aktuális munkájának, alkotói munkájának a kérdései kerülnek előtérbe, de az elmúlt években rájöttem, hogy a képzőművészeti munkámban is nagyon gyakran a kiinduló pontot valamilyen szövegrészlet, vagy korábbi versnek az újraértelmezése adja, amire aztán fölépül egy koncepció és egy mediális, valamilyen mediális mű. Szóval alapvetően azért a nyelv az nagyon meghatározza az én működési módomat alkotóként.
1: Sőt, hát a líra az mindig nagyon közel állt hozzád, ha jól tudom, talán már gimnáziumban is?
2: Igen, gimnáziumban kezdtem el úgy igazán a költészet felé fordulni, bár már korábban is, de nyilván mondjuk gyerekként, amikor az ember farigcsál, akkor az nem feltétlenül számít olyan komolynak, de gimnáziumban fordultam a versírás felé, és az akkori gimnáziumi irodalomtanárom tett le elém egy pályázati felhívást a Sárvári Diákírók-Diákköltők találkozójára, ahol bekerültem kortárs irodalmi körökbe és egy műhelybe, és onnantól fogva vált ez igazából meghatározóvá az életemben.
1: És mi az, amitől a költészet felé fordultál? Tehát mitől érezted úgy, hogy ezen az úton tudod magad leginkább megmutatni?
2: Azt hiszem, hogy ennek leginkább családi okai vannak. A nagymamám magyar nyelv és irodalomtanár, az édesanyám pedig angol nyelv és irodalom végzettségű, és emiatt nagyon sok irodalmat kaptam a gyerekkoromban, főleg magyar nyelven, de kicsit angol nyelven is, és ezek gyakran ezek a klasszikusok voltak, mint a János Vitéz, a Toldi, én ezekkel nőttem föl, újra és újra olvastuk őket, nyilván a aktuális életkornak megfelelően, szóval a polcomon most például ott díszeleg a Öreg néne őzikéje, szóval ezek a fajta ilyen ritmusos, verses, költői kifejezések, ezek valahogy nagyon beépültek az én nyelvi gondolkodásomba, és talán nem is azt mondanám, hogy ez valamiféle választás volt, hanem ezen mentem tovább, és rájöttem arra, hogy ez velem él. És azt is hozzátenném, hogy azért általános iskolába és gimnáziumba nagyon erős a líra oktatás, a költészetnek az oktatása, nagyon erősen jelen van, és inkább az az érdekes, hogy miután leérettségizünk, utána abba hagyjuk a versek olvasását, és ez kikopik az életünkből, és valójában velem csak ez a lépés nem történt meg.
1: De mi az, amitől ez megszűnik? Tehát, hogy te is mondod, hogy nagyon erős, és most én is emlékszem, tehát valóban nálunk is így volt, már általános iskolában is, sőt, hát mondjuk én indultam versmondó versenyeken is, tehát akkor volt egy rangja a verseknek. Egyébként most, mintha lenne egy visszatérés, tehát valóban volt egy mélypont, de most, mintha újra egyre többen olvasnának verseket.
2: Igen, szerintem is most, mint hogyha lenne egy ilyen visszatérés a versolvasásnak. Én ezt egyébként üdvözlöm, nagyon fontosnak tartom. Rengeteg tudás, érzelem rakódik ezekben a szövegekben, ezeken nőttünk föl, és az a világ, ami elfordít ezektől, mert másfajta szórakoztatásra szoktat minket, ez elveszi ezt tőlünk, és én ennek nagyon örülök, hogyha ennek van egy ilyen visszatérő konjunktúrája, szóval az emberek visszatérnek a vers olvasáshoz. Én azt látom, hogy ennek több oka van. Az egyik az, hogy nagyon gyakori az irodalomoktatásban még mindig, hogy a művekkel való kapcsolat nem úgy épül ki, hogy abba a befogadói kreativitás bele tud épülni. Ami azt jelenti, ez alatt azt értem, hogy bemagoltatnak egy verselemzést, és aztán a dolgozatba visszakírik. Na most ez nem teremt igazi kapcsolatot az olvasó és a szöveg között. Hogyha ennél egy sokkal nyitottabb, sokkal elfogadóbb, a kreativitásnak teret adó vers élmény valósulhatna meg az irodalomoktatásban, ahol mondjuk bármelyik diák kipróbálhatná magát a vers értelmezésben is abban, hogy lehet, hogy neki teljesen más jelent ugyanaz a szöveg. Hogyha ennek meg lenne a tere, meg lenne a pedagógusban a nyitottság, akkor szerintem szorosabb viszony maradhatna fenn az ember és a versolvasás között. A másik dolog pedig, amit idehoznék, vagy okként megjelölnék, az, hogy nagyon fontos lenne a kortárs irodalomnak is az olvastatása. Tehát azt be kell látnunk, hogyha a versek, amiket gimnáziumban utoljára olvasunk, 100 évvel ezelőttiek, akármennyire is mondjuk aktuális József Attila költészete, vagy bármely 20. századi költő költészete, az a nyelv, amit ma beszélünk, az a kortárs irodalomban jelenik meg, és hát mégiscsak van egy 100 évnyi szakadék. Nyilvánvalóan az az érzés, hogy itt valami húsba vágót olvasunk, az nem biztos, hogy mindig meg tud jelenni az emberben, mondjuk egy klasszikus szöveggel kapcsolatban, míg hogyha egy fiatal elolvas egy másik fiatal kortárs szerzőnek a versét, akkor lehet, hogy sokkal erőteljesebb kapcsolatot tud kialakítani azzal a szöveggel.
1: Hát igen, sokkal több az azonosulási pont.
2: Igen.
1: Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, vendégem Zilahi Anna, költő-képzőművész.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Zilahi Anna, költő, képzőművész. Anna, az előbb arról beszélgettünk, hogy hogyan zajlott az általános iskolai, esetleg gimnáziumi versoktatás, és valóban ez nagyon jó, hogy akkor legalább volt hangsúlyosan. De abban is úgy érzem, hogy igazad van, hogy nagyon egyféle narratívát tanítottak. Tehát valahogy valóban úgy kellett elemeznünk, ahogyan azt a tanár mondta. Miközben az emberek nagyon sokféleképpen értelmeznének egy-egy szöveget. Hát mindenki a saját személyiségéhez, megélt élményeihez képest. Mi az, amit egy vers ebben az esetben, ha szabadon szárnyalhat a fantázia és a lélek, mi az, amit ad?
2: Volt olyan élményem, hogy bementem egy szemináriumra, ahol a versemet elemezték, és sose fogom elfelejteni, mert nyilván, amikor az ember fejében van egy szöveg, van egy gondolat, egy kép, amire fölépít aztán egy egész verset, egy struktúrát, azt gondolja, hogy akkor ez, hogy mindenre gondolt, mindenre kiterjed. Én értem, mit írok, én értem, mit állítok ezzel, értem, hogy ezek a képek hogyan viselkednek, és aztán bementem ebbe a szemináriumba, és úgy jöttem ki, hogy körülbelül egy olyan 6 ember vett rajta részt, és hogy 6 különböző értelmezést kaptam, minden egyes kis szóba, gondolatba, kötőszóba is akár, beleíreztek saját tapasztalatokat, beleláttak olyan korábbi élményeket, amik nekem nem voltak meg, és egyik sem volt irreleváns, ami nekem azt üzente, hogy én nem vagyok ura ezeknek a szövegeknek, egyikünk se ura ezeknek a szövegeknek. Ha a szerző nem ura a szövegnek, akkor a befogadó sem ura, és a tanár sem az ura. És pont annak lenne értelme, vagy arra adnának lehetőséget ezek a versek, hogy újra felfedezzük őket, és hogy sajátságos, bensőséges kapcsolatunk legyen azzal a versvilággal, amit a szerzők megteremtettek a számunkra, de ezekkel nekünk lehet saját viszonyunk, saját értelmezésünk róluk, és segíthetnek abban, hogy gazdagabban, érzékibben gondolkodjunk akár a saját életünkről, a saját magunkról.
1: Sőt, még ezek az értelmezések is változhatnak, nem? Tehát az ember, amikor mondjuk először elolvassa az adott verset, akkor lehet, hogy megjelenik a fejében egy gondolat, de legközelebb valami egészen más. Tehát az bennünk is történnek változások a vers hatására.
2: Abszolút, abszolút. Szerintem minden egyes olvasás élmény egyszeri, és hogy úgy mondjam, megismételhetetlen. Ezt nyilván egy regénnyel kapcsolatban is el lehet mondani, hogy az újraolvasáskor már teljesen mást fog adni, de el lehet mondani természetesen egy verssel kapcsolatban, amit elolvasunk most, vagy 2 hónap múlva. Egyszerűen pusztán az, hogy ez alatt az idő alatt mennyit változunk, mennyi minden beépül a gondolkodásunkba, milyen fókuszokba megy el az életünk, a gondolkodásunk, a figyelmünk. Ez befolyásolni fogja azt, hogy egyetlen szöveget 2 különböző időpillanatba, vagy akár a harmadikba hogyan olvasunk, mit ad nekünk, és mit emelünk ki belőle.
1: És azt téged hogyan érintett, amikor a szemináriumon 6 különböző narratívát hallottál, ráadásul olyanokat, amelyekre te nem is gondoltál?
2: Nagyon izgalmas volt, és nagyon boldog voltam, és azt éreztem, hogy megtisztelő, hogy foglalkoznak a szövegemmel, hallgatók voltak, és az is nagyon izgalmas, amikor az ember fiatalabbakkal ül le, és fiatalabbak már egy teljesen más nézőpontból és generációs tapasztalatból nyúlnak hozzá egy szöveghez, olyan tapasztalatokkal, olyan háttértudásokkal, vagy olyan világképpel, ami nem rám jellemző. Uh-huh. És az az interpretáció is valós, igaz, az övék. És számomra ez az, ami megmutatja, hogy egy szöveg élő, hogyha 10 évvel később is mondjuk valaki tudja még olvasni úgy, hogy ad neki valamit, és arról tud adni egy értelmezést, és jelent neki valamit, az igazából a legnagyobb visszaigazolás, és nem az a célom, hogy én elmondjam, hogy ezt a verset erről írtam, és ezt jelenti, hanem az hogy megkapom azt az olvasótól, hogy wow, hát ezt is ezt jelentette nekem.
1: Mi a költő üzenete, ugye?
2: Igen.
1: Mit szeretne a költő üzenni ezzel a verssel? Ráadásul én azt hiszem, hogy tehát a versekkel azért is van személyes viszonyunk, személyes kapcsolódásunk, mert a személyes élményeinket kötjük a sorokhoz. És ez mindenkinek más.
2: Így van.
1: Na, jövünk vissza. Beszélünk az új kötetedről, mert addig erről még nem volt szó. Vendégem Zilahi Anna, költő képzőművész.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Zilahi Anna, költő, képzőművész, akinek nemrégiben jelent meg második kötete, Gyengétség címmel. Erről a könyvről valahol azt nyilatkoztad, lehet, hogy több helyen is olvastam, hogy nagyon erőteljesen mutatkozik meg benne a jelenlét, ami téged egyébként is nagyon foglalkoztat, de milyen értelemben?
2: A jelenlétről úgy tudok leginkább beszélni, hogyha egy picit említem azt, hogy az első könyvemben, aminek a címe A bálna nem motívum, és mind a két könyv a Magvető Kiadó gondozásában jelent meg. Szóval, hogy a bálnában nagyon előtérbe kerül a menekülés. Szerintem ez egy ilyen nagyon általános tapasztalata a 20 éves fiataloknak, egyfajta menekülés, sodródás, az én keresésnek egy ilyen megnyilvánulása, és azt éreztem az első kötet után, hogy nagyon nehéz ebből tovább lépni, és nem tudom, hogy hogyan kell. És aztán, amikor elkezdtek megszületni ennek a Gyengétség című kötetnek az első szövegei, akkor rájöttem arra, hogy itt valahogy olyan bensőségesebb, személyesebb témákat is megmutatok, amelyeket, mintha az első könyvben megpróbáltam volna abstrakciókkal eltakarni, hogy ne kelljen betekintést nyújtanom a költészetemen keresztül nagyon személyes tartalmakba. Viszont ebben a könyvben már úgy éreztem, hogy a költő jelenlét az megköveteli azt, hogy beszéljek olyan témákról, amiket szeretünk inkább elhesegetni, szeretünk inkább letagadni, elfojtani. Ilyen például a gyász, a veszteség, vagy akár egy hosszú kapcsolatnak a vége, egy búcsú valakitől, aki fontos volt az életünkben, és meghatározó volt akár egy évtizedig. És azt találtam nem csak a költészetben, vagy nem csak a költészeti munkában, hanem a képzőművészeti munkámban is, hogy az érdekel, hogy hogyan tudok jelen lenni alkotóként is, de testileg is ebben a munkában. Mert az az élet, amit élünk, hogy be vagyunk zárva a fejünkbe, és akármilyen testi diszkomfortunk, kényelmetlenségünk van, beveszünk rá egy fájdalomcsillapítót, vagy bekapcsoljuk a klímát, vagy egyszerűen tényleg úgy csinálunk, mintha nem lennének testi szükségleteink,

0: belső folyamataidhoz.
1: Igen, azt hiszem, hogy ez elmondható erről a könyvről. Nem érzem egyébként, hogy magamutogató lenne ez a poétika. Inkább arról van szó, hogy itt most úgy tudtam önazonosan megírni ezeket a szövegeket, hogy tudtam, hogy bizonyos dolgokat nem hallgathatok el, és ezeket meg kell mutatnom, erre megszólalásmódot, nyelvet kell találnom, és valójában ezt a munkát végeztem el ebben a könyvben, és ha már itt van a gyengétség, akkor ez a fogalom, vagy ez a viszonyulás, ez úgy jön ebbe a képbe, hogy az ember szerintem próbál egy képet kialakítani magáról. Én erős vagyok, én sikeres vagyok, kitartó vagyok, elérem, amit szeretnék, megbízható vagyok, fordulhatnak hozzám az emberek, és ebben a kötetben az volt saját magam felé a gyengéd gesztus, hogy megengedtem magamnak, hogy ne egy ilyen kősziklaként jelenjek meg saját magam előtt, és a szeretteim és az engem körülvévő vevő emberek felé, hanem valakiként, aki bevallja, hogy sebezhető, fájdalmat érez, gyászol, és egyébként szerelmes is.
0: Na hát ez meg abszolút pozitívum. Tehát valahol az esendőség mutatkozik meg ebben a könyvben, amire még visszatérünk. Vendégem Zilahi Anna költőképzőművész.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Zilahi Anna, költő, képzőművész, akinek nemrég jelent meg második verses kötete Gyengétség címmel. Anna, az első könyvedben, a Bálna nem motívum című kötetben erőteljesen jelen van a mélytengeri motívum. Hát ez következik a témájából is. Mintha a mélység az a gyengétségben is jelen lenne, csak más módon.
2: Igen, alapvetően a mély tenger, a nyílt óceán, ezek engem nagyon foglalkoztatnak képi metaforaként is, de valójában, mint a nagy ismeretlen. A nagy ismeretlen tér egy olyan közeg, ami nem teszi lehetővé az emberi életet. Szóval én például nagyon szeretek úszni, gyakran úszom, szeretek tengerhez is menni, tehát élővízben is szeretek megmártózni és úszni, és akkor valami olyan szabadságot érzek, amit mintha a szárazföldön nem éreznék, viszont mindig ott van velem ez a félelem, hogy azért mégis ez veszélyes, hiszen ebben a közegben, ami a víz, megfulladhatok, meghalhatok, és ezen kívül pedig valamilyen elképesztő izgalmat érzek a mélytengernek a nagy állatai iránt. Fantasztikusak szerintem. Egészen döbbenetes, hogy milyen tömegű, súlyú, kiterjedésű állatok élnek a mélytengerben, és hogy ezzel a szárazföldi léttel, amit így ennyire meghatároz a gravitáció és az, hogy a Földön járunk, igazán izgalmas azt a fajta létet elképzelni, ahogy egy hatalmas testtel végül is lebegsz, sodródsz, úszol és éled az életedet. Ebben én látok egy ilyen szabadságélményt is, ugyanakkor az is érdekel, ahogy az ember viszonyul ezekhez az állatokhoz, és ez jelenik meg egyrészt a Bálnának a szimbolikájában az első könyvemben, és ez jelenik meg végső soron a Gyengétségben is, ebben a könyvben is van több olyan vers, hosszú versek, amelyben megjelenik egyrészt a kocsonyahal alakja, ami egy mélytengeri hal, valamint polipok, és hát ezeknek ezeket a szereplőket vizsgálom.
1: De a mélység olyan értelemben is ott van, ugye, hogy az érzelmeket végül is megmutatod, tehát sokkal közelebb engeded magad az olvasóhoz, mint a korábbi könyvedben.
2: Igen, azt hiszem, hogy hát ez egy nagyon közhelyszerű asszociáció ugye a mélységgel és az érzelmi mélységgel, de abszolút játszom vele. Szóval ez adja magát, igen, tehát hogy a mélység, mint a tengeri élet, de mint az embernek a tudattalanja, vagy akár az érzelmi világa, az természetesen ebben a képben, vagy ebben a metaforában valamelyest egymásról olvasódik.
1: A gyengétség mit jelent számodra? Hogyan definiálnád?
2: Ez egy olyan viszonyulás nekem, ahol megengedjük akár saját magunk számára, akár a minket körülvevő emberek, a környezetünk, de akár a nem emberi élővilág számára is azt, hogy megmutassák a sebezhetőségüket.
1: Aha, tehát, hogy a sebezhetőség végül is akkor a végső cél, az lehet cél, hogy az ember felvállalja, mert mindannyian sebezhetőek vagyunk. Tehát, hogy ennek valahol a felvállalása egy út, vagy egy megdolgozás mindannyiunk számára, de a költő számára feltétlenül, aki mindezt lírában elénk tárja.
2: Igen, én azt gondolom, hogy ebben van egy nagyon nagy kockázat. Szóval én semmiképp sem szeretnék katasztrofa turistáskodni, és nem akarok spektákulumot csinálni a belső életemből. Ez nem egy valóságshow. Ez nem azt jelenti, hogy akkor én most mindent megmutatok. ez egy, a líra, a költészet, az egy transformáció, az ember átszűri, akkor mondjuk így a mélytengeri tartalmakat saját magán, és aztán azzal a nyelven, ami az ő gondolkodását konstituálja, alakítja, jelenti, ezen keresztül létrejön egy alkotás, egy vers, és ebben a kontextusban én azt gondolom, hogy a sebezhetőség egy olyan állapot, ahol vannak körülöttünk olyan biztonságos emberek, akik előtt fel tudjuk vállalni azt, akik vagyunk, és fel tudjuk vállalni akár az emberi gyengeségeinket is, a negatív oldalunkat, a hibáinkat. Most nem csak feltétlenül itt a fájdalmainkra gondolok, hanem egyszerűen mindannyiunknak vannak hibái, negatív oldala, gyengeségei, de az egy elképesztő biztonságot jelentő érzés, amikor az ember megtapasztalja azt, hogy a körülötte lévő emberek szeretettel, gyengétséggel fordulnak felé olyan módon, hogy elfogadják ezt az oldalát, de responszívak, és vissza is jelzik azt, hogyha például valami problémásat látnak. Tehát nem ez az ilyen teljes elfogadás, hanem ebben én úgy érzem, hogy van egyfajta felelősségvállalás a másik iránt, egy állandó ilyen responszív, figyelmes viszony, ahol reagálunk a másikra, ahol ott vagyunk a másiknak, de jelezzük a határainkat. Tehát egyfajta ilyen érettebb jelenlét a másik emberrel.
1: Uh-huh. És ebben mondjuk az is belefér, hogy vigyázok a másikra? Tehát, hogy vigyázok azzal, hogy mit mondok el magamról, vagy hogy meg ne bántsam. Tehát, hogy valamilyen módon az ő személyiségét, vagy az ő érzéseit is erőteljesen figyelembe veszem?
2: Persze, szerintem ez nagyon fontos. Ezen én nagyon sokat gondolkodtam, és arra jutottam, hogy fontos az őszinteség, de jó, hogyha föltesszük magunknak azt a kérdést, hogy amúgy most őszinték vagyunk, vagy valójában bántani akarjuk a másikat. Szerintem lehet úgy segíteni a másikon, hogy nem gázolunk bele, hogy olyan dolgokat, amikre nincs szüksége, hogy tudja, nem tolunk bele az arcába. Szerintem ez is igen, ez is szerintem ennek a viszonyulásnak a része, hogy ez az ilyen, én nem hiszek a radikális őszintességben. Szerintem a radikális őszintesség nagyon gyakran így egy ilyen toxikus attitűdnek a felmentése, hogy jaj, én nem bántalak, én nem bántalmazó vagyok, nem vagyok toxikus, én csak radikálisan őszinte vagyok, és ezt neked el kell fogadni, hogy amúgy bunkó vagyok veled, vagy beléd törröm a lábamat. Én nem gondolom azt, hogy az az intelligencia, ami az ember számára adott, az ne azért lenne ott, hogy ne tudjuk megszűrni azt, hogy a másik számára hogyan kommunikáljuk a gondolatainkat és a kritikáinkat. Tehát itt én most nem arról beszélek, hogy tutújgatni kell egymást, hanem arról, hogy van választásunk, és választhatjuk azt, hogy elvégezzük azt a munkát, hogy az, amit szeretnénk mondani a másiknak, lehet, hogy fájdalmas, de akkor fogalmazzuk meg úgy, hogy az informatív legyen, de mondjuk nem semmisíti meg a másikat.
1: Anna, köszönöm. Jövünk vissza. Zilahi Anna, költő, képzőművész a vendégem.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Fegyveres támadás történt a Riádi reptéren, ismét Zaporizsját bombázták az oroszok. Délután már csak elszúrtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Fegyveres támadás történt a Riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai is van. Több sérült állapot a kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt már a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg. Az amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, az ENSZ főtitkára pedig a civilek elleni akciók leállítására szólított fel. Bár az Irán barát jemeni huszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. A huszik az utóbbi hetekben többször is támadtak szaudi célpontokat, azért, mert Riád a kormányerőket támogatja a jemeni harcokban. Dél-Ukrajnában legkevesebb 17 civil halt meg tegnap egy Zaporizsját ért támadásban. Az ukrán rendőrség szerint az oroszok 5 irányított légibombát dobtak a város lakó negyedeire. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kijelentette, Ukrajna válaszolni fog a légicsapásokra. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az orosz gázolajra vonatkozó amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Washington azután függesztette fel a büntető intézkedéseket, hogy az amerikai és az orosz elnök több mint 300 ezer tonna gázolaj amerikai és világpiacra szállításáról egyezett meg. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy héten belül ez már a harmadik. Varsóban egy 21 éves diáklány 3 másik fiatalt sebesített meg egy veszélyes tárggyal egy felsőoktatási intézményben, mielőtt az egyik alkalmazott lefegyverezte. Egy sérültet kórházba vittek, 2 a helyszínen láttak el. Budapesten esett a legtöbb eső, mintegy 53 mm-t mértek az elmúlt 24 órában. Jelentősebb mennyiség hullott a Balaton térségében és a Mecsek környezetében is. Az Alföldön jellemzően 30 mm esett, míg az északnyugati területeket szinte elkerülte az eső. Sopron mellett mindössze 0,1 mm csapadékot mértek. Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 16-21 fok, este 6-14 fok lesz. Jövő héten már visszatér a napos, száraz idő.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem Zilahi Anna, költő, képzőművész. Anna, korábban arról beszélgettünk, hogy a feltárulkozásnak is talán vannak határai vagy korlátai, hiszen a másik embert azért mindig jó, ha figyelembe tudjuk venni. De hogy közben, szóval neked maga az, hogy megmutatod azt, ami benned van, és sokkal inkább, mint mondjuk a korábbi kötetedben, az egy hosszú utat feltételez, hiszen édesanyád többször mondta azt neked, hogy ne add ki magad. A Gyengédség című kötetedben írt versek mennyiben számítanak ilyen kiadásnak? Tehát, hogy az ember most túlságosan megmutatja saját magát, hogy nem kéne ennyire. Hogy érzed? Tehát, hogy ez ütközik-e azzal, amit te hoztál otthonról?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, mert ahogy erről egyszer nyilatkoztam, ez a ne add ki magad, ez nekem nagyon meghatározó volt nagyon sokáig, ami azt jelenti, hogy állandóan egyfajta kényszeres diszkréció működött bennem. De ez valójában hatással volt az önismeretemre is, a saját magammal való viszonyomra is, ami azt jelenti, hogy bizonyos dolgokra igazából azért nem nyílt rálátásom, mert elfedtem saját magam elől is, mint hogyha az tapintatlan lenne, hogyha saját magammal kapcsolatban is bizonyos dolgokra rákérdeznék. Mint ahogy nem mondom el neked, hát akkor magamnak se. És ezt ebből tudott táplálkozni az első kötetemnek, a Bánon emotívumnak a narratívája, ami, hát fogalmazhatunk ilyen nagyon leegyszerűsítően, hogy az egyik központi témája a menekülés volt, akár az önmagam elől való menekülés. De azon a ponton, amikor ezt a narratívát újra akartam írni, át akartam nyargalni egy másik témára, ott el kellett végezni azt a munkát, hogy ez a diszkréciónak vagy tapintatosságnak hívott ilyen gátlás valahogy feloldódjon. És én azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy a költészet, vagy az a tény, hogy alkotó vagyok, és verseket írok, mint eszköz a rendelkezésemre állt, mert hogy elolvasod a könyvemet, akkor nem azt fogod érezni, hogy most megtudtál rólam mindent. Tehát itt nem arról van szó, hogy én egy ilyen autofikciós nagy feltárulkozást tettem a nagy közönség elé. Inkább arról a folyamatról beszélek akkor, amikor azt mondom, hogy kiadtam magam ebben a könyvben, hogy olyan érzelmi folyamatokat próbáltam meg bemutatni, amelyekről korábban azt gondoltam volna, hogy ezek annyira személyesek, és annyira kompromittálóak, és annyira megmutatják azt, hogy hol vagyok esendő, hogy hát ezt inkább nem mutatom meg senkinek, de aztán rájöttem ebben az írás folyamatban, hogy ez felszabadító, hogy ennek van humora, és emiatt, mivel amúgy mind esendőek vagyunk, azonosulható.
1: Uh-huh. Ugye most valahol az intimitásról is szó van, arról, hogy az ember saját magával is kerüljön egyfajta személyes viszonyba. Az, hogy a félelmeinkkel, egyáltalán azzal, ami bennünk van, szembe tudjunk nézni, az nem is annyira természetes, vagy nem is annyira egy ilyen alapvetés. De mégis mi kell hozzá? Tehát mi kell hozzá akkor, mondjuk, ha valakinek nincs a kezében a költészet eszköze, a líra, akkor hogyan tud önmagához közel kerülni, és hogyan tudja vállalhatóvá tenni, vagy megmutatni azt kifelé, ami ott van benne?
2: Egyáltalán nem magától értetődő az, hogy ez könnyű lenne, és nekem sem azért sikerült, mert akkora zseni vagyok, hanem vannak azok az élethelyzetek, amik rákényszerítik az embert a reflexióra. És az én esetemben több ilyen esemény is követte egymást 2021-2022-ben. Véget ért egy nagyon meghatározó kapcsolatom, és amikor az ember kizökken az egy évtizede vagy évek óta dédelgetett, fenntartott jövőképéből, narratívájából, akkor mindenképpen arra van ítélve, hogy szembesüljön, szembenézzen. Szóval én azt gondolom, hogy vannak azok az élethelyzetek, amik rákényszerítenek egyszerűen, és nem tudunk. Tehát, hogyha akkor nem állunk bele, akkor valójában a hatalmas tagadásokba fogunk bocsátkozni, elfolytásokba, tagadásba. Szóval én azt gondolom, hogy ez a fajta reflexió, ezt igazából az élet kikényszeríti, és akinek nincs mondjuk alkotói praxisa, nem ír verseket, szövegeket, az is nyugodtan fordulhat a nyelvhez, írhat naplót, de nem szeretném elvenni annak se a létjogosultságát, vagy annak a fontosságát, hogy mit jelenthet akár mondjuk az ember számára egy pszichoterápia, egy olyan fajta önismereti út, amit egy ahhoz hozzáértő személy vezet.
1: Csak az másnak a tükrében történik meg. Neked pedig nem volt másik személy. Tehát a pszichoterápia során ugye ott van maga a pszichológus vagy a pszichiáter, és valahol az ő személy vagy a vele való kapcsolódás során történik meg mindez, de hát te egyedül voltál ebben a folyamatban.
2: Én nem voltam egyedül ebben a folyamatban. Nem, én végig terápiában voltam, és én azt gondolom, hogy ez a fajta folyamat, ez nagyon formatív volt az én írás gyakorlatomban.
1: Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Szilahi Anna, költőképzőművész a vendégem. Jövünk vissza.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Zilahi Anna, költő és képzőművész, akinek Gyengétség című kötetéről beszélgetünk. Ebben a könyvben van egy vers, melynek az a címe, hogy Kozmosz, ahol két egymástól nagyon eltérő világot egyesítesz valamilyen módon. Ugye ez egyrészt a csótányírtás, másrészt pedig az emberi párkapcsolat, vagy az emberi vágy. Na most, hát figyelj, áruld el nekem, hogy ez hogyan jelent meg benned? Tehát milyen kölcsönhatásban van egymással ez a két egymástól nagyon eltérő dimenzió?
2: Amikor Amerikában, New Yorkban voltam egy 3 hónapos ösztöndíjon, akkor arra érkeztem meg, és egyébként ez egy annyira tipikus New York tapasztalat, hogy utána mindenki mondta is, hogy na akkor te beavatódtál már az első napodon. Megérkeztem a lakásba, ahol laktam, és hát így bogarak mászkáltak. És egyébként nem úgy néztek ki, mint az európai csótány, ezért őszinte leszek, én nem ismertem föl, hogy ezek csótányok, ráadásul bébi csótányok voltak, tehát ezek még kis, kifejletlen, pici állatok voltak, és hát így azt gondoltam, hogy hát jó, hát másszanak, nem tudom, és aztán egy-két nap eltelt, és iszonyú sokan lettek, és rájöttem, hogy mi történik, hogy ez egy csótányinvázió. És akkor éreztem azt, hogy ez mennyire testileg hat rám. Tehát ez a félelem, ez az undor, az, hogy rettegek a saját helyemen, ahol élek, a lakásomban. És hogy ugyanakkor néhány héttel később, akár mondjuk ez a tér, ugyanúgy mondjuk egy vágynak a helyszíne tud lenni, és ezt az élményt, hogy egy ember egy ugyanabban a térben mennyire egymástól különböző testi tapasztalatokat tud megélni, ezt próbáltam egymásra montírozni ebben a szövegben.
1: Uh-huh. Esetleg egy példával illusztrálnád? Ugye most nem az egész verset olvasott fel, de egy részletet.
2: Soha nem érezte még ilyen könnyűnek a testét, mint abban a másfél másodpercben, amíg a másik a karjába veszi és odarakja. A mozdulat intencionalitása rémíti meg, de akarná is újra. Vegyél le, tegyél vissza. Vegyél le, tegyél vissza. Lehetne az élet ennyire könnyű, oda-vissza tekerés egy VHS kazettán. Megsemmisítelek, mondja, és magához húzza a testét az asztallap szélén, és csak a püfölés van, kibeköltözik a testben, a másik megsemmisítése, ahogy magára ismer a kiiktatás gyönyörében, belefojtani a másikat önmagunkba, eltaposni, széjjel nyomni, dekapitálni, mint két karjára feltapadnak a rothadás kis Smith ügynökei, ahogy támaszkodik, ahogy mozognak benne, ahogy módszeresen felszámolja az önmagára fixált test, ahogy a biztosíték kiold, és halkrondókban elomlik a veríték. Mozdulatlanul fekszenek, csalódottságuk csillapíthatatlan, hogy még mindig élnek.
1: Ez a kozmosz, amiben minden belefér.
2: Igen.
1: Mennyire válik külön ez a két világ, a csótányoké és az emberi, mondjuk szerelemé?
2: Pont ez érdekelt, hogy én az írásaimban is, és a képzőművészeti munkámban is vizsgálom azt, hogy az ember és a természet közötti viszony az milyen módokon értelmezhető. És az a furcsa reakcióm volt, amikor először megláttam ezeket a csótányokat, hogy ugye egyrészt nem ismertem föl, hogy csótányok, és hát arra gondoltam, hogy jó, hát élőlények, nem bántjuk, nem tudom micsoda. És hogy az volt benne az érdekes, hogy mi az a határ, amit át kell lépnie ennek a sokaságnak ahhoz, hogy én ezt már veszélyként értelmezzem, és fölfogjam azt, hogy itt egy csótányinvázióról van szó. Másrészt meg pont az érdekelt ebben a szövegben, hogy mi az a testiség, amit mind a két tapasztalat, a vágynak a megélése, és a másik létezőnek a megsemmisítésére irányuló vágy, hogy ez a kettő hogyan jelenik meg, akár mondjuk a másikra való vágyakozásban is, de akár a csótányírtásnak a különböző hát tevékenységeiben, ahogy püföljük az asztalt, és megpróbáljuk puszta kézzel elnyomni őket, lesöpörni, megsemmisíteni, de hogy ezek hogyan tudnak megjelenni, akár mondjuk egy gyengéd viszonyban is.
1: Tehát szinte egybefolyik a kettő, nem?
2: Igen, itt azzal játszottam ebben a versben, hogy valójában bizonyos állításokról nem feltétlenül tudjuk megalapítani, hogy itt most a két testről van szó, vagy ezek az állítások az őket körülvevő csótányinvázióra vonatkoznak.
1: Köszönöm. Ez volt a Kozmosz, a Gyengédség című kötetből. Zilahi Anna költő, képzőművész a vendégem. Jövünk vissza.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Zilahi Anna, költő, képzőművész, akinek friss kötete itt van a stúdióban. A könyv címe az, hogy gyengétség. Anna, most árulj el nekem valamit. Mit szimbolizál számodra a kocsonyahalt? Mi a jelentősége?
2: Az interneten jött velem szembe egy mém, ami ezt a halat ábrázolta, és úgy kell elképzelni, hogy ez egy szétrobbant arc, egy ilyen kocsonyás, nagyon abszurd halnak a képe, és amikor láttam először, akkor valamilyen nagyon mély azonosulást éreztem vele, hogy amikor az embernek vannak azok a napjai, amikor úgy érzi, hogy így szétfolyik, hogy így a teste így szétesik, és valahogy azt éreztem, hogy úristen, ez én vagyok. És ezért kezdtem el vele foglalkozni, és ami utána jött, az még sokkal megrázóbb volt, mert elolvastam ennek a halnak a történetét, ami úgy szól, hogy hát ez egy mélytengeri hal, ami felkerül a felszínre úgy, hogy beleakad a halászhálóba. Valójában nem ezt a halat halásszák, tehát nem őt akarják árusítani, vagy

0: majd pedig gúnyolódunk rajta, hogy mennyire ronda, kinevetjük, és ráadásul elnevezzük a halálának az állapotáról, a kényszer halálának az állapotáról, amit mi idézünk elő emberek. Szóval ezt nagyon kegyetlennek éreztem, és nagyon szimptomatikusnak arra vonatkozóan, hogy hogyan bánunk a környezetünkkel, az élővilággal, de valójában saját magunkkal is. És mint mondtam, az első reakcióm egyébként nem is a horror volt, vagy nem is a megdöbbenés, hanem egyfajta ilyen azonosulás, hogy ez vagyok én. És amikor elolvastam a történetét, akkor szembesültem vele, hogy mennyire komplex, és mennyire kegyetlen.
1: És annak van jelentősége, hogy a halászok nem is ezt a halat szeretnék? Tehát nem is őt akarták kihorgászni?
0: Igen, alapvetően ez egy olyan hal, ami nagyon ritkán kerül a felszínre, és nem is kellene, hogy az ember és a kocsonya hal találkozzon egymással. Tehát igazából két teljesen elválasztott világban élünk, és ő mégis bekerül a mi világunkba, és ráadásul nem csak a fizikai világunkba, hanem aztán egy mémé alakítjuk, ami terjed a social médiában, és egy ilyen ronda állat képe tárul elénk, miközben egyébként ez a hal az ő saját életében, az élőhelyén egyáltalán nem is így néz ki, mert ez már a halálában bekövetkező ilyen halmazállapot változásának az eredménye.
1: Tehát gúny tárgyává tesszük azt, akit egyébként mi csúfítottunk el.
0: Így van.
1: Én még mindig nem értem, hogy ez mennyiben érint téged.
0: Az érdekelt ebben a történetben, hogy lehetséges-e, hogy ez a kocsonyahal metaforája az ihletnek. Hogy az érdekelt, hogyha az ihlet egy ilyen mélyből feltörő, belső, autentikus igazság, aminek valamilyen módon megnyilvánulási formát kell adnom szerzőként, akkor ennek az ihletnek lehet-e a metaforája a kocsonyahal, és ha igen, akkor lehetséges-e a kocsonyahal felhozatala a felszínre gyengédséggel, egy olyan gyengéd lassúsággal, amiben a halmazállapotváltozás nem történik meg a nyomás különbség miatt, mert annyira lassan hozzuk fel, hogy a teste tud alkalmazkodni a nyomás különbséghez, és ennek kapcsán, amikor írtam a versemet, és próbáltam kikutatni ennek a metaforának az igazságát, megkerestem Jordán Ferenc hálózatkutató biológust, hiszen sem, nyilvánvalóan nincsenek erre vonatkozó kutatások, nem találtam semmit, hogy felhozható-e a kocsonyahal a óceán mélyéről, 3000 méter mélyéről, és Feri válaszolt 10 percen belül, hogy elviekben felhozható, ami azt jelenti, hogy igazából igazolva láttam azt, hogy úgy kell viszonyulnunk ehhez a halhoz, és úgy kell viszonyulnunk a belső inspirációhoz, az ihlethez, az ösztönhöz, ami bennünk felmerül gondolat, hogy türelmesek vagyunk vele, és megpróbálunk a gondolataink, az ihletettségünknek a saját ritmusához lelassulni, és nem pedig az akaratunkat rákényszeríteni.
1: És széttrancsírozni.
0: És széttrancsírozni.
1: Nem gyengétséggel kell viszonyulni hozzá.
0: Így van.
1: Hát figyelj, ez a könyve címe is.
0: Igen.
1: Jövünk vissza Zilahi Anna költőképzőművésszel.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Zilahi Anna, költő, képzőművész, aki 2021-ben Hazai Attila irodalmi díjat kapott, 2023-ban pedig megkapta a Könyves Magazin Mastercard alkotótárs ösztöndíját. Anna, gratulálok!
2: Köszönöm szépen!
1: A második köteted címe az, hogy Gyengétség. Ebben a kötetben jelentős szerepe van a klasszikus zenének is, a komoly zenének, amihez te abszolút kapcsolódsz, talán gyerekkorod óta, nem
2: így
1: tudom.
2: Van.
1: De ez olyannyira megjelenik, hogy az egyik versedben, hát konkrétan Titanicon zongorázó polipokról is írsz. Hát ezt fejtsd ki, kérlek, bővebben.
2: Jó, rendben. Szóval a viszonyom a komoly zenéhez az tényleg nagyon régre nyúlik vissza. Ez annak köszönhető, hogy zenei tagozatos általános iskolába jártam, és a Kodály módszer mentén heti 2-3 ének-zene óránk is volt, és valahogy ez tényleg olyan fontosságú volt ezáltal az életemben, mint akár az, hogy megtanuljak számolni. És aztán eltávolodtam a zene csinálástól olyan értelemben, hogy ahogy felkerültem Budapestre és egyetemre kerültem, onnantól fogva már nem voltam tagja a kórusnak, nem jártam zeneórákra, kikerültem abból a közösségből, de a mai napig meghatározó a zene iránti fogékonyságom és a kortárs zene iránti érdeklődésem is, és azt kezdett el foglalkoztatni, hogy ugye azt gondoljuk, hogy csak az ember az, ami az a faj, ami művészetet csinál, kultúrát épít, civilizációt épít, és elkezdett foglalkoztatni az, hogy hogyan néznek ki egy olyan zenemű, amit nem emberek játszanak el. És ahogy már ezt érintettük, meghatározó kép a számomra a mélytengeri élet, és az első könyvemben is megjelent már az elsüllyedt Titanicnak a képe, és ezt hoztam itt vissza a Polipszizem című versben, ahol az elsüllyedt Titanicon egyszer csak megjelennek az egyik zongoránál a polipok, és elkezdenek játszani. Itt egy olyan zeneművet képzeltem el, amit Ligeti György zeneszerzőnek tulajdonítok. Nyilvánvalóan ez egy fiktív zenemű, de ugye az tudható Ligeti Györgyről, hogy olyan zongora etüdöket írt, amelyek elképesztő, összetett és koncentrált zongoratechnikát igényelnek meg a zongoristától. Tehát ezek nagyon-nagyon nehéz etüdők. És elképzeltem, hogy írt egy olyan zeneművet, amit kifejezetten azzal a céllal írt, hogy emberek számára nem lejátszható. De hogyha nem emberek számára nem lejátszható, akkor ki az, aki le tudja játszani? És így jutott eszembe egyszerűen ez a kép, hogy jön 11 polip, annak a 11 polipnak van 88 karja, és ugye 88 billentyű található a zongorán, és hogy hogyan épül föl ez a zenemű a tenger mélyén, a Titanic harmadosztályán ezen a zongorán.
1: Anna, én a polipokon már nem lepődöm meg, de a Titanicon annál inkább. Az elsüllyedt Titanic az miért foglalkoztat téged? Tehát melyik eleme az, amihez te kapcsolódni tudsz?
2: Igazából minden eleméhez. Én olyan sok szempontból tudok kapcsolódni ehhez a témához. 90-es években nőttem fel, akkor voltam gyerek, és ez volt az első egész estés film, amit megnézhettem. Az első játékfilm, és azóta legalább 5-ször láttam a Titanicot, teljesen formatív valahogy a filmnézésemben, vagy a filmekhez való viszonyomban ez a film. És emellett a nagyon személyes tapasztalat mellett megjelenik az, hogy a Titanic az az emberi kultúra sértetlenségének a közhelyét vagy toposzát kérdőjelezi meg. Ugye ez egy ilyen hübrisz történet, hiszen azt állították róla, hogy ez a legnagyobb, a legcsodálatosabb, a legnagyobb luxust felvonultató, legerősebb és leggyorsabb óceánjáró az 1910-es években, és ugye az volt a mottója, hogy elsüllyeszthetetlen, és hát a sors fintora borzasztóan ironikus és szomorú, hogy gyakorlatilag az első útján elsüllyedt. Nyilvánvalóan nem a hajóba kódolt sors miatt, hanem az emberi hübrisz miatt, a gőg miatt, amiatt, hogy azt gondolták, hogy mindent lehet.
1: És úgy tűnik, hogy nem.
2: És ennek a rekvizituma számomra a Titanic, ennek a fönnmaradt romja, egy ilyen kulturális rom, és elképesztően izgalmas elképzelni azt a számomra, hogy ez jelenleg más élőlények számára otthont ad a tenger mélyén. Uh-huh. Ennek a vizsgálata indult el bennem, amikor elkezdtem írni ezt a verset, hogy egy ilyen hatalmas kulturális rom, ami ott van a tenger mélyén, ebben hogyan élnek ma is akár állatok, különböző élőlények, és hogyan tudna megjelenni ebben újra egy olyan emberi kulturális fogalom, mint a zene.
1: A verseid szabad versek, már az előző kötetben is. Miért?
2: Formaverseket kezdtem írni gimnáziumban, és aztán, amikor a kortárs irodalommal találkoztam, akkor megértettem azt, hogy felszabadító, hogyha egy adott gondolatnak, egy adott tartalomnak megadhatom a saját formáját. Szerintem az egy nagyon izgalmas megközelítés, hogyha a szabad versekre is formaversekként tekintünk, csak olyan formaversekre, ahol a formát saját autonóm létezőként igazából kialakítja saját maga számára a vers. Én azt gondolom, hogy ez a választás, ez nem vagy-vagy, nem vagylagos a számomra. Nagyon is foglalkoztat az, hogy újra a formaversek felé forduljak, de ebben a kötetben az foglalkoztatott leginkább, hogy hogyan tudok nagy terjedelemben, hosszabb versekben kifejteni nagyobb gondolatmeneteket, összetettebb metaforákat és összetettebb rendszereket ábrázolni a vers eszközeinek a segítségével.
1: Készül a harmadik verses kötet?
2: Sok projekten dolgozom jelenleg is. Egyrészt a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen folytatom a doktori kutatásomat, ami egy művészeti kutatás. Annak a szövegei is készülnek, és az alkotói praxisomat is viszem tovább. Megvan a következő költészeti elképzelésem is, igen, és hát alapvetően szeretnék prózát is írni. Szóval egy regény gondolata is már így velem van.
1: Ó, és mit lehet tudni róla? Egyelőre semmit? Egyelőre inkább nem beszélnénk?
2: Igen, egyelőre.
1: Jó, hát akkor ez maradjon titok, de majd egyszer reméljük, hogy elkészül, és akkor eljössz hozzánk. De tudod, köszönöm. Mit már gyere előbb is. Nagyon köszönöm, öröm volt veled beszélgetni.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: És gratulálok a könyvhöz.
2: Köszönöm szépen.
1: Vendégem volt Zilahi Anna, költő, képzőművész. Én ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Adatközpontot támadtak az ukránok és az oroszok, áradások pusztítanak Nepálban. Délután már csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Újabb csapást mértek az ukránok az orosz Yandex online szolgáltatóra. A héten a cég harmadik adatközpontját érte dróntámadás. A Ryaznyanyi régió és Kaluga után a Vlagyimiri telep volt a célpont. Az objektum működése leállt, a szolgáltatások egy része pedig elérhetetlenné vált a felhasználók számára. Közben az oroszok is adatközpontot támadtak Odesszában, valamint légicsapást mértek egy katonai rakománnyal érkezett hajóra a Csornomorszki kikötőben. Sokkolónak nevezte az amerikai-orosz megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vlagyimir Putyin a héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő tegnap azt mondta, az amerikai büntető intézkedések feloldása Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti. Az Európai Unió viszont nem akar enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért nem változtat szankciós politikáján. Fegyveres támadás történt tegnap a riádi nemzetközi repülőtéren, 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai is van, több sérült állapot a kritikus. A repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Az amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, az ENSZ főtitkára pedig a civilek elleni akciók leállítására szólított fel. Bár az Irán barát jemeni huszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. Áradás sodort el több házat Nepálban. Áldozatokról egyelőre nem tudni. A fővárostól Katmandutól mintegy 100 kilométerre nyugatra élőket felszólították arra, hogy hagyják el otthonukat Gorka körzetében. Az áradást feltehetően az idézte elő, hogy az érintett folyó egy szakaszát földcsuszamlás torlaszolta el. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa. Több mint 1400-an meghaltak, több ezren eltűntek egy gleccser szakadás miatt. A szerencsétlenség több mint 30 000 embert érintett, mintegy 7500 házat pusztított el. Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb esős zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 16-21 fok, este 6-14 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, rövidítve ELTE, Magyarország legrégebben működő egyeteme. Egyike hazánk legnagyobb és legtekintélyesebb felsőoktatási intézményeinek. Pázmány Péter esztergomi érsek alapította 1635-ben Nagyszombatban, majd 1777-ben a négy karral működő egyetemet a jezsuita rend feloszlatása után Mária Terézia királynő áthelyezte Budára. 1784-ben, II. József uralkodása idején pedig Pestre költöztették. Egykori hittudományi karának jugutódja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pesten találták fel az életvizét. A Bródy Sándor és a Puskin utca sarkán álló épület 1901-ben készült el Zsvint György vállalkozó megbízásából, aki igencsak kedvelte az okulttudományokat. Még egy valódi alkimista laboratóriumot is berendezett magának a palota alaksorában. Egy napon az ismerősei különös levelet kaptak tőle, miszerint megtalálta az örök élet forrását. Mire azonban a nagy érdemű odaért a helyszínre ellenőrizni a hír igazvoltát, addigra a házigazda életét vesztette az alaksorban. Azt nem tudni, hogy a különleges kotyvarék mérgezhette meg, vagy egyszerűen csak szívinfarktust kapott, de a család minden esetre örökre befalasztatta a titkos alkimista rejteket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A rudasfürdő hollywoodi produkciókban is feltűnt. Arnold Schwarzenegger Vörös zsaru című filmje volt az első amerikai alkotás, amely engedélyt kapott arra, hogy a moszkvai Vöröstéren forgassanak. Azonban a legtöbb orosz jelenetet végül Magyarországon készítették el, így a fürdőben játszódó részt is. Érdekesség, hogy az alkotók a filmben is megtartották a rudasbéli szokásokat, azaz a férfi szereplők itt is ágyékkötőben fürdőztek. A filmben felbukkant többek között Koncz Gábor, Növényi Norbert és Bán János is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Semmelweis Ignác 1818-ban Budán egy tabáni kereskedőházban született. Gyakorló orvosként fogalmazta meg azt a tézisét, hogy a gyermekágyi láz nem önálló, járványos betegségként terjedő kór, hanem bomló szerves anyagok által okozott fertőzés, amellyel az orvosi személyzet saját maga fertőzi meg a szülőnőket. Mivel mikrobiológiai érvekkel nem tudta alátámasztani tézisét, így nem dicsőséget, hanem ellenségeket szerzett kollégái között, akik sértőnek találták a feltételezést, hogy ők okoznák a pácienseik halálát. Semmelweis tudományos eredményeit csak jóval halála után ismerte el a tudományos és a szélesebb közvélemény. Ekkor kezdték el az anyák megmentőjeként nevezni. Az egykori szülőházában működő Semmelweis Orvostörténeti Múzeum az orvostudomány és gyógyszerészet hazai és nemzetközi történetéből ad ízelítőt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferencvárosi Tornaklub 1899. május 3-án alakult. Első elnökének dr. Springer Ferencnek komoly szerepe volt az Üllői úti sporttelep létrehozásában, és a Magyar Labdarúgó Szövetség megalakításában is. Kevesen tudják, hogy az ő unokája volt a kiváló színész, Mensáros László. Springer halála után két évvel, 1922-ben az Üllői úti pályán a hálás szurkolók emlékünnepséget tartottak. Ekkor avatták fel a tiszteletére készített szobrot, Mátray Lajos alkotását. A Springer szobor mind a mai napig ott áll az Üllői úti stadionban, szemben a labdarúgó játéktérrel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Adatközpontot támadtak az ukránok és az oroszok, holnap kezdődik az őszi érettségi időszak. Délután már csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Újabb csapást mértek az ukránok az orosz Yandex online szolgáltatóra. A héten már a cég harmadik adatközpontját érte dróntámadás. A szolgáltatások egy része elérhetetlenné vált a felhasználók számára. Közben az oroszok is adatközpontot támadtak Odesszában, valamint légi csapást mértek egy katonai rakománnyal teli hajóra a Csornomorszki kikötőben. Fegyveres támadás történt tegnap a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 8 külföldi állampolgár is van. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akcióban 4-en haltak meg. Bár az iránbarát jemeni huszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putyin a héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. 4 kérdésben tartanak ma népszavazást Szlovéniában. A kormánypártok által kezdeményezett referendumok a többi között érintik annak a kötelező hozzájárulásnak az eltörlését, amivel a közszolgálati médiát finanszírozzák. A választók kifejthetik véleményüket arról is, hogy a szociális támogatást közhasznú munkához kössék. Mivel ezekben a kérdésekben véleménynyilvánító népszavazás zajlik, az eredmények nem kötelezik változtatásra a törvényhozást. Holnap kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24 500 vizsgáznak. A tanulók többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek november 16-a és 20-a között lesznek. A Kurták 100 jubileumi év egyik kiemelt eseményét közvetíti este a Duna TV. A Zeneakadémián lesz Kurták György és Christoph Hein Die Stehardin című operájának nemzetközi premierje. Az este első részletében Kurták kamaradarabokból készült összeállítást, és Liszt Ferenc gyászgondoláját is hallhatja a közönség. Napos felhős idő lesz, már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, néhol megerősödik. Délután 16-21 fok, este 6-14 fok lesz. Jövő héten már visszatér a napos száraz idő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai normafa lejtőjén állt egy vénbükkfa, amely egy legenda szerint Mátyás király születésekor sarjadt. Az 1800-as évek végére vált általános városi divattá, hogy a szerelmesek a fa kérgébe karcolták monogramjukat. 1840-ben itt énekelte Bellini Norma című operájának nagyáriáját Sódelnék Leny Rozália, európai hírű énekesnőnk. Ettől kezdve a korábban viharbükknek nevezett fát normafának nevezték. A korhat faóriás végül 1927-ben dőlt ki. Emlékére a főváros 1962-ben egy új bükkfát ültetett, az eredeti fa helyén pedig ma emléktábla áll. A kidőlt fatörzset a Margit-szigeti artézi forrás medencéjében helyezték el, hogy a mészköves bevonat örök időkre konzerválja. Időközben azonban megfeledkeztek róla, és a vízesés falához támasztott törzset a vastag mézbevonat elválaszthatatlanul odakötötte a falhoz. Ma is ott látható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Noha az 1956-os forradalmat vérbe folytották, a vezető sportklubok a forradalom első napjaiban olyan változásokat vívtak ki maguknak, amelyeket aztán Kádárék nem mertek újra semmissé tenni, nehogy ismét olajat öntsenek a tűzre. Novemberben a budapesti Kinizsi SK újra Ferencvárosi TC lett, és újra zöld-fehérben játszott. Így lett a budapesti Vörös Lovogóból újra MTK, a piros-fehér korszak után ők is visszavették a kék-fehér hagyományos mezt. A budapesti Honvédese azonban maradt ezzel a névvel a rendszerváltás utánig, amikor a Kispest Honvéd FC lett belőle. A budapesti Dózsa néhány napra ismét UTE lett, de még 1956-ban Újpesti Dózsa SC-re változott a neve, és az is maradt 1991-ig.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vívás gróf Széchenyi István és báró Veselényi Miklós tevékenysége nyomán a 19. század elején vált népszerűvé. Az első intézménye az 1825-ben létrejött Pesti Nemzeti Vívóintézet volt. A szabadságharc bukása után a pesti iskolát feloszlatták, a vezetői vagyonát elkobozták. Később magánvívótermek nyíltak, ahol a párbajokra készítették fel az ifjakat. 1895-ben a Magyar Atlétikai Klub megrendezte az első országos vívóversenyt. Magyarország legeredményesebb olimpiai sportága a vívás. 1908-tól 1964-ig szinte kivétel nélkül magyar versenyző nyerte az egyéni és a csapatkart versenyeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTK futballcsapata az 50-es évek elején a textilipari dolgozók szakszervezetének fennhatósága alá került, és textiles néven fociztak. De aztán a hatalom

0: Annak sokkal jobb ötlete támadt. A klubot a rettegett AVH alá rendelte. A Hidegkuti Nándort vagy Lantos Mihályt is felvonultató csapat új neve Budapesti Bástya lett. A játékosok hivatalosan tisztirangot kaptak, a klubszíne pedig kékfehérről pirosfehérre módosult. Ennél azonban sokkal kellemetlenebb volt az, hogy a csapat sikerei által az AVH-t kellett szebb színben feltüntetni. 1953-ban aztán visszakerültek a textiliparhoz, nevük Budapesti Vörös Lobogóra változott. Az 56-os forradalom idején állt helyre a rend, és lett a klub újra kékfehér MTK.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest második kerületében több utca visel egymáshoz kapcsolható nevet. Ilyenek a Fillér, a Forint, a Pengő és a Garas utca. A Fillér utca volt az első köztük, ami könnyen lehet, hogy nem is a pénzről, hanem egy felvidéki településről kapta a nevét. Egy másik verzió szerint az egykor a Retek utca sarkán működő, az utolsó Fillérhez elnevezésű kocsma után nevezték el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Adatközpontot támadtak az ukránok és az oroszok, holnap kezdődik az őszi érettségi időszak. Délután már csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Újabb csapást mértek az ukránok az orosz Yandex online szolgáltatóra. A héten már a cég harmadik adatközpontját érte dróntámadás. A szolgáltatások egy része elérhetetlenné vált a felhasználók számára. Közben az oroszok is adatközpontot támadtak Odesszában, valamint légi csapást mértek egy katonai rakománnyal teli hajóra a Csornomorszki kikötőben. Fegyveres támadás történt tegnap a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 8 külföldi állampolgár is van. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akcióban 4-en haltak meg. Bár az Irán barát jemeni huszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. Sokkolónak nevezte az amerikai-orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putyin a héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. 4 kérdésben tartanak ma népszavazást Szlovéniában. A kormánypártok által kezdeményezett referendumok a többi között érintik annak a kötelező hozzájárulásnak az eltörlését, amivel a közszolgálati médiát finanszírozzák. A választók kifejthetik véleményüket arról is, hogy a szociális támogatást közhasznú munkához kössék. Mivel ezekben a kérdésekben véleménynyilvánító népszavazás zajlik, az eredmények nem kötelezik változtatásra a törvényhozást. Holnap kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24 500 vizsgáznak. A tanulók többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek november 16-a és 20-a között lesznek. A Kurták 100 jubileumi év egyik kiemelt eseményét közvetíti este a Duna TV. A Zeneakadémián lesz Kurták György és Christoph Hein Die Steharden című operájának nemzetközi premierje. Az este első részletében Kurták kamaradarabokból készült összeállítást, és Liszt Ferenc jazzgondoláját is hallhatja a közönség. Napos felhős idő lesz, már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, néhol megerősödik. Délután 16-21 fok, este 6-14 fok lesz. Jövő héten már visszatér a napos száraz idő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Látóhegy régiesebb nevén Guggerhegy egy magaslat a Budai hegységben. A terület a második kerülethez tartozik, Szép Völgy és Csatárka város részének határvidékén, a legnépszerűbb budapesti kirándulóhelyek egyike. Magassága 376 méter, csúcsától nem messze található az Árpád kilátó. Az építményt szinte kizárólag terméskő, fa és természetes kötőanyagok felhasználásával emelték 1929-ben. Lényegében a mai napig eredeti formájában áll, bár 2001-ben komolyabb felújításon esett át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pilvax egykori tulajdonosáról, Pilvax Károlyról kapta a nevét, aki az 1840-es években működtette a kávéházat a pesti belvárosban. A reformkor vége felé a radikális értelmiség és különösen a fiatalok törzshelyévé vált. Itt alakult meg a Fiatal Magyarország és a Tízek Társasága nevű asztaltársaság, amelynek tagjai között volt Vastvári Pál, Vajda János és Petőfi Sándor is. A fiatal költő 1844-től rendszeresen itt reggelizett. 1848 márciusában Petőfi és társai itt beszélték meg a forradalom követeléseit, és itt került sor a 12 pont megszövegezésére is. A hagyomány szerint március 15-én itt szavalt el Petőfi először a nemzeti dalt, és innen indultak ki a forradalmi események. A kávéházat az események forradalmi csarnoknak is nevezték ez időben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kőbánya és Újpest föld alatti összekapcsolása már az 1910-es években felmerült. A metróvonalát azonban csak 1949-ben jelölték ki. Az első érdemi lépésre 1966-ban került sor, amikor elkészült a tervdokumentáció. Elsőként a Nagyvárad tér Deák tér közötti szakasz megépítését szorgalmazták. Kivitelezésére 1,8 milliárd forintot biztosítottak. A keretösszeget később jócskán megemelték. 1973-ban már 3,9 milliárd forintra becsülték a költségeket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A harmadik kerület hemzseg az ős magyar eredetű utcanevektől. Kabar, Kurszán, Csalma utca. A kabar szó egy a magyarokhoz csatlakozott török törzsre, a kavarokra utal. Kurszán fejedelem volt, Árpád mellett a honfoglaló magyarok egyik vezetője. Jelentős szerepet játszott Pannonia területének meghódításában is. A Csalma utca neve két dolgot is jelent. A csalma egy hosszú kucsma vagy báránybőrsüveg, ami főleg a székelyekre jellemző. Ugyanakkor a szerémségben fekvő település neve is, amely törökül egyébként szintén turbánt jelent. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. A középső szakasz az Oktogon és a Kodály körön között található. Itt az út szélessége már 45,5 méter. Az 563 méter hosszú szakaszon a zárt sorú építés megmarad, de az épületek alacsonyabbak, és az út szélességének köszönhetően megjelenik a két szervízút, így e szakasz már inkább fasor jellegű. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Újabb fegyveres támadás volt a riádi reptéren. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Nomankos vagyok. Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaúdi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket, és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halottak között 8 külföldi állampolgár van, több sérült állapota kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt 3 iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putin a héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. A politikus szerint a megállapodás azért is jelent hatalmas pofont a kontinensnek, mert az amerikai elnök korábban azt vetette Európa szemére, hogy Oroszországból származó nyersanyagokat használ. Ukrajna felhagyja az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszkij közösségi oldalán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. A turistákat szállító jármű egy kamionnal ütközött délelőtt a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton. Legkevesebb 11-en meghaltak és 27-en megsebesültek. A mentés jelenleg is tart. Itthon a Balaton térségében esett a legtöbb eső az elmúlt napon. Balatonkenesén 43 mm-t mértek, Budapesten 29 mm eső hullott. Jelentősebb mennyiséget mértek a Mecsekben és az Alföldön is. Az északnyugati területeket viszont szinte elkerülte az eső. Sopron mellett mindössze 0,1 mm esőt rögzítettek. Estétől nyugat felül ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Eredetileg minden hídnak külön hídmestere volt. Jelenleg négyen vigyáznak a 7 központi hídunkra. A hídmesterek rendes munkaidőben dolgoznak, hétvégén és az esti éjszakai órákban pedig heti váltásban ügyeletet tartanak. A Szabadsághíd déli vámszedőházában lévő irodában van egy óriási kulcscsomó, amelyen megtalálható az összes híd összes helyiségének összes kulcsa. Az ügyeletes hídmester a riasztást követően innen veszi el a kulcsomót, és nyitja meg a híd megfelelő részét vagy helyiségét az illetékes hatóságok előtt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az óbudai TE csapatánál kezdte kapus pályafutását Korenny József, akiről később tangót neveztek el Argentínában. A 20-as évek közepén Uruguayba utazott, Dél-Amerika ekkor még ismeretlen terepnek számított a magyar labdarúgók körében. Korenny volt az első, aki magyarként ezen a földrészen próbált szerencsét. Nem sokára az Argentin Racing Clubhoz szerződött, a helyi lapok így írtak róla. Rövid 8 havi működése után ugyanolyan népszerűségre tett itten szert, mint más kapusok egy egész évtized alatt. Akkor a sztár lett, hogy képeivel díszítették a csokoládés és cigarettás dobozokat, egy argentin zeneszerző pedig a tiszteletére megírta a Korenny tangót. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hajómalmok első említése az 1300-as évekből való, de tömegesen csak a 18.-19. században terjedtek el. A főváros térségében a hajómalmokat lánccal a folyóba vert karóhoz, az úgynevezett malomszekhez kötötték. Éjjel-nappal folyt rajtuk a munka, így a vízimolnár napi 1200-1600 kg gabonát tudott megőrölni, munkadíja a gabona 10-15%-a volt. Egy hajómalom értéke 3 falusi ház árával volt egyenlő. Így a vízimolnárok tehetősnek számítottak, és mesterségük biztos megélhetést jelentett generációkon át. A vízimolnárok malmaikat szinte teljesen fából készítették. Szintén fából rendkívül pontos fogaskerékrendszereket alkottak, de zsákfelvonó és lisztszitáló berendezéseket is készítettek. Télen a jég elől a hajómalmot védett helyre bontatták. A budai oldalon az Óbudai kikötőbe, Pesten pedig a mai Fővám tér helyén egykor elterülő Molnár-tóba.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti keletnyugati metró építését az 1950. évi kormányhatározat a következőképpen indokolta. A növekvő forgalom lebonyolítását egyedül a földfeletti közlekedési hálózat fejlesztésével biztosítani nem lehet. Ez a megállapítás nagyképűnek tűnhet, hiszen a II. Világháború után nagyjából 10-15 ezer közúti gépjármű volt forgalomban. A metróépítés sürgős megkezdését sokkal inkább indokolta a III. Világháborútól való félelem, mely esetén a metrórendszer akár óvóhelyként is működhetett volna.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A reformkorban Pesten az utcasöprést jó részt a városházán őrzött rabokkal végeztették. A korabeli lapokban olvasható panaszok szerint a kényszermunkának nem sok haszna volt, viszont a rabok pénzt és főleg dohányt kéregettek a polgároktól. A város fizetett utcaseprőket is alkalmazott, sőt, az 1850-es évektől már csak ők végezték ezt a munkát. A tisztogatás azonban egyelőre csak a főútvonalakra szorítkozott. Pesten a 19. század során visszatérő panasz volt, hogy a bérkocsi standok környékét nyári napokon elviselhetetlenné tette az eltakarítatlan lótrágya szaga. A legnagyobb standok a Színház, ma Vörös Marti téren, a mai Asztóriánál, valamint a Városház téren voltak. De a nagyobb szállodák előtt is mindig várakoztak fiákerek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Újabb fegyveres támadás volt a riádi reptéren. Egy havi csapadék esett egy nap alatt a Balatonnál. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaúdi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket, és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halottak között 8 külföldi állampolgár van, több sérült állapota kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt 3 iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putyin a héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. A politikus szerint a megállapodás azért is jelent hatalmas pofont a kontinensnek, mert az amerikai elnök korábban azt vetette Európa szemére, hogy Oroszországból származó nyersanyagokat használ. Ukrajna felhagyja az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszkij közösségi oldalán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. A turistákat szállító jármű egy kamionnal ütközött délelőtt a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton. Legkevesebb 11-en meghaltak és 27-en megsebesültek. A mentés jelenleg is tart. Itthon a Balaton térségében esett a legtöbb eső az elmúlt napon. Balatonkenesén 43 mm-t mértek, Budapesten 29 mm eső hullott. Jelentősebb mennyiséget mértek a Mecsekben és az Alföldön is, az északnyugati területeket viszont szinte elkerülte az eső. Sopron mellett mindössze 0,1 mm esőt rögzítettek. Estétől nyugat felül ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92 egyen minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk pedig Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető, szakíró, a hazai zenei ismeretterjesztés közismert alakja. Élete és pályája során csodálatos nagyművészekkel találkozhatott, beszélgethetett, és mindeközben bejárta szinte az egész világot is. Természetesen a zene mindenütt ott volt, hiszen anélkül talán nem is érdemes élni. A műsorvezetők Békési Lili Veronika és Zsoldos Dávid.
2: Előd, drága, téged egy ország ismert meg annak idején a zenebutikban. Ez akkor még egy óriási dolog volt, hogy a tévében ilyen mennyiségű zenéről beszélés legyen. Azóta ez egy elképzelhetetlen történés, hogyha megnézzük mondjuk a mai köztévé állapotát, de hogyan kezdődött? Hogyan kerültél te a zenek közelébe?
3: Először is szeretettel köszöntelek titeket és a Klasszik Rádió hallgatóit, hölgyeim és uraim. Ezúttal vendégszerepelek itt nálatok. Régi barátság köt Dávidhoz is, hiszen még az édesapádat is nagyon jól ismertem a Magyar Királyi Rádióból. Hogyan kezdődött? Hát úgy kezdődött, hogy érettségiztem a Toldi gimnáziumban, és előtte 2 évvel jött egy ilyen sugallatszerűség, hogy mégsem műszaki pálya, hanem valahol a zene környékén kellene megpróbálkozni az élettel, és hát előtte is tanultam zenét, meg zongoráztam, meg minden, ahogy polgári családoknál ez annak idején divat volt, és remélem divat is lesz, és 2 év alatt, 16-tól 18 éves korig nagyon sok mindent kellett behozni. Sikerült, mert felvételiztem a Zeneakadémiának 2 szakára. Az egyik volt a karmesteri, mert nekem nagyon tetszett, hogy valaki odáll a 100 tagú zenekar és kórus elé, és megszólal akármi. Nem jött be, aminek utólag nagyon örülök, mert azt hiszem, hogy nagyon közepes karmester lettem volna. És bejött, hála a jó Istennek, a zenetudományi szaknak a zenetörténész tagozata. 5 csodálatos év a Zeneakadémián. Ugye mindenki választhatott, hogy ki merre, ahogy Szabolcsi tanár úr kérdezte annak idején. Én úgy válaszoltam a ki merre kérdésre, hogy én úgy érzem, hogy nem kutatni szeretnék, hanem valahogy olyan területre eljutni, ahol a zenét át tudom adni, tovább tudom adni, ha úgy tetszik, népszerűsíteni tudom, ha úgy tetszik, mai szóval megosztani tudom. És nagy szemekkel nézett a tanár úr, és milyen műfajban, Juhász kolléga, mert mindenkit kollégának szólított. Mondom, hogy hát kedves tanár úr, én valahogy egyben látom a zenét. Nem skatujákból, hanem valahogy egy. Ismét nagyon nagy szemek. Nagyon-nagyon szerettem a tanár urat, az órái valósággal ilyen felvillanyozó színpadi előadások voltak, igazi művészember volt, és mondtam neki, hogy hát talán valahol a rádió környékén. És való, amikor még zeneakadémista voltam, bebejártam külsőzni a Magyar Királyi Rádióba. Ez abból állt először, hogy légy olyan kedves lehozni azt a dobozt, mert akkor dobozokon voltak a különböző zenék, vagy pedig légy szíves azt a kávét egy kicsit elrébb tenni. Tehát ilyen lóti-futi szerep volt a Magyar Rádiónál, de nagyon jó volt ahhoz, hogy megszoktam a stúdió légkört. És nem csak megszoktam, hanem megszerettem. És ez a szerelem azóta is tart. Tehát ez egy jó 60-65 éves szerelem, úgyhogy büszke vagyok rá. Kölcsönösen szeretjük egymást egyébként a rádióval, meg a televízióval is. Zeneakadémia, utána 1 évig dolgoztam a zenemű kiadó vállalatnál. Az is nagyon jó volt, mert a feladatom az volt, hogy ilyen különböző kiadványokat, ilyen kis szórólapokat, ma úgy mondanánk, kellett korrigálni, kitalálni. Tehát amikor ma egy könyvbemutatóhoz tervezünk egy meghívót, akkor az nekem teljesen természetes, mert tudom, hogy hogyan lehet a színekkel, a betűtípusokkal, az elhelyezésekkel variálni úgy, hogy az valóban célba találjon. Utána de közben is már erre-arra muzsikáltam, és itt jön az, hogy én egyben látom a zenét, mert a zenetudományi szakon ott természetesen a klasszikus vagy szomorú zenével foglalkoztunk 100%-ig, de én mellette jártam kórusokhoz, betadítani, sőt, ilyen másodkarmester kardai szerepet is kaptam, és zongorán kísértem, sőt, népi együttesnél is én voltam az egyiknél ilyen zongora kísérő, máig az ujjaimban van, hogy tam-ta-ta-tam-tam-tam-ta-tam-tam, ilyen csárdás, ilyen jó feszes zenék, azt nagyon szerettem, és közben jártam. Akkor kezdődött, hát így fiatalok vagytok, de az tudjátok, hiszen szomszédban van a Jazzy Rádió, hogy a 60-as években kezdődött a jazznek az újra felfedezése Magyarországon, a 3T-ből lassan kibújva önálló életet tudott kezdeni a jazz muzsika, és én olyan öreg vagyok, most 86 éves, hogy a nagy generációt, a Szakcsit, a Pege Aladárt, a Vukán Gyurit, mint haverként ismertem. Még arra is emlékszem, hogy amikor különböző kislányoknak udvaroltunk, azokat elvittük táncolni, akkor még ez volt a divat, és például a főutcán volt egy Casanova nevű bár, ahol a Pege Ali hol bőgőzött Bachot, majd a következő pillanatban pedig tánchoz való, talpalávalóhoz segített. Tehát ilyen vegyes benyomások értek, már ugye szó volt a népzenéről, szó volt a jazzről, természetesen opera, meg minden egyéb. Még egy motiváció, amire büszke vagyok, anyai nagyapám, aki Nagybányán, Párciumban volt tanárember, németet és magyart tanított, meg igazgató, meg minden, a tanárság mellett magyar nótákat komponált, amiket a cigányzenekarok máig játszanak, többek között játsszák a Nem megyek el a templomba című nótát is. Na most képzeljétek el, amikor 12 évvel ezelőtt a Katolikus Rádióhoz kerültem, és a kollégák csináltak ilyen életmű beszélgetéseket mi egymást, és elmeséltem ezt a történetet, hogy igen, a nagypapának a legismertebb nótája az, hogy Nem megyek el a templomba. Katolikus Rádió, hát mindenki lesápadt, hogy Jézusom, miket mond ez az előtt, majd mondtam, hogy haha, meg kell hallgatni a folytatást, Nem megyek el a templomba, amikor téged esked. Így már helyreállt a világ egyensúlya. Tehát én génekkel hoztam ezt a sok műfajúságot.
1: Hamarosan folytatódik a Capriccio, a mai vendégünk pedig Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető, aki Zsoldos Dáviddal közösen kérdezünk.

0: Ez a Capriccio, a mai vendégünk pedig Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető. Zsoldos Dáviddal közösen kérdezzük.
1: Nekem még a zenetudományi képzést illetően egy olyan részlet is feltűnt, ami nem is egy apró részlet, hogy az Amerikai Egyesült Államokban is eltöltött egy évet Ford ösztöndíjasként.
2: Igen, az már később volt, az már a rádiós időszakban, mert kimondani is szörnyű, de abszolút nem szígyelem. 1963. január 1-től lettem hivatalosan rádióban zenei szerkesztő. És itt is a sok műfajúság, mert legelőször ilyen vegyes esztrád műsorokat, reggeli zenéket kellett szerkeszteni, aztán élettem a kórus szerkesztő a Magyar Rádióban, máig élvezem ennek utóhatásait, mert ismerem a színtársulatot. Tehát ha Pécsre megyek, akkor pontosan tudom, hogy Tillai Almuril és a többiek, mert azokkal nem csak mint doboz zene találkoztam, hanem voltak kórus pódium elnevezés élő adások is, és azokat konferáltam. És már akkor elkezdett bizsergetni engem az élő adásnak a hangulata, aztán sokan kifigurázták, mert nem így fogalmazta, hanem úgy, hogy az élő adás varázsa, és ebből ilyen szállóige lett, amit rám sütöttek, de vállalom. Tehát ott már elkezdődött ez a sok műfajúság, ami például abban is kicsúcsosodott, hogy 1965-ben, ha jól emlékszem, Igor Stravinsky, akit nem kell bemutatni, Budapesten vezényelte saját műveit. Az a Stravinsky, aki néha hülyeségeket is írt, olyanokat, hogy ezentúl csak fagotra fog komponálni. Természetesen ez mint a mai szóval a PR-nak a része volt, az ő részéről, az ő szájából is. Minden esetre itt vezényelte többek között a saját Zsoltár szimfóniáját. És az a Stravinsky, aki az előbbi idézet mellett olyanokat is mondott, szintén bocsánat, hogy tiszteletlenül úgy mondom, hogy a tiszteletlenség kategóriába tartozóan, hogy a zene nem fejez ki semmit, mert a zene töröröm-töröröm. Hát a Zsoltár szimfóniát olyan meggyőző erővel, olyan érzelmesen, olyan romantikus szívvel, lélekkel dirigálta, hogy könnyeztünk. Tehát önmagát cáfolta.
3: Hogyan kerültél Ford ösztöndíjjal az USA-ba, és milyen élmény volt megismerni egy teljesen más közeget, teljesen más világot?
2: Ennek is van története, és szintén a sok műfajúsággal függ össze. Valahogy így utólag, ha az ember rendszerezni akarja, nem ez a lényeg. A zene ugye egy birodalom, és ez mind szabad. A zene a szabadság megtestesítője. Azon belül a műfajok is szabadon élhetnek és virágozhatnak, és friss zenetörténészként engem felkért a gondolatkönyvkiadó, annak volt annak idején egy parádés sorozata, talán édesapád révén még emlékszel, vagy van otthon néhány példány, ilyen tenyérnyi alakú kis könyvecskék, kis zenei könyvtár. És friss zenetörténészként felkértek engem is, hogy írjak egy kötetet, boldogan, ez lett a legelső kötet, és kiről? Hát Porogyinról. Hát Porogyinról annyit tudtam, amennyit ti ebben a pillanatban, ugye Poloveci táncok, Igor Herceg, második szimfónia, stb., és úgy átgondoltam, hogy lehet más is, tessék javasolni. George Gershwin. Gershwin, aki akkor még a tűrt kategóriába tartozott, ugye a jazzszel kapcsolatban már ezt elmondtuk, és a gondolatkiadó elfogadta. Iszonyú munka volt, mert amit akkor, ez ugye 60-as évek első fele, amit akkor lehetett elérni könyvtárakban, ismeretség révén, külföldről, innen, onnan, Gershwinről, azt mind bekebeleztem, és tulajdonképpen ezekből megszületett a Gershwin könyv. Ebből meg megszületett az amerikai ösztöndíj, mert 2 évre rá, amikor hírét vettem, hogy van lehetőség a Ford ösztöndíjra jelentkezni, akkor jelentkeztem. És az volt a szerencse, hogy én nem úgy jelentkeztem, hogy szeretnék majd egy amerikai zenével foglalkozó könyvet írni vagy tanulmányozni, hanem egyből azt írta, hogy igen, szeretném tanulmányozni az amerikai zenét és zenei életet, megint a sok műfajúság, gondoljunk New Orleans-tól a Carnegie Hall-ig, szeretném tanulmányozni mindezt, és itt van George Gershwin könyv, már megszületett. És azt hiszem, hogy ennek köszönhetően fogadtak el, és óriási élmény volt egy évig kint sertepertélni. Elmondom nektek, hogy volt egy bizonyos szumma pénz, amit kizárólag arra lehetett költeni, hogyha elmegyek színházba, operába, bárhova, és hát az pénzbe kerül mindenkinek, és ezekről minden hónapban be kellett számolni. Na most az én életem olyan volt, pontos naplót vezettem, hogy este elmentem a Metropolitanbe, utána elmentem a Village-be valamilyen jazzkoncertet hallgatni, tessék irigykedni, például Miles Davis ilyen távolságból hallhattam egy fekete kocsmában.
4: Aztán nem csak mi irigykedünk ebben a pillanatban.
1: Azt hiszem, igen.
2: Hát, úgyhogy ezek életre szóló élmények is és emlékek. Úgyhogy leírtam pontosan, hogy melyik nap milyen eseményre mentem el, és vettem jegyet. A második hónap végén szóltak, hogy nekem nem kell listát írni, mert látják, hogy ez egy bolond. Ez egy hülye, aki naponta három helyre megy el, és így szívja fel, mint egy szivacs mindazt, amit láthal. Akkor még New Yorkba, aztán pedig körben.
0: Hamarosan folytatjuk a kapricsót, a mai vendégünk pedig Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető.

0: Újra itt a Kapricsó, a mai vendégünk pedig Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető. Azért az biztosan egy nagyon-nagyon más világ volt, mint a 60-as években itthon, egy teljesen zárt közösség.
1: Hát persze, de érezheti szeretném, hogy nem volt számomra annyira más, hiszen előtte Görsvinben éltem, és Görsvin könyvemet ketten lektorálták. Pernye András, akit talán még ismertél személyesen.
2: Sajnos személyesen már nem.
1: De már nem, igen, te is csak hallottál róla, gondolom. És Molnár Antal, idős, ő akkor kb. Olyan idős lehetett, mint én most. Idős, fantasztikus zenetörténész. Mind a ketten elfogadásra javasolták a könyvet. Molnár Antal oda tett egyetlen egy hibájául rovon fel, hogy túlzottan azonosult az amerikai légkörrel. Hát ennél nagyobb dicséretet nem lehet kapni, hogyha Görsvinről ír valaki könyvet, hogy annyira beleéltem magam, és hát mindez aztán tetőződött az egy év kinti tartózkodással, ami voltak éppen egy ilyen ámokfutás volt egyetemről egyetemre, koncertről koncertre, művésztől művészig, és olyan legendás, idős előadókkal és művészekkel találkoztam, mint például Szél György, Ormán Dienővel egy rádióinterjú is készült, vagy Darius Milhaud, ugye a francia ötök, aki San Francisco mellett, ahol felkerestem, elmesélte, hogy akkor éppen, ez 1967, hogy akkor éppen a Figaro házassága folytatásán dolgozik. Azóta se tudom, hogy elkészült ez az opera a Darius Milhaud tollából. Minden esetre csodás időszak volt, mert kézről kézre adtak, amerikaiak parádéson szerveznek mindenhol, az itinerit megadták órára pontosan, úgyhogy iszonyú sokat szívtam fel, jöttem vissza, folytattam a rádiós munkát, és ugye az aranyalap a Zeneakadémia az aranykorban, Bárdos, Szabolcsi, Barta Dénes, Kókai Rezső, Újfalusi József lehetne hosszan sorolni, hozzá a gyakorlat, amiket említettem, és hozzá Amerika, úgy rám zúdult. Ebből az egy éves ösztöndíjas útból született is egy könyv Amerikai variációk címmel, ami akkor jelent meg. Tehát 66-67-ben voltam kín, és 68-ban jelent meg a kis kötet. Ezt azért említem, mert amikor bárki esetleg bármivel szembesít, ja, könnyű ezt most mondani, akkor mondom, hogy tessék fellapozni, ami ezelőtt évtizedekkel ezelőtt megjelent. Egyébként az mindig veszélyes, ha az ember ír, akár kritikát, akár könyvet, mert lehet vele szembesíteni.
2: Hát említettél néhány nagyon komoly nevet, ugye Miles Davis, aztán Ormádi Célt, és egyébként az amerikai zenekarok nagyon jól el voltak látva a magyar karmesterekkel, hiszen ott van még ugye Solti György Chicagóból, korábban ugye Reiner Figyes is, tehát mondhatom, megszálltuk Amerikát ebből a szempontból. Kik voltak azok a művészek, melyek voltak azok a nagy művész találkozások, amelyek rád a legnagyobb hatást gyakorolták, akár itthon, akár külföldön?
1: Két nevet említek, egy itthonit és egy amerikait. Amerikaival kezdtem, bár nem az amerikai ösztöndíjas év alatt találkoztam vele, Leonard Bernstein. Nem kell bemutatni a klasszik rádió hallgatóinak. Csodálatos művész, és azt hiszem, hogy azért is vonzott engem a Bernstein jelenség, mert ugyanazt tökéletesen megoldotta, amiről én csak sóvárogtam, álmodoztam, hogy hogyan lehet sokaknak megéreztetni a zenének a szépségét, ízét, zamatát. Bernstein azt hiszem az átadás művészetében volt a legnagyobb, meg a Versailles Story-ban. És a kinti egy éves ösztöndíj időszak alatt nem sikerült vele kapcsolatot találni, ez érdekes, személyes kapcsolatot nem, mert az az intézmény, amelyik intézte a programokat, mindent megpróbált hivatalosan, de hát ő volt az Atya Úristen, ott valahol fent trónolt, és hát egy magyar ösztöndíjas sem nem lehetett érdekes a számára. Igen ám, de Görsvin és az amerikai variációk könyv után engem annyira izgatott a Bernstein jelenség, hogy feldolgoztam egy könyvben. Ez volt a Bernstein Story. Ugye Versailles Story, Bernstein Story. És aztán úgy sikerült személyes kapcsolatot is találni a mesterhez, hogy ezt a Bernstein Story-t, ugye Görsvin, Amerika, festeny. Sok mindent behatárol, és sok mindent jelent, és mai napig örömmel vállalom utolsó betűig, hogy ezt a könyvet én kiküldtem az ő titkárnőjének. És kiderült, hogy Weinstein környezetében nagyon sok magyar művész van. Ugye nem csak Hollywoodban, említetted a karmestereket, hát a zenekarokban is nincs olyan nagy zenekar, ahol ne lenne magyar művész, és Bernsteinnek a magyar ismerősei elolvasták, és tetszett neki a könyv. Úgyhogy kaptam Helen Kosztól, Bernstein akkori titkárnőjétől egy levelet, nagyon szépen köszönik, gratulálnak, és amikor a mester Európában lesz, nagyon szívesen lát interjúra, nem interjú, akár Rómában, akár Londonban, vagy itt, vagy ott, vagy amott. És ez adta meg az első lökést, és Bécsben találkoztunk, és akkor ő 50 éves volt, tehát nagyon régen. Ez rádióműsor volt, emlékszem még egy ilyen szörnyű, nagy, oldalamat lehúzó, súlyos magnó volt, talán Vörös Csillag, vagy Vörös Szikra, valamilyen fantázia neve volt, és vittem a Hotel Sacher X szobájába, ahol a Bernstein fogadott, és azzal kezdtem, hogy ne haragudjon, ez nem egy bomba, amit hurcolok magammal, hanem persze, üljünk le, beszélgessünk. És hát azóta többször exkluzív, nagy interjúkat adott rádió, illetve később TV részére itt-ott amott, és ezekből is aztán születtek könyvek.
0: Hamarosan folytatjuk a kapricsót, a mai vendégünk pedig Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető.

0: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk pedig Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető, szakíró, a hazai zenei ismeretterjesztés közismert alakja.
1: Előbeszéltél Bernsteinről elég hosszan. Láttad a filmet, amit róla készítettek?
2: Hogyne.
1: És hogyne. Hogyan tetszett, mennyire vágott egybe a Bernstein kép a filmben ábrázolt?
2: Kicsit húztam a szám, mert mindent megtettek, hogy hiteles legyen. Én sajnos nem az eredeti hangul hallottam, de aztán azzal is megnéztem, mert érdekelt, és az eredeti hangból kiderült, hogy ami nem jelent meg a magyar fordításban, azok az elhangzott mondatok is mind hitelesek voltak. Tehát, hogy odaszól, hogy ezt majd megbeszélitek a Harry Krauttal, és a Harry Kraut volt az ő személyi titkára, akivel minden turnéra eljött. Próbálták hitelesíteni az ő vonzalmairól, persze mindenki tudott, mert ilyen már a művészvilág, ez engem abszolút nem érdekelt, de azt középpontba állítani kicsit elrettentett, ugyanakkor jó, hogy egy ilyen zenészember ennyire az érdeklődés középpontjába kerül. Én, ha zenei rendező vagyok, eszembe nem jutott volna a Mahler második szimfóniát elvezényeltetni Cooperrel, mert bármilyen színész nem lehet. Hát érdemes megnézni, hogy YouTube-on ott van a Feltámadás szimfóniának a finália Bernsteinnel. Hát ott lehet látni, ahogy valóban felemelkedik, amikor megszólal a kórus, hogy Auferstehen, Auferstehen, Auferstehen, és hát szegény utánzó pedig ott hadonászott. Úgyhogy nem volt baj a film, de nem az én világ.
1: Viszont ígérte nekünk egy másik fontos művész kapcsolatot Bernstein mellett. Ki az?
2: Igen, Kocsis Zoltán. Hát őt már azt hiszem személyesen is ismeritek. A Zolival, ha jól számolom, 42 éves barátság, ha amennyire nála a barátság egyáltalán működött, kötött össze. Én azon kevesek közé tartoztam, akivel a Zoli soha nem veszekedett. Akit valahogy megtűrt, elfogadott. És ez nem amiatt volt, mert rengeteg

0: volt az Országos Filharmóniának ilyen vidéki koncertsorozata a fiatalok részére, iskolások részére. Mentünk tornatermekbe, műfázokba, de a legnagyobb művészekkel, Ránk Hidedővel, Török Erzsivel, Jancsó Adriennel, tehát abszolút válogatott társasággal, és ott a ámuló, bámuló, kicsik, nagyok, fiatalok előtt beszéltünk erről, arról, amarról. Dedivel is többször, Kocsissal is többször, és hát aztán, amikor rádiós mi voltam, kiteljesedhetett, mert akkor volt egy fokozatosság. Először ugye bekerültem, mint szerkesztő, tehát a kartonokból csinálhattam műsort, aztán külön kellett mikrofon engedély. Emlékszem, a biztos Dávid, emlékszel a Fischer Sanyi bácsira, és ő...
1: Nem személyesen emlékszem a történetekre.
0: De könyve meg leírások. Igen. Tehát a lényeg, hogy addig nem engedtek mikrofon elé, ameddig nem beszélek tisztán, szépen, magyarul. Azóta is én túl haklis vagyok erre is. Elszörnyedek néha, amikor bármelyik tévében, rádióban úgymond magyarul. Hadarnak, és nem lehet érteni, miről van szó, és szörnyű. Nem beszélve a slágerekről, hogy szeretlek, ilyen hangsúlyok meghágva a prozódia elemi szabályot. Na, mindegy. Tehát amikor már mikrofon enged ilyen volt, akkor már a fantázia is beindulhatott, és lehetett szerkeszteni, meghívni ezt, azt, amazt, és hát a Zolit nagyon sokszor, és aztán amikor én 81 őszén, az is már 43 éve, átkerültem a rádióból a televízióba, Cigány Gyuri hívására, akkor a Zolit is vittem magammal, és mi csináltuk vele a legtöbb televízió felvételt. Amiből aztán szintén könyvek is születtek, és azt hiszem, hogy Bernstein mellett ő volt az, aki sok minden szempontból nagyon nagy hatással volt rám.
2: Hamarosan folytatódik a Capriccio, a mai vendégünk pedig Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető, akit Zsoldos Dáviddal közösen kérdezünk.

0: Ez a Capriccio, a mai vendégünk pedig Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető. Zsoldos Dáviddal közösen kérdezzük.
1: A Zenebutik az egy, mindketten mondhatjuk szerintem, hogy egy legendás műsor. Azt hiszem, hogy nagyon sokan hallgattuk még gyerekként is. Ki volt a legnagyobb kihívást jelentő vendég?
2: A Zenebutikban ugyanúgy, mint korábban a Zeneközelben műsorban, csak hát nagyobb lehetőségekkel, meg akkor már nyílott a világ, és ezzel is lehetett élni. Az ottani vendégek jó része a találkozásaim könyvben mind szerepel. Itt úgy hirtelenjében, hogy különböző oldalakról mondjak neves embereket, Jean-Michel Jarre-tól, ugye Oxigéntól, Rostropovicsig, Richterig, Második János Pál pápáig mindenki szerepelt. Hát ez egy külön történet, hogy szintén a nyitás időszakában megkaptuk azt a feladatot, hogy kísérjük el a

0: zenekart akkor, amikor a pápai rezidencián Castel Gandolfóban muzsikál. És elkísértük, és hát vettük a pápai beszédet, nem interjú, nem. A pápai beszédet és beszámoló volt. De hát ez is abban az időszakban, 80-as évek elején, amikor ez még tabu téma volt. De ezt a szellemiséget, ezt a nyitottságot és nyitás kényszert én vittem a zenebutikba is. És ezért ott olyan dolgokat is bemutattunk, meg olyan helyekre is eljutottunk, ahova korábban nem. És erre tényleg büszke vagyok, de ez egy természetes dolog, mert ami engem ért benyomás, élmény, az akkor teljes, hogyha átadom. Nektek nagyobb közönségnek, még nagyobb közönségnek. Azt szokták mondani, hogy egy műalkotás, egy festmény, akkor él igazán, hogyha elé állok, és befogadom, kialakul a kapcsolata kép és közöttem. Hát ugyanez zenére is, mindenfajta zenére is vonatkozik, hogy én úgy érzem, hogy ami nekem tetszik, ami nekem érdekes. Mutka egy újságíró kérdezte, hogy szóba állnék-e Azariával. És az volt a válaszom, hogy igen, nem fogom megkeresni, de a sors úgy hozza, boldogan szóba állok, és egészen biztos, hogy érdekes, izgalmas beszélgetés lenne. Erdő Péter bíboros úr, akivel szintén csináltunk zeneközelben műsort, és mindenki jó volt, hogy jaj, hát a bíboros az egy komoly, szikár ember, hogy lehet vele beszélgetni, mondom, hogy nyugi, biztos lehet vele beszélgetni. Hát ismertem fogadásokról innen-onnan, de nem mélyebben. És elmentünk Csiba Lajossal a budai várba, a Primási palotába, és úgy kezdtem a beszélgetést, hogy kedves bíboros úr, felejtsünk el mindent, politikát, egyházi ügyeket, napi problémákat, és képzeljük el, és most kapaszkodjatok, hogy bíboros úr otthon van, papucsban. Abban a pillanatban fülig ért a szája, és elkezdett sztorizni, hogy ifjúkorában kórusban énekelt, ez volt, az volt, amaz volt, tehát fel lehet oldani embereket, és én ezt érzem jó dolognak, és nem mindig sikerül, de amikor sikerül, akkor jó.
1: Eltelt már egy kis idő, hogy képernyős műsort csináltál. Ha most megcsörenne a telefonod az MTV által, hogy csinálj egy műsort, ha nem is magad műsorvezetőként, de szerkesztőként, mi lenne az a műsor, amit most egy kulturális zenei műsor, amit szívesen látnál egy közszolgálati csatornán?
0: Megtörtént, mert volt ez a, vagy van ez a Hogy Volt című sorozat. És a Hogy Volt sorozatban az a fantasztikus lehetőség adódott, hogy ugye a régi zeneputik adásoknak szám szerint 266 adásnak, ők a joggazdái. Tehát onnan lehet meríteni, más televíziónak kemény pénzeket kell fizetni, hát ezt tudjátok, hogy működik. És ott elkészült egy Hogy Volt műsor, és abban parádéztunk, abban tényleg mindenkit felvonultattunk az említett művészeken, túl ugye volt benne Presser Gábor, Rost Andrea, Sebestyén Márti, mindenki, akit el tudtok képzelni. Én, ha lehetőség lenne, időnként felszoktak kérni erre, arra, örömmel megyek. Lehetőség lenne, akkor szintén úgy csinálnék műsort, hogy a jelenből csemegéznék, és a múlt hozzá. Mert nem szabad elfeledkezni a nagy magyar előadókról, nagy magyar művészekről, vagy ha nem is ezt a kategóriát említem, hát mi forgattunk annak ideig Máté Pétertől kezdve mindenkivel, aki már a felső birodalomban muzsikál, és ők olyan művészek, olyan értékek, amelyeket ma is érdemes átadni a mai fiataloknak és azoknak a gyerekeinek.
2: Hát akkor így a műsor zárásaként nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt volt velünk, és még egy olyan utolsó kérdést szeretnék feltenni lezárásként, hogy mi az, amivel most dolgozik?
0: Ez milyen érdekes, hogy a kolléganőd magáz, ilyenkor érzem, hogy 86 éves kor, és sajnos, nem sajnos, ezt vállalni kell. A kérdésre a COVID időszak számomra, és most ne rémüljetek meg, nem volt rossz, mert bezárt voltam, Csak teniszezni lehetett, mert azt engedték, hogy teniszpályára levehessünk. Még a rádióműsorokat is telefonon, online készítettük, tehát volt időm. És sorra születtek az ilyen különböző emlékező kötetek, emlékek Lepkeszárjon, meg emlékek, nem? És most, ha jóisten ad erőt, akkor jövő évig tető alá tudok hozni egy olyan zeneközelben kötetet, amiben szinte kizárólag kulisszák lesznek. Tehát nem találkozások, nem utazások, mert azokat megírtam, hanem mi van mögöttük, mi volt mögöttük, hogyan jött létre, mi az, ami érdekes. Hát, hogy aztán sikerül, nem sikerül, azt nem tudom, de minden esetre érdekes, izgalmas feladat, és nagyon remélem, hogy elfogadják, hogy valaki akkor már 86-87 évesen emlékszik a régmúltra, és olyan szemüvegen, amire mások is emlékeznek.
1: Én biztos vagyok benne, hogy a korábbi kötetekhez hasonlóan ezt is nagy örömmel fogják majd az olvasók forgatni. Előtt nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat ide a Kapricsóba. Búcsúzunk, és szerintem előbb-utóbb várunk is majd vissza. A Kapricsot hallottátok Békés Lilivel és Oldos Dáviddal, és természetesen Juhász Előddel. Sziasztok!
0: Én megköszönöm szépen a meghívást, és a hölgyeknek is, az uraknak a figyelmet.
2: Köszönjük, hogy itt volt, további szép napot kívánunk. Ez volt már a Kapricsó, a mai vendégünk pedig Juhász Előd, magyar zenetörténész, tévés és rádiós műsorvezető. A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor. A teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezetők Békési Lili Veronika és Zsoldos Dávid, a szerkesztő Szerémi Nóra nevében köszönjük figyelmüket, és további szép napot kívánunk!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vezető európai politikusok bírálják az amerikai orosz olajegyezményt. Holnap újraindul a vasúti forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
2: Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaúdi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halottak között 8 külföldi állampolgár van, több sérült állapota kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt 3 iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putin a héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszkij közösségi oldalán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. A turistákat szállító jármű egy kamionnal ütközött délelőtt a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton. Legkevesebb 11-en meghaltak és 27-en megsebesültek. A mentés jelenleg is tart.
1: Este befejeződnek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. A többi között betonaljakat cseréltek, váltókat javítottak, ellenőrizték a biztosító berendezéseket, és elvégezték a Kisgellért-hegyi alagút kapuzatának és támfalának karbantartását is.
2: Estétől nyugat felül ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban akadozik az előrejutása az Erzsébet hídon Pestre, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, a Széll Kálmán tér környékén és a Margit körúton. Zuglóban a Miskolci utcában a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad közműjavítása miatt. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrs vezértere felé pedig a Miskolci utca Csömöri út megállót. Rendezvényt tartanak ma 20 és 22 óra között a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra kell készülni. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy út után, mert közművet javítanak. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt közműjavítása miatt, a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Szeretettel köszöntjük a filmzenekedvelőket a Cine Musicben, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál Hávarka Marian. A mai közel 120 perces összeállításunk első órájában a 20. század két nagy világháborújáról lesz szó. A háborús filmekhez Thomas Newman 15-szörös Oscar jelölt komponista írt zenei kíséretet. Sam Mendes rendezésében 3 éve mutatták be az 1917 című, gyönyörűen fényképezett, elképesztően feszült atmoszférájú filmet, amelynek zenei részleteit hamarosan meghallgathatják. Az első világháború után pedig második világháborús történet következik, az izgalmas drámában egy különleges hadművelet révén Hitler seregét szeretnék megállítani Szicíliánál. A furfangos akció a Vagdalt hús hadművelet elnevezést kapta, amelyről John Madden rendezésében készült film. A második óránkat a sorozatok blokkjával folytatjuk, amelyben bemutatkozik az idei nyár legizgalmasabb drámasorozatának kikiáltott Fekete madár, amelynek egy szomorú apropója is akad, ez volt ugyanis az idén májusban elhunyt Ray Liotta egyik utolsó munkája. És végül könnyedebb témával zárjuk a Cine Musicot, amikor is a filmzene.net portál munkatársainak összeállításában a Muppet Kincses Sziget című film aláfestését hallgathatjuk meg. Tartsanak velünk ma is este 7 óráig, illetve ha tehetik, kövessenek bennünket a Facebookon, Cine Music oldalunkon is. Az 1917 című filmet Sam Mendes rendezte, aki így nyilatkozott a filmmel kapcsolatban. A filmet nagyapám ihlette, és abban a reményben forgattam, hogy tisztelgek azelőtt, amit átélt. Pályafutásom legnagyszerűbb élménye volt ez a film. Az 1917 története szerint két fiatal brit katonát egy lehetetlennek tűnő küldetéssel bíznak meg az első világháborúban. Az ellenséges vonalon kell áthatolniuk, hogy egy üzenetet kézbesítsenek bajtársaiknak. Egy napjuk van, hogy célhoz érjenek, különben 1600 társuk, köztük egyikük testvére is odavész. A két bátor harcos hihetetlen elszántsággal indul neki a német frontnak. Az Oscar-díjas Sam Mendest a Skyfall és az Amerikai szépség kapcsán is ismerhetjük. E filmjének egyik különlegessége, hogy látszólag vágás nélkül kerül a nézők elé, a két katona élethalál harca, olyan érzést keltve, mintha valós időben követnék nyomon az izgalmas akciókat. Roger Deakins operatőr erőteljes képeivel az 1917 felejthetetlen mozi élményt nyújt. A főszerepekben George MacKay és Dean Charles Chapman látható, akik mellett Benedict Cumberbatch, Colin Firth és Mark Strong is feltűnik. Mendes a filmnek nem csak rendezője, de társ producere is volt. Az Oscar-díj előszobájának számító Golden Globe gálán a legjobb filmnek és a legjobb rendezőnek járó díjjal térhetett haza a rendező. A 2020-as Oscar gálán azonban 10 jelölésből végül csak 3-at sikerült megszereznie, ezek a legjobb operatőr, legjobb vizuális effektusok és a legjobb hangvágás díjai.

Az 1917 című filmhez Thomas Newman írt gyönyörű aláfestést. Newman zenés család sarja 1977-ben, Bachelor of Arts, 1978-ban pedig Master of Music diplomát szerzett. Eredetileg Broadway színházi produkciókhoz komponált zenét, mentorával Stephen Sondheimmel együtt. Nagybátyja Lionel Newman kérte fel, hogy írjon zenét a The Paper Chase című televíziós sorozathoz, amely Thomas első televíziós munkája volt. Az 1980-as években indult be Thomas Newman filmes karrierje. John Williams, a család közeli barátja elhívta őt, hogy vegyen részt a Jedi Visszatér című űr-opera filmzenei munkálataiban, amelyben fő feladata a zenei hangszerelés volt abban a jelenetben, amikor Darth Vader meghal. Ezt követően Scott Rudin filmproducer megkereste Thomast, hogy filmeken dolgozzon. Első munkája a Reckless című romantikus dráma filmzenéje volt. A zeneszerző karrierjének további állomásairól a következő fél órában lesz szó, miközben bemutatjuk a Vagdalt hús hadművelet című film aláfestését is. Most azonban hallgassunk meg további zenei részleteket az 1917 című Oscar-jelölt filmzenéből, amelyet Thomas Newman ír.

0: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban akadozik az előrejutása az Erzsébet hídon Pestre, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, a Széll Kálmán tér környékén és a Margit körúton. Zuglóban a Miskolci utcában a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad közműjavítása miatt. A 81-es trolibusz terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrsvezértere felé pedig a Miskolci utca Csömöri út megállót. Rendezvényt tartanak ma 20 és 22 óra között a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra kell készülni. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy út után, mert közművet javítanak. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt közműjavítása miatt, a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Folytatjuk a Cine Musicot itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Az előző fél órában az 1917 című film Thomas Newman által írt aláfestéséből válogattunk. A következő percekben pedig második világháborús korba érkezünk a Vagdalt hús hadművelet című 2021-es film révén. Az izgalmas történetet egyébként 1956-ban dolgozták fel először a Sosem volt ember című filmben, amelyet akkor Ronald Name rendezett. John Madden tavalyi filmje 1943-ban játszódik, amikor a szövetségesek eltervezik, hogy megtörik Hitler szorítását a megszállt Európában, és átfogó támadást indítanak Szicília ellen. De van némi kellemetlenség, mert valahogy meg kellene védeni az inváziós haderőt az esetleges megsemmisüléstől. Két figyelemre méltó hírszerző tiszt, Ewan Montague, a filmben Colin Firth alakítja, és Charles Chumley, a filmben Matthew McFadden feladata, hogy kitalálják a háború legkülönösebb és legszenzációsabb dezinformációs tervét, amelynek középpontjában a történelem legvalószínűtlenebb titkos ügynöke áll, egy halott hajléktalan. A Vagdalt hús hadművelet egy olyan ötlet rendkívüli és igaz története, amelytől azt remélték, hogy megfordítja a szövetségesek helyzetét, hihetetlenül nagy kockázatot vállalva, dacolva a logikával, pattanásig feszítve értelmi szerzőinek idegeit. A Barclay művelet részét képező Vagdalt hús hadművelet az 1939-es Trout feljegyzésen alapult, amelyet John Guthrie ellentengernagy, a haditengerészeti hírszerzés igazgatója és személyes asszisztense Ian Fleming főhadnagy írt, aki később James Bond karakterének megteremtése révén vált világhírűvé. Az Operation Mincemeat tervét egyébként Winston Churchill brit miniszterelnök és Dwight D. Eisenhower tábornok, a földközi tenger katonai parancsnoka jóváhagyásával valósították meg. A hadművelet teljes hatása nem ismert, de az biztos, hogy Szicíliát a vártnál gyorsabban sikerült felszabadítani a szövetségeseknek, és a veszteségek is alacsonyabbak voltak az előrejelzetteknél.

Műsorunk elején már szó esett Thomas Newmanről, az 1917 és a Vagdalt hús hadművelet című filmek zeneszerzőjéről. Thomas Newman 1994-ben kapta meg az első Oscar jelölését a Remény rabjai és a Kisasszonyok című filmek zenéjéért, de abban az évben Hans Zimmer vitte el a pálmát az Oroszlán király zenei anyagával. Newman az 1990-es években már elismert és egyre népszerűbb zeneszerző volt. További Oscar jelöléseket kapott, de sajnos soha nem nyert. Nevezetesebb munkái közé tartozik az Amerikai Szépség című filmdráma zenéje 1999-ből, amelyért Grammy és BAFTA díjat is kapott. Newman jó munkakapcsolatban áll a film rendezőjével, Sam Mendezzel, aki sok filmjéhez szerződtette őt komponistának. A 2000-es években továbbra is kasszasikereken dolgozott, mint például a Kárhozat útja, a Némó nyomában és a Lemony Snicket, a Balszerencse áradása című filmek. 2006-ig 8-szor jelölték Oscar-díjra, de nem nyerte meg ezeket sem, ezért nyilvánosság előtt viccelődni kezdett a győzelmek hiányával. 2008-ban 2 Oscar-díjra jelölték a Wall-E című animációs film kapcsán. A filmben hallható Down to Earth című dal azonban Grammy-díjat kapott. A 2000-es években írta többek között a Skyfall és a Saving Mr. Banks című filmek aláfestéseit. Az 5-szörös Grammy-díjas Thomas Newman-t 2020-ig 15 alkalommal jelölték Oscar-díjra, így jelenleg ő a legtöbbször jelölt élő zeneszerző, aki még sosem nyert ténylegesen Oscar-díjat. Hasonlóan járt Alex North is, aki 1991-ben hunyt el, és pályája során szintén 15 Oscar-díj jelölést kapott. Most azonban térjünk vissza a Vagdalt hús hadművelet című filmhez, és annak aláfestéséhez, melyet premierként mutatunk be most itt nálunk a Cinemusicban. A Vagdalt hús hadművelet zenei anyaga után is érdemes velünk maradni, hiszen 6 óra után műsorunkat folytatjuk a Fekete Madár című szériával, majd a Muppet Kincses Sziget című film zenei anyagával.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Vezető európai politikusok bírálják az amerikai orosz olajegyezményt. Holnap újraindul a vasúti forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
4: Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaúdi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halottak között 8 külföldi állampolgár van, több sérült állapota kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt 3 iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putin a héten több mint 300 ezer tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Ukrajna felhagyja az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszky közösségi oldalán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. A turistákat szállító jármű egy kamionnal ütközött délelőtt a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton. Legkevesebb 11-en meghaltak és 27-en megsebesültek. A mentés jelenleg is tart.
3: Este befejeződnek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. A többi között betonaljakat cseréltek, váltókat javítottak, ellenőrizték a biztosító berendezéseket, és elvégezték a Kisgellért-hegyi alagút kapuzatának és támfalának karbantartását is.
4: Estétől nyugat felül ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: A fővárosban, Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrs vezértere felé pedig a Miskolci utca Csömöri út megállót. Rendezvényt tartanak ma 20 és 22 óra között a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Tart a csatorna felújítása a 8. kerületben a Dankó utcában. A Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kálvária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton. A Hungária körút felé az Egressy út után, mert közművet javítanak. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Lezárták a fél útpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton, az Árpád híd alatt közműjavítása miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi mindenképhez dallamot adunk.
6: A hírek után újra köszönti hallgatóit a Cine Music című filmzenei műsor itt a Klasszik Rádió 92.1-en, amely most a sorozat blokkal folytatja adását. Mai félórás összeállításunkban bemutatkozik az idei nyár legizgalmasabb drámasorozatának kikiáltott Fekete Madár, amelynek egy szomorú apropója is akad. Ez a produkció volt ugyanis az idén májusban elhunyt zseniális színész Ray Liotta egyik utolsó munkája.

Az iménti percekben az Apple TV Plus-on idén júliusban bemutatkozó Fekete Madár című minisorozat főcímzenéje csendült fel, amelyet már a bemutatása pillanatában az idei nyár legjobb drámasorozatának kiáltottak ki. A komor, ám rendkívül izgalmas pszichológiai thrillert az a bestseller író készítette, akinek könyveiből eddig olyan sikerfilmek készültek, mint a Hideg nyomon, a Titokzatos folyó vagy a Viharsziget. Ő Dennis Lehane, aki nem mellesleg a széria producere is volt. Azonban nem Dennis Lehane, hanem James Cain írta azt a könyvet, ami alapján a széria készült. Ez a 2001-ben megjelent In With the Devil című regény. A produkció teljes egészében igaz történetet dolgoz fel, méghozzá az író James Cain meglehetősen kalandos életét. A történet szerint a középiskolai futballsztárt Jimmy Kint 10 év szabadságvesztésre ítélik, emiatt egy életre szóló választás elé kerül, amely szerint vagy egy kevésbé őrzött börtönben tölti le a büntetését a feltételes szabadlábra helyezés esélye nélkül, vagy egy szigorúan őrzött börtönben, ahol a legkeményebb bűnözők között kellene élnie. Ez utóbbi esetben össze kell barátkoznia Larry Hall-lal, akit sorozatgyilkossággal gyanúsítanak, hogy vallomást csaljon ki belőle, amiért elengedhetik Jimmy büntetését. Larry Hall 1995-ben került először rácsok mögé, és a rendőrség szerint 14 lány haláláért lehetett felelős, akiket a furgonjába rángatott, majd valamilyen elhagyatott helyen megerőszakolta, majd meggyilkolta őket. A nyomozók azonban szinte semmilyen bizonyítékkal nem rendelkeztek, így gyorsan ki kellett találniuk egy stratégiát, hogy hogyan bírják vallomásra az amúgy félinknek tűnő, ám notóriusan hazudozó Holt, aki pár héten belül szabadlábon távozhatott volna. Így jött a képbe a sármas és megnyerő stílussal bíró James Cain, akinek az a dolga, hogy megtudja a fiatal lányok holttestének rejtek helyét. Egyébként a valóságban Larry Hall áldozatainak száma a 40-et is elérhette, az áldozatok hollétére pedig a mai napig nem derült fény.

A kritikusok szerint a Fekete Madár című hat részes sorozatban a főszereplő James Keane-t megformáló Taron Egerton karrierje legjobb alakítását hozza. A Belsi színészt leginkább a Kingsman, a titkos szolgálatból ismerhetjük, de a most 32 éves színész legutóbb a 2019-ben bemutatott Rocketman című Elton John életéről szóló zenés filmben is remekelt. Egerton csak nagyon ritkán vállal főszerepet tévésorozatban, ezért a Fekete Madár ilyen szempontból is különleges produkció. Karakterének szöges ellentéte a sorozatgyilkos Larry Hall figurája, akit eddig a főleg komikus filmekben feltűnt, Paul Walter Hauser alakít olyan hitelesen, hogy már a látványától is futkos a néző hátán a hideg. James Keane zsaru édesapját pedig az idén májusban, 67 éves korában váratlanul elhunyt, felejthetetlen színész Ray Liotta alakította. A széria alkotója Dennis Lehane egyik interjújában megjegyezte, hogy élet egyik legnagyobb álma vált valóra, amikor felkérte kedvenc színészét, Ray Liottát erre a szerepre, amelyre ő gyakorlatilag azonnal igent mondott. Lehane elmondása szerint Liotta már az első forgatási napon komoly munkához látott. Senkivel nem beszélt, egyedül a fiát megformáló Taron Egertonhoz lépett oda, megölelte, és ezzel azonnal megalapozta a sorozatbeli apa-fia szerepkört. E történetből is érzékelhető Ray Liotta munkájához való alázata és tehetsége, amelyet soha nem felejtünk.

Az imént szintén egy zenei részlet hangzott el a Fekete Madár című szériából, amely jelenleg 8,2 ponton áll az IMDb portálon. A széria zenei világát a Mogwai nevű skót pop-rock zenekarnak köszönhetjük, akik 1995-ben alakultak Glasgow-ban. A zenekarnak nem ez volt az első filmes munkája, hiszen korábban a Forrás, vagy a 2006-ban bemutatott Miami Vice című produkcióhoz készítettek zenei aláfestést. A következő percekben a Fekete Madár című sorozathoz alkotott zenéikből válogatunk, és ezzel mára búcsúznak a sorozatok, de jövő héten is várjuk Önöket, amikor az október 23-ai ünnepre való tekintettel két a történelem meghatározó forradalmairól szóló széria, a Forradalom és a Szabadság fiai mutatkozik be. Tartsanak velünk akkor is!

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban, Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrs vezértere felé pedig a Miskolci utca Csömöri út megállót. Rendezvényt tartanak ma 20 és 22 óra között a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Tart a csatorna felújítása a 8. kerületben a Dankó utcában. A Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kálvária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton. A Hungária körút felé az Egressy út után, mert közművet javítanak. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Lezárták a fél útpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton, az Árpád híd alatt közműjavítása miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en, Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

A Klasszik Rádió 92.1-en folytatódik Cine Music című filmzenei műsorunk, a mikrofonnál továbbra is Hávarga Marian. Ha manapság kalózos filmekről kezdünk beszélni, akkor a Karib-tenger kalózai franchise említése elkerülhetetlen. De hasonló a helyzet abban az esetben is, amikor Hans Zimmer munkásságának legfontosabb állomásait kívánjuk felsorolni. A komponista pályafutásában jelentős szerepet töltenek be a Jack Sparrow történetek, a törvényen kívüli rettegett tengeri rablókkal azonban először nem általa hozta össze a sors, hanem a 90-es évek derekán készült bábfilm a Muppet kincses sziget kapcsán. A Cine Music mai adásában a Robert Louis Stevenson ifjúsági kalandregényén, a kincses szigeten, valamint Jim Henson kedvelt karakterein, a Muppet társulat tagjain alapuló mozival és annak zenéjével foglalkozunk. Jim Henson az 50-es évek közepén fektette le a későbbi Muppet Show alapjait, amely rendkívül gyorsan hódította meg a világot, sikerének hála pedig meg annyi nemzedék nőhetett fel rajta. A sorozat mellett egész estés filmeket is forgattak, a bábokból pedig olyan sztárok váltak, hogy a világhírű művészek is megtiszteltetésnek vették, amikor az alkotók egy-egy történethez kérték hozzájárulásukat. Shirley Bassey épp úgy látható volt már az oldalukon, mint Sylvester Stallone, Johnny Cash, John Cleese, James Coburn, Alice Cooper, Mark Hamill és Elton John, és a közreműködők listájának még korán sincs vége. Az 1996-os Muppet kincses szigetben fontos szerep hárult a dalokra, amelyek kíséretét Barry Mann, szövegét pedig felesége Cynthia Weil szállította, zenei rendezőként pedig Zimmer is kivette belőle a részét. A dalok többségét a szereplők adják elő, kivétel ez alól a Love Power, amely Ziggy Marley és a The Melody Makers tolmácsolásában hallható, valamint a Love Led Us Here, ami először Miss Ruffy és Brecky, majd John Barry, valamint Helen Darling duettjeként került be a produkcióba. Míg a stáblista zeneként alkalmazott Love Power, Love Led Us Here kettős, professzionális, addig a Muppet tagok által előadott számok nem mindegyike tűnik összeszedettnek, inkább az esetlenség, a félresiklott hangok jellemzik őket, de ezek az alkotás jellegének ismeretében egyfajta bájt kölcsönöznek a produkciónak. Az Oroszlán királynak köszönhetően ekkorra már egy éve Oscar díjasként számon tartott Hans Zimmer, Nick Glanesmith, Graham Prescott, valamint a karmesteri szerepet is betöltő Harry Gregson Williams közreműködésével oldotta meg az instrumentális kísérettel kapcsolatos feladatot, a végeredményről pedig nagyjából 25 percnyi, időnként egyvelegek alkotta játékidő keretében kaphatunk képet az Angel Records

animációs alkotásokon, a báb filmek esetében a Muppet kincses sziget mindössze egyszeri kitekintésnek tudható be, igaz, a jobb fajtából. Következzen egy kis ízelítő a Score-ból, amelyről bővebben a filmzene.net portálon olvashatnak az érdeklődők. A zenei részletek előtt azonban elköszönünk hallgatóinktól, búcsúzik a szerkesztő Varga Ramona és a műsorvezető H. Varga Marian. Munkatársaink voltak a filmzene.net portál csapata, Glock Melinda és technikus kollégánk. Új műsorral egy hét múlva jelentkezünk, addig is hallgassák a Klasszik Rádió 92.1-et. További szép estét kívánunk, most pedig induljon a Muppet kincses sziget zenei anyaga.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vezető európai politikusok bírálják az amerikai orosz olajegyezményt. Holnap újraindul a vasúti forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
2: Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaúdi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halottak között 8 külföldi állampolgár van, több sérült állapota kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt 3 iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putin a héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszkij közösségi oldalán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. A turistákat szállító jármű egy kamionnal ütközött délelőtt a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton. Legkevesebb 11-en meghaltak és 27-en megsebesültek. A mentés jelenleg is tart.
1: Este befejeződnek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. A többi között betonaljakat cseréltek, váltókat javítottak, ellenőrizték a biztosító berendezéseket, és elvégezték a Kisgellért-hegyi alagút kapuzatának és támfalának karbantartását is.
2: Estétől nyugat felül ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban egy olyan téma érkezik, amelyet egyébként én mindig utána akartam ennek menni és utána olvasni, és amikor láttam, hogy erről fogunk beszélgetni, én nagyon-nagyon örültem, hogy most akkor mindent meg fogok tudni az Orient Expressről.
2: Hát ez egy fogalom. Szerintem mindenkinek beugranak azok a hamisítatlan hangulatú, gyönyörű szép favázas kupék, a luxus, a történelem, Agatha Christie, Poirot.
1: Így van.
2: Minden.
1: És a vonatozásnak a romantikája.
2: És a luxus. Mert ezért ezek igazán luxus körülmények voltak az Orient Expressen, és azok ma is. Az Orient Express a vonatok királyának, a királyok vonatának is nevezhetjük. És azért hoztuk ezt a témát mára, mert 1883 őszén robogott át az első Orient Express Budapesten.
1: Kihez kapcsolódik ennek a fejlesztése, tervezése?
2: Az első hálókocsi tervével egy amerikai vasútépítő mérnök, egy bizonyos George Mortimer Pullman állt elő. Ő volt az, aki kitalálta, hogy át kéne alakítani a személyszállítást, kocsikat úgy, hogy az ülések támlájából ágyakat lehessen rögtönözni. Aztán erre az ötletre reagálva az amerikai vonattársaság bevonta az üléseket plüsssel, a világítást olajlámpák szolgáltatták, és a melegítést kályhák adták. Tehát ezek voltak az első ilyen luxus próbálkozások. Az első ilyen kocsi különben 1859-ben kezdtek el közlekedni Amerikában. És aztán ezt az úgynevezett Pullman kocsit meglátta egy az új világba látogató belga bankár, George Nagelmackers, és ő volt az, aki áthozta az ötletet Európába. 1872-ben megalapította a Nemzetközi Hálókocsi Társaság elnevezésű vállalkozást, és még ebben az évben elindult az első kísérleti jellegű hálókocsi Párizs és Bécs között. Sikerült nagyon jó részvényeseket megnyerni ennek a vállalkozásnak, például a belga királyt, második Lipótot, aki nagyon nagy fantáziát látott ebben a lehetőségében. Nem tudjuk, hogy itt a luxus volt-e az, ami őt csábította, vagy a hálókocsik rejteke, ahol nyugodtan fogadhatta a váltakozó partnereit. Úgyhogy nem tudjuk, minden esetre megnyerte ennek az ügynek, úgyhogy a Nagelmackers féle luxus kocsikkal felszerelt Orient Express 1883. október 4-én indult el első hivatalos útjára Párizsból.
1: Mi volt a végcél?
2: A végcél, az úti cél a török birodalom fővárosa Konstantinápoly volt, ahova 19. századi mércével, hát rekordidő alatt 3,5 nap alatt értek el. Úgyhogy ez egy hatalmas teljesítmény volt. És hogy mit tette különlegessé ezeket a kupékat, a már említett kényelem és luxus mellett ugye megjelentek a monogramos bőrgarnitúrák, csillogó díszes résztárgyak, és hát persze mindehhez azért vastag pénztárca is dukált, hiszen nagyon-nagyon drága volt már akkor is. Gőzzel fűtötték a kocsikat, ekkor gyertyával, aztán később gázzal világítottak, és hát nagyon szép favázas és fa burkolatos vagonokról van itt szó. Az egyik oldalán megjelent a vagonoknak a fő részvényes, a belga király oroszlános királyi címere, tehát ezt láthatjuk az akkori kocsikon.
1: Hogy közlekedett?
2: Itt ilyen kocsit különben a budapesti vasúttörténeti parkban is találunk, tehát megvan az egyik eredeti kocsi, el lehet menni és meg lehet nézni.
1: Hogy közlekedett az Orient Express?
2: Az első 5 évben, tehát 1883-tól 1888-ig Strasbourg, Stuttgart, Bécs, Budapest, Temesvár, Orsova, Bukarest érintésével haladt, több mint 2,5 ezer kilométer után elérte havasalföldi Gyurgyevóba, ahol hajón keltek át a Dunán a bulgáriai Ruszéba, és innen egy újabb 7 órás vonatozás után Várna következett, innen pedig 15 órás tengeri hajókázás után érkeztek meg Isztambulba. A magyar szakasz az körülbelül 689 kilométer volt. Nem csak az átszállások miatt volt viszontagságos ez az utazás, hanem itt megjelent a dunai árvíz, néha földcsuszamlás, néha hóakadály is hozzájárult a kalandokhoz, és 1891-ben például görög rablók is rátámadtak az Orient Expressre, és csak váltságdíj fejében engedték szabadon az utasokat. Tehát egészen elképesztő kalandok.
1: Ezeket filmekben láthatjuk, a nagy vonatrablásokat.
2: Különben Agatha Christie maga is utazott az Orient Expressen az 1900-as évek elején, és így született meg 1933-ban a Gyilkosság az Orient Expressen című regénye, amiből aztán a 70-es években film is készült.
1: Valamikor megtörtént az, hogy nem kellett átszállni hajóra?
2: 5 évvel az első szerelvény indulását követően 1888-ra elkészült a Budapest, Zimony, Belgrád, Szófia vasúti pályaszakasz, és itt már valóban közvetlenül megszakítás nélkül lehetett eljutni Isztambulba, és ekkor a menetidő 67 óra 35 percre rövidült.
1: A Mesélő Budapest rovatban innen folytatjuk az Orient Express történetét.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban az Orient Expressről beszélgetünk. Az Orient Express fényűző kupé, sejtelmes hálókocsijai, hangulatos étkezői nagyritkán újra sínre gördülnek. A zseniális krimiíró Agatha Christie fantáziáját is megmozgató vonat legenda letűnt idők nagyjait idézve vándorol, országról országra és néha ugye hazánkba is ellátogat. Az első világháború környékén hagytuk abba, vagy odaig még nem jutottunk el?
2: Hát tulajdonképpen az első fénykora az Orient Expressnek, az igazi fénykora az pontosan az első világháborúig tartott. Olyan hihetetlen személyek utaztak az Orient Expressen, mint például első Ferdinánd bolgár cár, Danilo montenegrói trónörökös, egy indiai maharadzsa az összes feleségével, és maga Agatha Christie is, ahogy már említettük korábban, a krimik koronázatlan királynője. Ő volt az, aki egy Isztambul felé tartott, és egy hóesés miatt hosszabb várakozásra kényszerült. Ennek az élménynek a nyomán született meg a regénye, ahogy mondtuk, 1933-ban, és Sidney Lumet amerikai filmrendező vitte filmre 1974-ben parádés szereposztással.
1: Az Orient Expressnek volt egy útvonala. Ez mindig ugyanaz volt, vagy változott?
2: Sajnos itt is az első világháború az, amely véget vetett ennek a fénykornak, hiszen Magyarország ugye a monarchia a vesztes oldalon találta magát, úgyhogy a világháború után elkerült minket az Orient Express, elkerült a vesztes országokat, úgyhogy Párizsból a svájci Lausanne-ig, majd az Alpokon át, a Simplon alagúton keresztül Milánó, Velence, Belgrád és Szófia érintésével lehetett eljutni a török fővárosba, és hát természetesen ez a bojkott érzékenyen érintette az egykori központi hatalmak országainak idegenforgalmát, úgyhogy végül hosszan tartó tárgyalások után sikerült feloldani a bojkottot, és hát ezen a téren a Magyar Államvasutak vezetősége is komoly diplomáciai sikereket könyvelhetett el, úgyhogy 1924-től 39-ig az Orient Express ismét útjába ejtette Bécset és Budapestet, és Bukaresttől tovább ment Konstantinápolyba. Ebben az időben visszatért hozzánk az Orient Express. Aztán 39-ben kitört a második világháború, és ez megint egy korszak végét jelentette.
1: Milyen korszak végét?
2: A világháború után elvesztette a vonata a luxus jellegét, és a szerelvényhez másodosztályú kocsikat is csatoltak. Úgyhogy itt aztán takarékossági programok születtek, a hidegháborús patthelyzet miatt is szünetelt a luxusjárat, és úgy tűnt, hogy örökre vége ennek a korszaknak, amikor egy amerikai vállalkozó megvásárolta az Express-t és a vele járó összes jogot, úgyhogy nagyon kemény munkával a poraiból támasztotta föl ezt a legendás járatot. Több tulajdonos váltást követően, szerencsére, és hát hála Istennek a mai napig, ahogy mondtad te is, ismét jár az Orient Express egy felújított formájában, több útvonalon is közlekedik Európa szerte. Az igazi Orient Express különben 1977-ben közlekedett utoljára Párizs és Isztambul között, de még 2001-ig azért járt Budapestig és Bukarestig, aztán lerövidült az útvonal, 2009-ben teljesen eltűnt a menetrendekből, és a nosztalgia járatok azok, amelyek most ismét járnak, és ezek szoktak megjelenni időről időre Budapesten is, úgyhogy a keleti, illetve a nyugati pályaudvarra időről időre befutnak, érdemes figyelni a híreket ezzel kapcsolatosan, hiszen én magam is szoktam velük dolgozni idegenvezetőként, amikor megérkeznek a nyugatiba vagy a keletibe, akkor fogadjuk a Budapestre érkező vendégeket, és a tényleg nagyon-nagyon különleges programokkal szoktuk őket itt Budapesten is megkínálni.
1: És azok, akik felszállnak erre a vonatra, ők mi miatt?
2: Hát szerintem azt a letűnt luxust keresik, azt az időutazást talán, ami talán még most is tetten érhető ezekben a vagonokban. Azt a 20-as, 30-as évekbeli fényűző világot, amely egyrészt eltűnt már, másrészt talán egy-egy ilyen szerelvénnyel valahogy mégiscsak megidézhető. El szokott látogatni karácsonytáján is Budapestre a Simplon Orient Express, és vannak most már új állomások is, tehát van például Párizs, Bécs, Amsterdam, Velence, Firenze, Prága, és hát Budapesten is megjelennek. Viszont az nagyon fontos, hogy amikor itt vannak Budapesten, 2-3 napig vannak itt a szerelvények, és általában kiszoktak menni vonatmosóba, aztán átkerülnek a Magyar Vasút Történeti Parkba, úgyhogy vannak lehetőségek arra, hogy ezeket a szerelvényeket megtekintsük. Tehát mindenképp érdemes figyelni a híreket, hogy mikor jön az Orient Express Magyarországra, és mikor és hol tekinthetők meg ezek a kocsik.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban most jó sokat megyünk vissza az időben, és megismerhetik a világ első képeslapját. Én nem is gondoltam volna, hogy ez ide kötődik.
2: 1869. októberében jelentek meg az első olyan képeslapok, olyas forma képeslapok, mint amiket manapság látunk, és ez viszont az osztrák-magyar monarchia szárnyai alól került ki, tehát a monarchia volt az első a világon, ahol ezek a képeslapok elindulhattak.
1: Nekem képzeld el, egyszer volt egy olyan munkahelyem, ahol az volt a szokás, és ezt kérték minden kollégától, hogyha valahova elutazik, akkor onnan adjon fel egy képeslapot, és aztán ezt egy táblán gyűjtöttük, és elképesztő volt, hogy lehet, hogy már visszajött egyébként dolgozni a kolléga, a képeslapja meg utána érkezett meg, de megérkezett a képeslap.
2: Igen, nagyon hangulatos szerintem egy képeslap, főleg a mai digitális világban azért semmilyen fogható az, amikor kapsz egy darabot, egy lebélyegzett lapot személyes sorokkal, szóval ennek megvan a varázsa, és megvolt akkor is. Ahogy mondtuk, az osztrák-magyar monarchia területén lehetett ezeket feladni. Korábban is voltak már ugyan elődei ezeknek a képeslapoknak. Ezeket akkoriban még viszont borítékban kellett feladni. Tehát itt a nagy újítás, ez a nyílt levelezőlap volt, vagy nyílt képeslap volt. Ez 1865-ben merült föl először az 5. postakongresszuson Németországban, azonban ekkor még a levéltitok miatti aggodalmak miatt az ellenzők kerültek többségbe. Tehát 4 évet kellett várni, amíg aztán 1869-ben végül szabad út nyílhatott ezeknek a nyitott képes levelezőlapoknak. Október 1-én indult el az első ilyen, ezt németül Korrespondenzkártének, magyarul pedig levelezési lapnak fordították. Ezek úgy néztek ki, hogy a bélyeg oldalon a címzésnek volt a helye, a hátoldalon pedig volt a szöveg. És az volt az egyik nagy újítás ezekkel kapcsolatban, hogy olcsóbbak voltak, míg egy levél feladása ekkoriban 5 krajcárba került, a levelezőlapokért csak 2 krajcárt kellett fizetni.
1: Ez akkor nagyon gyorsan elterjedt, de mikor lett az? Én arra kíváncsi vagyok, mikor jutunk el oda, amikor ugye van egy kép, és a hátoldalára tudunk írni.
2: Így van, tehát az 1870-es évek elején már meglehetősen nagy népszerűségnek örventek ezek a lapok, és ne felejtsük el, hogy ezeknek a képeslapoknak az aranykora egybeesik Budapest aranykorával is, ugye az egyesítés 1873-ban történt, és az a példátlan és hatalmas ívű fellendülés, ami mind Budán, mind Pesten a főváros életében megtörtént, ez pont egybeesik a képeslapok népszerűségével. Ne felejtsük el, hogy ekkor megindulnak a vasutak, tehát egyből gyorsabban eljutnak a képeslapok a címzettekhez, a posta szinte szárnyakra kap, oktatási törvény születik ugye Eötvös Józsefnek köszönhetően, aminek következtében az írástudók aránya megnő, tehát többen tudnak és akarnak képeslapot írni. És ahogy mondtad, de tényleg eleinte a hosszú címzés volt divatban, hogy az egyik oldalon csak a cím, és a másik oldalon volt a kép, illetve egy nagyon pici rövid kis üzenet, és 1905-ben történt meg az a váltás, hogy a képeslap egyik oldala ugye csak kép, és a másik oldalon fele-felébe van a címzés, illetve rajta az üzenet. Tehát ehhez már a 20. század elejének el kellett jönnie.
1: Volt olyan, aki kifejezetten erre specializálódott, hogy ilyen képeket készítsen?
2: Több képeslapvállalkozás is működött, de volt egy, amiről idén már beszéltünk, a Magyar Nemzeti Galériában volt egy kiállítás, egy bizonyos Brück und Sohn nevű német cég volt, akik egész Európát behálózták, és kiküldték a fotósaikat, és ezeket a képeslapokat utólag színezték, utólag retusálták, és ennek a cégnek a gyűjteményéből 12.500 darab képeslap maradt fenn, amelyet Budapesten fényképeztek, és ez egy páratlanul értékes kollekció, hiszen ezekből a képeslapokból látjuk azt, hogy hogyan is nézett ki a város 150 évvel ezelőtt. Megmaradt egy archívumban, és 2005-ben odaadták a Dresdai Deutsche Fototek archívumnak, ezt digitalizálták 2018-ban, de azt gondolom, hogyha elmegyünk például a Múzeum körúton egy antikváriumba, ott is számtalan régi budapesti képeslap van, én szoktam ilyeneket venni, néha ezzel kényeztetem magam, hogy veszek egy-egy ilyen régi képeslapot. Ezek is olyan egyedi hangulatot árasztanak, hogy mindenképp érdemes megszagolni őket, megfogni őket, és esetleg venni egyet-kettőt, vagy csak az interneten akár megnézni őket, hiszen tényleg egy kor, egy eltűnt kor lenyomatai ezek.
1: Akár a mai napnak, vagy ennek a hétnek lehet egy ilyen kihívása, hogy a gyerekünket elvisszük, és megtanítjuk neki, hogy hogy kell képeslapot feladni, mert biztos vagyok
2: igen,
1: benne, hogy ebben a korban
2: is,
1: azért ez már nem annyira megszokott. Köszönöm.
2: Bizony, köszönöm én is.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban egy világnaphoz kapcsolódunk, amely nem más, mint a Fehér Bot napja. És ebből az alkalomból valami nagyon érdekes dolognak jártál utána, a tapintható domborműveket hoztad el ma nekünk.
2: Így van, hiszen a Fehér Bot napja az a látás károsultak, vakok, gyengéllátóknak a napja. És hogy miért hívják Fehér Bot napjának, vagy miért is használnak a vakok Fehér Botot, ennek egy picit utána néztem, és azt találtam, hogy egy francia grófnőtől származik az ötlet. Ő volt az, aki Párizs utcáin sétálgatva megfigyelte, hogy milyen nehéz és milyen veszélyes a vakok számára a közlekedés. Ő találta ezt az eszközt a legalkalmasabbnak arra, hogy távolról is megismerjék, felismerjék, és hogy hát kézben hordozható, és egyfajta segédeszköz lehet a vakok és gyengénlátók számára. És persze a látótársak is egyből látják, hogy egy látássérült van közöttük, és így tudnak neki segíteni. Úgyhogy így terjedt el a fehér bot használata Európában, aztán az egész világon, és 1964-ben az USA-ból indult ez a kezdeményezés, hogy október 15-e a Fehér Bot napja legyen.
1: És akkor hogy jött a tapintható dombor művek ötlete?
2: Ez egy fantasztikus dolog szerintem. Számos városban, nagyvárosban találunk már ilyen tapintható, láthatatlan domborműveket, így hívják ezeket. Ezek olyan domborművek, amelyet Budapesten is a város számos pontján megtalálunk. Ezek általában makettek, és ezek vakok és gyengénlátók számára készültek, de ugyanakkor a gyerekek is nagyon szeretik ezt kitapogatni, megfigyelni rajta az apró részleteket, és ez a vakok számára kézzel fogható teszi a körülöttük lévő tájat, a műemlékeket, úgyhogy ezért hoztunk 6 domborművet, ez megint a teljesség igénye nélkül, hiszen van ennél több dombormű is, de talán a 6 legérdekesebbet, legnépszerűbbet hoztuk el mára.
1: Melyik lesz az első?
2: Az első a Kossuth tér makettje az Országházzal. Ez egy dél-afrikai fekete gránit talapzaton álló bronz dombormű, amelyet Farkas Ádám szobrászművész készített 2014-ben, és ez az alkotás a Kossuth téri látogatóközpont mellett található, és az az érdekessége, hogy szobor a szoborban, hiszen a Kossuth tér újra felavatott szobrai is rajta vannak ezen a maketten. Tehát megfoghatjuk a tornyokat, az Országház tornyait, kitapogathatjuk a lovas szobroknak a kicsinyített mását, tehát igazán testközelivé teszi a Kossuth tér élményét.
1: Következő az
2: budai bronz panoráma, bár ez érdekes módon Pesten van, de a budai oldalt tapogathatjuk ki, ugyanis a budai panoráma tapintható makettjét a Vigadó térnél helyezték el, a 2-es villamos megállója mellett, és hát ennek a segítségével vele a vakok és gyengénlátók is megtapasztalhatják, hogy milyen csodálatos tényleg a dunai panoráma. Ez szintén Farkas Ádám szobrászművész alkotása 2008-ból, tehát a Vigadó előtt a 2-es villamos megállójának magasságában találjuk. Aztán elhoztam az állatkertet is, még mindig a pesti oldalon. Az állatkert több pontján Braille írással, tehát Braille feliratozással és tapintható figurákkal segítik a vakok és gyengénlátók tájékozódását, és van egy tapintható térkép is, amely az állatkert bejáratánál az Elefántkapu közelében található. Ez Székely Katalin 2012-es alkotása.
1: Hogyha 6-ot hoztál is, voltunk 3-ot Pesten, akkor most lesz 3 budai?
2: Igen, átmegyünk a budai oldalra pontosan. Az én egyik kedvencem, amit idegenvezetőként szinte naponta látok, és hát látom, hogy nagyon sokan tapintgatják, fotózzák, ismerkednek vele, ez a Mátyás templom makettje. Halász bástyához vezető út legelején, a Szentháromság tér magasságában van, és ezen a domborművön kitapogathatjuk a Mátyás templom apróbb részleteit, illetve magát a halász bástyát is, tehát a tornyokat, az egész térnek az arányait. Ez szintén Farkas Ádám alkotása 2002-ből, és fontos említenünk, hogy itt is Braille írással a vakok, gyengénlátók el is tudják olvasni, hogy mit tapogatnak ki a kezükkel. Aztán a budai hegyek domborművét hoztam, amely a Normafához vezető út bal oldalán található. Itt egy terméskőből kirakott talapzaton áll a bronz alkotás, és kicsinyítve arányosan a budai hegyek domborzatát hozza.
1: Szuper.
2: Tehát ez is egy tapintható, láthatatlan, és az utolsó egy kicsit kakukktojás, hiszen ez nem a hagyományos értelemben vett vakok és gyengénlátók számára készült térkép, hanem a Buda királyfi és Pest király kisasszony úgynevezett kilátókő szobra. Ez a Gellért hegy oldalában található, a víztározó tetején, a Hegyalja út fölötti parkban, itt van a filozófusok kertje is, azt hiszem, hogy erről beszéltünk már korábban, és ez egy jóval korábbi alkotás,

Ilyen dombormű van még. A megvalósult domborműveket a tapintható, láthatatlan weboldalon megcsodálhatjuk, vagy utána nézhetünk, hogy hova érdemes elmenni. Köszönöm szépen! Mi is.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban a Budapest Múzeumai sorozatunkban egy nagyon különleges kiállításra hívjuk meg most a hallgatókat, amelyet szerintem egyszer biztos, hogy ki kell próbálni, el kell menni. Azért fogalmazok így, hogy ki kell próbálni, mert szerintem mindjárt megértik a hallgatók. A láthatatlan kiállítás lesz az, amelyről most beszélgetni fogunk. És ez egy olyan kiállítás volt, amely szintén költözött az idők során, de talán most már megvan az állandó helyszíne. Mi is ez a láthatatlan kiállítás?
2: Beszéltünk már a héten a Fehér Bot napjáról, amelyet október 15-én ünneplünk, és hát nem véletlenül, hogy ezen a héten egy olyan múzeumot hoztunk, amely egy láthatatlan világba kalauzol minket, egy olyan világba, ahol nekünk is meg kell tanulnunk eligazodni csupán a tapintás, a hangok és az illatok nyomán, és megtapasztalhatjuk, hogy milyen érzés a legtöbb információt adó érzékszervünk, a szemünk, a látásunk nélkül élni, és hogyan erősödnek fel az egyéb érzékszerveink. Mert hogy ez egy ilyen kiállítás, amelyet vakok, illetve látássérültek kíséretében tapasztalhatunk meg.
1: Mit tapasztalhatunk a kiállítás ideje alatt?
2: Teljes sötétséget. Én nem tudom, hogy voltál-e már olyan vaksötétben, ahol nem tudtad, hogy az orrodig se látsz el. Tehát ez tényleg olyan teljes sötétséget tudnak teremteni körénk, hogy az embernek fogalma sincs, hogy merre az arra. És tényleg a tapintásunkra, a szaglásunkra, a hallásunkra hagyatkozunk, és így fedezzük fel a vakok világát. Egy vakvezető segítségével járhatjuk végig ezt az egészet. Megnézhetjük, hogy hogyan kell tájékozódni egy utcán, például egy vakember vagy látássérült ember számára. Megtapasztaljuk, hogy hogyan lehet megfőzni egy vasárnapi ebédet, hogyan kell kifizetni egy csésze kávét egy bárban, mindezt látás nélkül. Tehát azért ezek számunkra olyan egyszerű és egyértelmű dolgok, de hogyha nem lenne látásunk ott, akkor egészen máshogy kell megközelíteni ezeket az egyszerű dolgokat is.
1: Mi ennek a kiállításnak a célja?
2: Én azt gondolom, hogy valahol azt adja át, és nagyon szépen, és nagyon hatásosan, hogy megtapasztalhatjuk azt, hogy a szem kiiktatásával is lehet szép és teljes a világ. Tehát eleinte, amikor mi is végigmentünk a családdal, olyan nagyon elveszettnek éreztem magam, és olyan nagyon félelmetes volt az egész, és ahogy aztán megszokod ezt a sötétséget, és tényleg, ahogy a többi érzékszerv úgy átveszi a szemednek a helyét, a szerepét, egy hihetetlen belső utazás is tényleg, tehát nagyon-nagyon-nagyon érdekes. A kiállítás különben először 2007. augusztusában nyílt meg a budapesti E-klub épületében. Eleinte csak időszakos jelleggel működött, de aztán akkora volt rá az érdeklődés, hogy hamarosan állandó kiállítássá nőtte ki magát. 2012-ben került új helyszínre, a Millenáris B épületébe költözött, és aztán egy ideje most a Népligetben, a Népligeti út 2-es szám alatt találhatjuk, tehát most itt van a láthatatlan kiállítás.
1: Miket tapasztalhatunk itt meg még, vagy milyen szolgáltatásokon vehetünk részt?
2: Az évek során tényleg bővült a kínálat. 2009 óta van egy új szolgáltatásuk, ez pedig a láthatatlan vacsora, amely minden pénteken kerül megrendezésre. Itt a látogatók teljes sötétségben és minden vizuális segítség nélkül tehetik próbára az érzékszerveiket, úgyhogy megtapasztalhatjuk, ha elmegyünk egy ilyenre, hogy a szaglásunk és az ízlésünk tényleg mennyire fejlett, és hogy látás nélkül hogy ki tudnak teljesedni az illatok és az ízek. Kipróbálhatjuk azt is, hogy ha teljes sötétség vesz minket körül, és az ételeket csak az illatuk, az állaguk, vagy a tapintásuk és az ízük alapján tudjuk beazonosítani, hogy kicsit változik az ízlésünk. Uh-huh. Tehát más a megtapasztalása egy ételnek a látás nélkül.
1: A láthatatlan kiállításon, ha ezen a programon részt veszünk, akkor mit fogunk megtapasztalni még?
2: Ez a vacsorás program, ez úgy néz ki, hogy először végig járjuk a kiállítást, és utána van a vacsora. Itt különben vak és látássérült pincérek és zenészek várják a résztvevőket. Csak annyi a különbség a megszokotthoz képest, hogy nem látják egymást, sem a pincérek és a vendégek sem, nem látjuk a berendezéseket sem, a tárgyakat sem. Mit hallunk, viszont halljuk a beszédet, a zenét, érezzük az illatokat, és hát abszolút átjön az éttermi hangulat látás nélkül is. Ugyanígy a láthatatlan kiállítás részeként lehet láthatatlan masszázsra is időpontot foglalni, illetve csapatépítő programokat is lehet szervezni, hiszen az is érdekes lehet, ahogy egy csapat tagjai hogy viselkednek teljes sötétségben látás nélkül, szóval nagyon-nagyon sok mindenre fény derülhet, azt gondolom, egy ilyen kiállítás kapcsán.
1: Ha még nem voltak, akkor látogassanak el a láthatatlan kiállításra. Köszönöm!

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A központi vásárcsarnok belsejébe 1897-es megnyitásakor kiépített sinek vezettek. Ez tette lehetővé, hogy a vasútvonallal ellátott vidéki települések termelői árut küldhessenek ide. A logisztikai központot a mai milleniumi városrész helyén működő Dunaparti teherpályaudvar jelentette, amely az 1960-as évekig nagyon fontos szerepet játszott az ország és a főváros élelmiszeripari áruszállításában. A Duna felől egy vízi alagúton jól megrakott csónakokkal is lehetséges volt az áruszállítás a központi vásárcsarnokba. Ezt a járatot ma már azonban csak a szemét kihordására használják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Energiaipari tűzszünetet kötött Ukrajna és Oroszország. Holnap újraindul a vasúti forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt három iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a Magyar Tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. A többi közt betonaljakat cseréltek, váltókat javítottak, ellenőrizték a biztosító berendezéseket, és elvégezték a Kis-Gellért-hegyi alagút kapuzatának és támfalának karbantartását is. Estétől nyugat felül ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. október 10-ei adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno és a Klasszik Rádió közös zenei műsorának október 10-ei adásában az első órában Szili Gabriella a Nemzetközi Poppercello Academy-ről, Ledényi Attila pedig a kortárs művészetet közelebb hozó Art Market Budapest közelgő rendezvényéről mesél. A második órában Biszak Sándor az Arcanum újságok adatbázisának újabb mérföldkövét mutatja be, immár 100 millió oldalnyi 1780-tól napjainkig terjedő sajtóanyag kutatható digitálisan. Valuska László pedig a 15 éves Őszi Margó Irodalmi Fesztivál jubileumi programjait ismerteti, amely kortárs irodalmi bemutatókkal és különleges zenei produkciókkal várja az érdeklődőket. De természetesen a heti hír összefoglalók sem maradnak el. 1000 produkció közül választották ki a Recircle előadását a Hongkongi Nemzetközi Fesztiválra, illetve rangos francia díjat kapott Tóth Krisztina, költő, író, műfordító. A második órában is érkezik a heti hír összefoglaló, többek között arról lesz szó, hogy újra választották Turi Attilát a Magyar Művészeti Akadémia elnökének, illetve 24 órás zenei kihívással gyűjtött közel 1 millió forintot a Superar tanári zenekara. Néhány percen belül Szili Gabriella, Gordonka tanár, a Popper Örökség Egyesület társ alapítója lesz a vendégem, hiszen 15, 10 és 25 év közötti fiatal csellistát választottak ki 7 országból az első Popper Cello Academy-re, amelyet 2026. október 17-e és 22-e között rendeznek meg Várpalotán. A program középpontjában David Popper etüdjei, az egyéni művészi munka és közös zenei gondolkodás áll, az akadémia napjait pedig 3. a közönség számára is nyitott koncert egészíti ki. Erről fogunk beszélgetni tehát Szili Gabriellával.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: 15, 10 és 25 év közötti fiatal csellistát választottak ki 7 országból az első Popper Cello Academy-re, amelyet 2026. október 17-e és 22-e között rendeznek meg Várpalotán. A májusban megalakult Popper Örökség Egyesület első nagyszabású programja mostanra konkrét formát öltött. A program középpontjában David Kopper etüdjei, az egyéni művészi munka és a közös zenei gondolkodás áll, az akadémia napjait pedig 3 a közönség számára is nyitott koncert egészíti ki. A vendégem Szili Gabriella, Gordon Katanár, a Popper Örökség Egyesület társ alapítója és a David Popper Nemzetközi Csellóverseny versenyigazgatója.
2: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Köszönöm szépen én is, hogy beszélgetünk. Amivel kezdenünk kell szerintem, az a David Popper Nemzetközi Csellóverseny, amely ugye 2000 óta teremt nemzetközi bemutatkozási lehetőséget a fiatal csellistáknak, és most pedig ugye egy új kezdeményezéssel az akadémia is megalakult. Versenytárs alapítójaként és igazgatójaként ugye több mint 2 évtizede dolgozik a fiatal tehetségekért, de milyen szakmai tapasztalatok vezettek ahhoz és ahhoz a felismeréshez, hogy a verseny mellett egy intenzív műhely jellegű akadémiára is szükség van?
2: Ugye a cellóverseny az egy kiragadott pillanat minden alkalommal, hiszen a verseny adott idején belül kell teljesíteni, a legjobb produkciót nyújtani. Ez a mostani rendezvényünk viszont egy elmélyültebb felkészülési folyamatot jelent a csellistáknak. Egyben előkészítése is a következő versenynek, hiszen ugye most a Popper etüdök kerülnek előtérbe, és a Popper versenyen mindig kötelező elemként szerepel minden korcsoportban Popper etüd előadása.
1: Itt most az akadémia középpontjában, ahogy ön is mondta, az etüdök állnak, és ugye nem pusztán technikai gyakorlatként, hanem önálló művészi értékkel bíró zeneműként szeretnék bemutatni ezeket, és csellópedagógiai szempontból hol húzódik a határa a technikai feladat pontos megoldása és az etüd valódi zenei tartalmának a kibontása között?
2: Hát nem hiszem, hogy bármilyen elválasztó vonal lenne a kettő között, mert zenéről beszélünk, és tehát hiába bizonyos célt szolgálnak a gyakorlatok meg a vetüdők, azért azon keresztül, amit csak lehet, meg kell mutatni a zenéből. És erre nagyon alkalmasak a Popper etüdők, mert technikailag a problémákat, ahogy megoldja, minden egyes etűd zenéileg hozzáad olyan elemeket, ami színessé teszi, élvezetessé teszi az előadást is, meg a hallgatóságnak az élményt is. Ez szerencsés ötvöződés. Vannak persze másfajta etüdök is, amik motorikusabbak, de szerencsére Popper ilyen csellóbarát vagy emberbarát etüdöket készített.
1: Most erre jelentkezhettek erre az akadémiára, 15, 10 és 25 év közötti fiatal csellistát ki is választottak. 7 országból, úgyhogy egy picit erről meséljen, erről a folyamatról, milyen volt a fogadtatása, hogy egy akadémia is létrejön, és erre az elmélyült munkára is jelentkezhettek, és végül honnan jelentkeztek?
2: Én azt gondolom, hogy az újdonság ereje az mindig vonzó. A különböző mesterkurzusok sorában ezzel a tematikus koncepcióval én azt gondolom, hogy figyelemfelkeltő volt a meghirdetés, és ezért az érdeklődés is nagy volt. Annak körülünk a legjobban, hogy Magyarországról elég sokan érkeznek, 7 csellista fog részt venni ezen a rendezvényen, és ez azért nagyon fontos számomra, vagy számunkra, mert elsősorban magyar zeneoktatás fejlesztése a cél, nyilván, azon keresztül, hogy mindenféle országból jött és iskolákból érkezett csellisták tudását. Hát nem összehasonlítjuk, ez így nem jó, hanem használjuk egymás tudását, inkább így mondom. Érkeznek még Olaszországból, Mexikóból, Horvátországból, Szerbiából, Törökországból és Japánból is résztvevők, valamint van egy passzív hallgatónk Svédországból, egy magyar csellista, aki Hát ennek megint külön örülünk, hogy ilyen messziről eljön, és fontosnak tartja az saját fejlődése szempontjából, hogy eljön a rendezvénybe, de tudomásom van arról, hogy Magyarországról is többen fognak jönni cselló tanárok hallgatni a kurzusokat.
1: Hogyan fog felépülni a kurzus?
2: Minden csellistának lesz, minden professzornak egy-két órája, az egyik az a szólódarabokat, tehát a poperetüdőket célozza, a másik pedig zongora kíséretes óra lesz. Zongora kísérők már megszokott tím, akik a popper versenyen is kísérni szokták a versenyzőket, Homo Zsuzsanna és Dani Imre, akik a Zene Akadémián tanítanak, illetve korrepetítorok, és ez azt jelenti, hogy 6 órát tudnak igénybe venni ez alatt a pár nap alatt. Az etüdők fókusza, az etüd workshop, ami 3 módon mutatja meg ugyanazt a vetődött a 3 professzor előadásán keresztül a résztvevőknek, illetve lesz egy poperető challenge, ami hát egy szóló koncert tulajdonképpen, a kiválasztott poperetüdőket eljátszhatják hangversenyszerűen a résztvevők. És akkor lesz, hát elég sűrű egyébként a programot.
1: Igen.
2: Ugye minden nap lesznek próbáik, mert cello együttes is alakul belőlük, és a legvégén, 21-én lesz egy zárókoncert a kurzus résztvevőivel, a diákokkal, professzorokkal, a cello együttessel együtt, de a nyitókoncerten egyik professzor fog játszani, Tobias Tosiek, Schubertestet rendezünk, és 20-án pedig a másik professzor, Martin Rummel fog játszani, ő viszont olyan popper műveket ad elő, amik kevéssé ismertek koncertpódiumon, úgyhogy nagyon izgalmas lesz szerintem ez a pár nap. Oncai Csaba, Kossuth Díjas Gordonka művész van, még a 3. professzorként a kurzuson. Cellisták hozhatnak szólódarabokat is, illetve hoznak is szólódarabokat a popperetüdőkön kívül.
1: És ahogy hallhatták, ugye lesz 3 koncert is, amely látogatható, és én azt gondolom, hogy azért ez is igazán izgalmas lesz. Főleg az záró koncert szerintem az ott mindig. Az, hogy kiteljesedhet ott, amit ugye az előző napokban tanultak, az szerintem mindig egy nagyon-nagyon izgalmas dolog. Az, hogy most ez az akadémia létrejött, ennek mi a hosszú távú célja, illetve hogyan kapcsolódik a cselló versenyhez?
2: A cselló versenyhez úgy kapcsolódik, hogy már az induláskor is azt gondoltuk, hogy a szoros kötődése Dávid Poppernek Magyarországhoz megérdemli azt, hogy az ő munkásságát, az eredményeket megmutassuk az egész világnak. Ez volt a fő cél. A cselló irodalom sarokköve mindaz, amit ő alkotott. Ezekkel a mélyebb foglalkozás az nagyon hasznos a csellistáknak. Ezért gondoltuk, hogy a versenyt megközöljük a páratlan vagy páros években, tehát minden második évben ezzel az akadémiával, és hát vannak még terveink, tehát nem feltétlenül mindig popper etüdjei lesznek a központi téma, de hát ezeket majd mindig aktuálisan, amikor érkezik a következő akadémia, akkor fogjuk közkincsé tenni.
1: Szerintem minden információt úgy is megtalálnak a Popper Cello Academy-nek az oldalán, hogyha kíváncsiak, és hogy passzív hallgatóként hogy tudnak még esetleg bekapcsolódni, akik szeretnének, be tudnak még kapcsolódni?
2: Igen, igen, persze. Ezt fontosnak tartjuk, hogy nyitott legyen az egész program, hiszen az a cél, hogy minél többen részesedjenek a tudásból, meg az élményekből, mert ez mindig egy nagy feltöltődés a diákoknak, a csellistáknak, meg a pedagógusoknak, a professzoroknak. Ezek komoly inspirációt jelentenek a következő állomáshoz, a további munkához.
1: Nagyon izgalmas az szerintem, hogy így az önök kezei közül kerül ki a következő csellista generáció, és hogy vajon milyen ökük, mi hat rájuk, mi az, ami formája, és mit tudnak magukkal vinni, úgyhogy én kívánom, hogy nagyon-nagyon sikeres legyen.
2: Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen.
1: Az elmúlt percekben Szili Gabriellát hallhatták, Gordonka tanárt, a Popper Örökség Egyesület társalapítóját.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje a heti hír összefoglaló első részének. Anne Carson kapta a 2026-os irodalmi Nobel-díjat. Az írónő 1950-ben született Torontóban. Klasszika filológia doktori értekezését 1981-ben publikálta, Gyűlölök és szeretek, tehát vagyok címmel. Pályafutása során pedig mindvégig párhuzamosan művelte a költészetet, a műfordítást és az egyetemi oktatást. Irodalmi munkásságában is tetten érhető a filológus szavak iránti szenvedélye és a szavak új jelentéseit kereső vágya. Ő maga is a szavak eredetét, az etimológiát tekinti minden alkotása kiinduló pontjának. Legismertebb műve az 1998-as Vörös önéletrajza, hülyen tükrözi Carson páratlan érzékét a klasszikus hagyomány fejlesztéséhez. A Krisztus előtti 6. században élt görög költő Stesichoros szárnyas vörös szörnyetegéről Geryonról szól töredékeiből kiindulva alkotott modern, a kortárs ember életérzéseire és nyelvhasználatára rímelő művet. És 1000 produkció közül választották ki a Reszérkőr előadását a Hongkongi Nemzetközi Fesztiválra. Ázsiában debütál a Reszérkőr Társulat nagy sikerű Paradízum című produkciója október 10-e és 15-e között. A Vági Bence rendezte az új cirkuszt és a kortárstáncot ötvöző Cirque Dance előadást 1000 produkció közül válogatták be a Hongkongi Performing Arts Expo nemzetközi programjába. A rangos előadó művészeti fesztiválon a vásáron és az ázsiai és csendes óceáni térség több mint 1000 színházi vezetője és producere előtt lép színpadra a társulat, majd Szentsen kulturális és turisztikai szervezetének meghívására a kínai Metropolis előadó művészeti központjában is bemutatják a produkciót. És bekerült az Oscar versenybe Topolánszky Tamás Ájván rövidfilmje. Mi történik, amikor egy elcsépelt motivációs mondatot a sose ad fel egy 9 éves kisfiú számára már nem inspiráció, hanem az édesanyjához fűződő utolsó kötelék és a túlélés reménye. Erről szól Topolánszky új rövidfilmje, amely a 2015-ös budapesti menekültválság és egy elfeledett amerikai motivációs beszéd inspirációjából született, főszerepben José María Gómez Chemával. A film a Los Angeles-i Holly Shorts filmfesztiválon mintegy 8000 nevezés közül került be a 10 legjobb rövidfilm közé, időközben Oscar kvalifikációt szerzett, és versenyben van a 99. Oscar-díj legjobb élőszereplős rövidfilm kategóriában. És rangos francia díjat kapott Tóth Krisztina. Ezzel folytatjuk a heti hír összefoglalót. Franciaország egyik legrangosabb állami művészeti elismerését, művészeti és irodalmi rend lovagi fokozatát kapta meg Tóth Krisztina költő, író, műfordító. Az elismerés kimagasló művészi vagy irodalmi munkásságukért ítélik oda azoknak az alkotóknak, akik műveikkel nagy hatást keltenek Franciaországban és a világban. Tóth Krisztina október 1-én vette át a díjat ünnepélyes keretek között a budapesti francia nagykövetségen. Tóth Krisztina mellett idén márciusban Krasznahorkai László is részesült a művészeti és irodalmi rend kitüntetésben azzal a különbséggel, hogy ő a legmagasabb parancsnoki fokozatot kapta meg. Gratulálunk! És ritka Monet festmények kerültek árverésre Párizsban. Claude Monet-nak a francia impressionizmus egyik legjelentősebb alkotójának jelenleg 38 olyan festménye szerepel az aukciós toplistákon, amelyekért 30 millió dollárnál magasabb összeget, majdnem 10 milliárd forintot fizettek ki a nyilvános műkereskedelemben. Ezek közül 20 a festő kedvenc, Giverny kertjének a tavát és az abban lebegő vízi liliomokat örökíti meg. Október 22-én a párizsi aukciós házban viszont két olyan ritka Monet kerül majd árverésre, amelyek bár ugyanebben a kertben készültek, de más növények láthatóak rajta. A különleges gyűjtemény tulajdonosa egy műgyűjtő egykori kollekciójából a Monet képeken kívül többek között Paul Cézanne, Pierre Bonnard és Gustave Moreau művei kerülnek kalapács alá. A heti hír összefoglaló első része után már is egy beszélgetés érkezik. Ledényi Attila lesz a vendégem, az Art Market Budapest alapító igazgatója. Art Market Budapest művészeti utazás 4 nap alatt a föld körül. Október 15-e és 18-a között az Art Market Budapest közép- és kelet-európa legnagyobb és Magyarország egyetlen nemzetközi művészeti vására egyedülálló választékkal 30 országból érkező közel 90 kiállítójával és különleges kísérő eseményeivel teszi emlékezetes élményé a képzőművészettel való találkozást. Erről lesz szó.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Ledényi Attilát, az Art Market Budapest alapítóját és igazgatóját. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Üdvözlöm, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Október 15-e és 18-a között az Art Market Budapest Közép- és Kelet-Európa legnagyobb és Magyarország egyetlen nemzetközi művészeti vására egyedülálló választékkal, 30 országból érkező közel 90 kiállítójával és különleges kísérő eseményeivel teszi emlékezetes élményé a képzőművészettel való találkozást. Idén az MTK Sportpark 11.000 négyzetméteres csarnokában és az azt övező közparkban. Az Art Market Budapest mára Közép- és Kelet-Európa legnagyobb nemzetközi művészeti vásárává vált. De alapítóként hogyan látja, hogyan változott az elmúlt években az a kép, hogy mit kell egy budapesti művészeti vásárnak nyújtania ahhoz, hogy nemzetközileg is vonzó legyen a galériák és a művészek számára?
2: Alapvetően azt gondolom, hogy ezek a célok, amiket annak idején az Art Market Budapest létrehozásakor kitűztünk magunk elé, ezek továbbra is érvényesek és relevánsak, ezek jól megválasztott célok voltak. És ezeknek a céloknak az egyik legfontosabb komponense az az, hogy az Art Market Budapest létrehozásával és megszervezésével Budapestet regionális kulturális központként pozícionáljuk, és olyan jelentős európai kulturális helyszínként, ahol évből évre a kortárs képzőművészeti szereplők összeérnek. Annak idején, amikor indultunk, Budapest nem volt rajta a világ művészeti térképén, tehát ehhez képest a pozíciónk azért mostanra már jelentősen javult. Nyilvánvalóan ebben magának az Art Market Budapestnek is kulcs szerepe van. Az, hogy időközben a művészeti infrastruktúra Budapesten fejlődött, az, hogy például a Lisztünnep Fesztiválával együttműködésnek köszönhetően az Art Market Budapest idején nem csak képzőművészeti szempontból, hanem zenei és előadó művészeti szempontból is nagyon komoly kortárs művészeti tartalmak férhetőek hozzá. Azt a bizonyos korábban megszerzett regionális vezető pozíciót nehéz megtartani, de talán könnyebb, mint 10 évvel ezelőtt volt. Ez nyilvánvalóan az szükséges, hogy az a helyszín, ahol egy ilyen jellegű esemény megrendezésre kerül, az el tudja magáról hitetni azt, hogy valóban egy meglátogatásra, komolyan vételre alkalmas művészeti központ. És természetesen szükséges az, hogy egy ilyen nemzetközi választékot tudjon felvonultatni, ami ide irányítja a figyelmet. Ebből a szempontból is nyilvánvalóan fontos, hogy közel 30 ország kiállítói érkeznek ilyenkor Budapestre, az Art Market Budapestnek köszönhetően. Tudom, hogy ezek a legfontosabb komponensek, amik szükségesek. Piac erőssége tekintetében is javult a helyzet. Nyilvánvalóan ebben a tekintetben a nagy nyugati művészeti központokkal nem tudjuk felvenni a versenyt, de az, ami már most látható, és ez egy évek óta érvényesülő tendencia,

0: Péről, ugye?
1: Igen, többek között, még hosszabban is sorolhat.
0: Így van.
1: A távol-kelet érdeklődése az rendkívül fontos. Ugye Kína hihetetlen mértékben fejlődik, ez ma már műtárgy, piaci banalitásnak tekinthető, hogy Kínáról meg kell figyelni. Szöul, a távol-keleti régió egyik új művészeti fővárosa, ahol például művészeti vásári szempontból is nagyon komoly a felhozatal. Ebből a szempontból az, hogy a koreai kiállítónk egyszerre két kiállítási standot is bérel, hiszen a galériás általános művészeti anyagot felsorakoztató szekción kívül a fotószekcióban külön kiállítással is érkezik. Ez komoly fegyvertény.
0: Ez az Artfotó Budapest, és ugye ez a vásár fotószekciója, amely Közép- és Kelet-Európa egyetlen nemzetközi fotóművészeti vására, és azt gondolom, hogy azért ennek is kellett idő, hogy ez valahogy beépüljön, figyeljenek erre, és most pedig már ott helyezkedik el, hogy erre külön készülnek is.
1: Igen, pontosan így van. Ugye annak idején, amikor az Artfotó Budapestet létrehoztuk, akkor a megfontolásaink mögött az állt, hogy miközben az általánosabb képzőművészeti tartalmakat tekintve Budapest kevésbé erős a nemzetközi piacon és a nemzetközi összehasonlításban, Magyarországnak a fotóművészet területén különleges pozíciója van. Kisebb részben azért, mert a kortárs alkotók is a nemzetközi színvonalnak megfelelően teljesítenek. Nagyobb részt nyilván van azért, mert a 20. század ikonikus fotoművészeinek jelentős részét, gondolok itt Moholy Nagyra, Robert Kapára, André Kertészre, Brassaira például. Ugye Magyarország adta, következésképpen a világ figyelmét azon az alapon Budapestre terelni, hogy lám-lám itt azért a fotoművészet megbecsülése, vagy a fotoművészet színvonal, a fotoművészeti színvonal fenntartása továbbra is napirenden van, az kifejezetten vonzó tényező. És az, amit megfigyeltünk egyébként, mióta létrehoztuk a fotószekciót, az az, hogy a fotoművészet elképesztően népszerű, és olyan célcsoport, közönségcsoport, szegmensek megszólítására is alkalmas, akik egyébként talán kevéssé vagy kevésbé fogyasztanak még kortárs képzőművészetet.
0: Van még egy fontos szekció, amelyről szerintem mindenképpen beszélnünk kell, ez pedig a Start Market. Ugye ez is egy fontos vállalás, hogy ne csak a már ismert művészeket és galériákat mutassa be az Art Market, hanem lehetőséget adjon a pályájuk elején álló alkotóknak is. Már csak azért is, hogy nekik megjelenési lehetőségük legyen, illetve az érdeklődőknek, hogy találkozzanak az ő műveikkel.
1: Igen, ez a bizonyos kiállítási szekció is fontos. Van még egy szekció, vagy van még egy vásárnak, ami azt gondolom, hogy külön említést érdemel, és majd el is mondom, hogy hol kapcsolódik ez a kettő egymáshoz. Jó. A másik a Sculpture elnevezési szoborparkunk, ami Magyarországon egyedülálló gazdagságban mutat be kortárs köztéri szobrokat. Ugye mindkettő azért fontos, mert olyan művészeti komponensről van szó, ami a hazai és a regionális piac számára még kevéssé ismert. Következésképpen mi kifejezetten szívesen teszünk erőfeszítéseket annak érdekében, hogy közelebb hozzuk a közönséghez ezeket a művészeti tartalmakat. Ugye a Start Market nagyon röviden összefoglalva az abból a törekvésből indul ki, ami az Art Market Budapestnek a szervezésével, tevékenységét az alapítás óta meghatározza, hogy olyan művészeti tartalmakat hozzunk felszínre, és vigyünk el a széles közönséghez, ami friss, új, máshol nem látható, korábban még nem tapasztalt. Ugye ennek kézenfekvő módon szinte az elsődleges forrása a most pályára lépő művészetkreáció. Ezért az idejében úgy döntöttünk, hogy tanulva abból, hogy már az elmúlt években is több alkalommal jelentek meg az Art Market Budapesten kiállított művészeti egyetemek, az idejében ennek a törekvésnek kifejezett lökést adunk. És létrehozunk egy ilyen regionális programot, ami összesen 5 ország kiállítóit vonja be. Művészeti egyetemek érkeznek Csehországból, Lengyelországból, Szlovákiából. Az érdekes módon éppen röviddel ezelőtt létrehozott, Tbilisiben létrehozott Young Art Market, még a nevüket is valamennyire tőlünk vették, és reprezentálja magát, ők kifejezetten a pályakezdő művész generációra fókuszálnak. És ugye Magyarországról a Moholy Nagy Művészeti Egyetem a Képzőművészeti Egyetem, a Pécsi Egyetem Művészeti Kara is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Ez egyrésztről elképesztően izgalmas képzőművészeti tartalmakat fog majd biztosítani, másrésztről, és ez egy a közönség szempontjából szintén nem elhanyagolható tényező, elképesztő hangulatot. Ami pedig a szobrokat illeti,
0: igen,
1: ugye az Artvan Kert Budapest kifejezett erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy olyan

0: olyan művészeti tartalmakat hozzon elő és tegyen a közönség elé, amik a művészet fogyasztásának, a művészethez való hozzáférésnek a legkörülbetlenebb formája. Ugye a köztéri szobrászat ez kifejezetten ilyen, miközben, és azt mondjuk, hogy a szobrászoktól halljuk vissza, akik panaszkodnak, hogy mennyire keveset foglalkoznak velük, egy kifejezetten alulértékelt és valami miatt elhanyagolt művészeti ág, annak ellenére, hogy azért 100 évvel ezelőtt Budapesten nagyon komoly hagyománya volt a szoborállításnak. A szoborparkunkat az MTK Sportpark központi kiállítási csarnokát övező, körülvevő közparkban fogjuk berendezni, ami nagyon látványos és nagyon izgalmas.
1: Az AMB, azaz az artmarketbudapest.hu oldalon megtalálnak minden részletes információt, és természetesen a programokat is, hiszen lesznek tárlatvezető, illetve szerintem nem érdemes elfelejtkeznünk a nagykövetekről sem.
0: Ugye az Art Market Budapest nem pusztán csak a vásárra kilátogató közönségnek a művészeti tartalmakkal való kiszolgálása szempontjából fontos, hanem az Art Market Budapest olyan intenzitással kommunikáló esemény, aminek következtében magáról a kortárs képzőművészetről ebben az időszakban az Art Market Budapestnek köszönhetően a különböző médiában, különböző orgánokban milliós elérésű hatékonyságot tudunk produkálni, és ezt a közönség tájékoztató kifejezetten a kortárs képzőművészetet előtérbe helyező kommunikáció gyakorlatot igyekeztünk az idejében azzal erősíteni, hogy nagyköveteket választottunk. Olyan hiteles a kultúra területéről érkező személyiségek, akik az általuk képviselt minőségben az Art Market Budapest számára elfogadhatóak, a harctérre küldhetőek, és valóban hatékonyan hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy a társművészetek területéről érkezve olyan közönségeket is meg tudjanak szólítani, akik nem, vagy kevésbé, vagy kevésbé érdeklődtek eddig a képzőművészet iránt. Ugye nevesítsük őket, Péter Tibori, aki színész, előadó művész, énekes, aki egyébként családi viszonylatain keresztül, édesapján keresztül közeli érzelmi viszonyban van a képzőművészettel. Csokán Nóra, aki szintén elsősorban színészként ismert, viszont kevesen tudják, hogy az elmúlt években Nóra fotoművészeti portfóliót kezdett építeni, aminek egy apró keresztmetszetét az Art Market Budapesten mutatjuk majd. Nagyházi Lőrinc, aki egy kincsvadász, ugye ő a kincsvadászok televíziós műsorban vált, ma már lényegében celebritynek tekintető személyiségé. Tomor Zoltán, aki jelenleg Magyarország ismereteink szerint, vagy tapasztalatunk szerint a legnépszerűbb fotóművésze, aki New Yorkból hazaérkezve nagyon komoly divat fotózási háttérrel néhány évvel ezelőtt kiterjesztette a tevékenységét a független fotóművészetre. És utoljára, de nem utolsó sorban Kádár El Gellért, aki szintén színészként csatlakozik, színészként a csapathoz, aki szintén nagyon hatékonyan hozzá tud ahhoz járulni, hogy az ő saját megfogalmazásában, az ő saját feldolgozásában a kortárs képzőművészet népszerűbbé válhasson.
1: Art Market Budapest, tehát művészeti utazás 4 nap alatt a föld körül, október 15-e és 18-a között az MTK Sportpark 11.000 négyzetméteres csarnokában és az azt övező közparkban. Ide várják az érdeklődőket, és minden információt pedig az amb.hu oldalon megtalálnak. Én javaslom, hogy böngészik ezt az oldalt, és kívánom, hogy rekordlátogatottság legyen, és nagyon sok művész és művészetkedvelő találkozzon, és találjon esetleg gazdára egy-egy művészeti alkotás is.
0: Én is ezt kívánom mindannyiunknak.
1: Köszönöm szépen.
0: És nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a figyelmet.
1: Az elmúlt percekben Ledényi Attilát hallhatták, az Art Market Budapest alapítóját és igazgatóját.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában hamarosan friss hírek, információk érkeznek, de természetesen a következő órában is várom Önöket. A második órában Biszak Sándor az Arcanum újságok adatbázisának újabb mérföldkövét mutatja be, immár 100 millió oldalnyi 1780-tól napjainkig terjedő sajtóanyag kutatható digitálisan. Valuska László pedig a 15 éves Őszi Margó Irodalmi Fesztivál jubileumi programjait ismerteti, amely kortárs irodalmi bemutatókkal és különleges zenei produkciókkal várja az érdeklődőket. A második órában is érkezik a heti hír összefoglaló. Többek között arról lesz szó, hogy újra választották Turi Attilát a Magyar Művészeti Akadémia elnökének, illetve 24 órás zenei kihívásra gyűjtött közel 1 millió forintot a Superar tanári zenekara. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Energiaipari tűzszünetet kötött Ukrajna és Oroszország. Marad az idei 7,5%-os gazdasági hiánycél. Borul többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt három iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a Magyar Tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. A többi közt betonaljakat cseréltek, váltókat javítottak, ellenőrizték a biztosító berendezéseket, és elvégezték a Kis-Gellért hegyi alagút kapuzatának és támfalának karbantartását is. Estétől nyugat felül ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. október 10-ei adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A második órában Biszak Sándor az Arcanum újságok adatbázisának újabb mérföldkövét mutatja be, immár 100 millió oldalnyi 1780-tól napjainkig terjedő sajtóanyag kutatható digitálisan. Valuska László pedig a 15 éves Őszi Margó Irodalmi Fesztivál jubileumi programjait ismerteti, amely kortárs irodalmi bemutatókkal és különleges zenei produkciókkal várja az érdeklődőket. A második órában is érkezik a heti hír összefoglaló. Többek között arról lesz szó, hogy újra választották Turi Attilát a Magyar Művészeti Akadémia elnökének, illetve 24 órás zenei kihívással gyűjtött közel 1 millió forintot a Superar tanári zenekara. Néhány percen belül Biszak Sándor lesz a vendégem, az Arcanum alapító tulajdonosa, ugyanis újabb mérföldkőhöz érkezett az Arcanum újságok szolgáltatás, amint egy 12 éve folyó megfeszített munka eredményeképpen sikerült elérni a bűvös 100 milliós oldalszámot, így a platform az egyik legnagyobb európai adatbázissá vált. Az adatbázis mintegy 250 évet ölel fel, 1780-tól napjainkig tartalmaz adatokat, így mind a régmúlt, mind a jelen kutathatóvá vált. Erről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Vendég Iszak Sándor, az Arcanum alapító tulajdonosa. Újabb mérföldkőhöz érkezett az Arcanum újságok szolgáltatás, amint egy 12 éve folyó megfeszített munka eredményeképpen sikerült elérni a bűvös 100 millió oldalszámot, így a platform az egyik legnagyobb európai adatbázissá vált. A vállalkozást 1989. január 1-én indították el, és azóta Magyarország vezető tartalomszolgáltatójává és dokumentum digitalizálójává nőtte ki magát. A családi kötődésű cég vezetésében és fejlesztésében ma már ugye a gyermekei komoly szerepet vállalnak, de milyen érzés ebben a világban létezni?
2: Ez egy fantasztikus érzés az Arcanum világban létezni. Azt szoktam ilyenkor elmondani, hogy egy fantasztikus, hát most már 37. Jézus Mária, már 37 éves fejlődés, ez egy fantasztikus szerves fejlődés az életemben és az életünkben, hiszen a floppy lemeztől, ha még van, aki tudja, hogy mi az a floppy lemez, hiszen az első adatbázisunk, a Magyar Szabadalmak adatbázisát csináltuk meg valamikor a 80-as évek legvégén, még floppy lemezen tartalmazta az adatokat, és akkor 15 floppy lemezen vittük az előfizetőknek, és aztán jött a CD-ROM, az egy nagyon-nagyon nagy lépés volt, és akkor olyan, hát szerintem fantasztikus kiadványokat, mint a Verstár, amin 50 költő összes verse, a Biblia, amin 13 fordítás volt rajta, tehát ezek mind-mind szenzáció számban mentek, de aztán milyen zsákutca lett a CD, döbbenetes. Mi DVD-t és még a Blu-ray-ekkel is foglalkoztunk, ezeket a szavakat már nem is nagyon lehet ismerni, és hát akkor az internet áttörés pedig hát mindent vitt. Ebben is az adatbázisunkat körülbelül valamikor 2012-13-ban kezdtük építeni, hát akkor nagyon büszkék voltunk, elértük az 1 millió oldalt, aztán az 5 millió oldalt, és hát azért ez a 100 millió oldal, az tényleg nekem is elképzelhetetlenül nagy. Évről évre láttam, ahogy ez növekszik, és ez egy kicsit mániákus szám misztikának lehet tekinteni, hogy miért vagyunk ennyire ilyen mennyiségközpontok. Azért vagyunk ennyire mennyiségközpontok, mert attól érdekes a dolog. Magyar anyagokból alig-alig digitalizálunk, már szinte minden megvan, de a gyorsírók lapja van éppen nálunk, vagy a budakeszi hírmondó van nálunk, és ugye az nagyon fontos már itt az elején megemlíteni, hogy az egésznek a lényege a keresés. Nagyon-nagyon sok digitalizálás bukik el azon, hogy digitalizálnak, de nem tudnak, nincs rá kapacitások, nincs rá tudások, keresés a legfontosabb. Méghozzá úgynevezett teljes keresés. Tehát igen, a 100 millió oldal minden mondatát, minden szavát, ott előfordul minden nevet, vissza lehet keresni, és ez pillanatokon belül, tehát tényleg azt hiszem, hogy olyan világszínvonalú, kifinomult keresőprogramot fejlesztettünk, és folyamatosan fejlesztünk, ami néhány másodperc alatt azonnali válaszokat ad, és olyan eldugott újságokban, hát a jazzkutató megőrül, hogy a 1910-ben Nyíregyházán kiadott helyi labban a fekete ragtime jazz együttes lépett fel a tűzoltók báljában. Tehát ezek a dolgok, ezek csak úgy tudnak életre kelni, és valóban új életre kelnek, hogy kereshetővé válnak. Ez ami a legeslegfontosabb. Tehát ezt mondanám legelőször az adatban is, hogy kereshető.
1: Igen, de ez már a felhasználás. Viszont addig, hogy ez megtörténjen, azért nagyon sok mindennek kell megtörténnie, és a 100 millió oldal mögött könnyű csak a számot látni, viszont ami szerintem mögötte van, hát az minden egyes oldal digitalizálása, feldolgozása és a kereshetővé tétele. A gyakorlatban ez mit jelent? Hogyan működik? Hogyan kerül egy újság fel
2: az adatbázisba? Igen, igen. Azt elmondhat, másfél-két millió oldalt dolgozunk fel havonta, és ma már ez naponta 100 000 oldalt dolgozunk fel, és hát a legnagyobb nyomás és a legnagyobb stressz valóban az anyagok begyűjtése jelenti. Tulajdonképpen ezért is jelentünk meg, nyilván sok szerencsés dolog együttállása tette lehetővé, hogy már nem csak magyar anyagokat dolgozunk fel, mert abból már nem tudunk ennyit összegyűjteni, hanem román, cseh és szlovák anyagokat dolgozunk fel, így nagyon örvendünk és nagy öröm számunkra, hogy a Cseh Nemzeti Könyvtárba, Brunóba, ugye ott még nyilván tartják magukba, vagy a Morva országot, és ott van egy nagy központ, és oda megyünk, és akkor hát konkrétak legyünk, hát van egy nagy utánfutós teherautónk, amire 3,5 tonna újság fér fel, ez a méretétől függően, ez 500 000-tól 1 millió oldalig terjedő mennyiség fél, nyilván egy A2-es nagyméretű oldalokból kevesebb, egy A5-ös kisméretű újságból sokkal több fér fel, és akkor bizony, ezt megpakoljuk, hazahozzuk, leltározzuk, egy nagyon alapos, kötetszintű leltárba vesszük, és ott minden lépését követhetjük az anyagnak, hogy már digitalizálva, szkennelve lett, A szövegfelismerés, ugye, tehát ami az alapvető dolog ahhoz, hogy kereshetővé váljék, tehát a szövegfelismerés során a képből szöveget állítunk elő, és akkor tulajdonképpen a publikálás a következő lépés. Nagyon fontos innováció nálunk, hogy lapra szedjük a dokumentumokat, így lehet nagyon jó minőségben, és hatékonyan digitalizálni, és a legnagyobb osztályunk, hát most már ezt kell mondanom, a kötészet, ahol pedig nagyon sokszor jobb állapotba kerülnek vissza a kötetek, mint ahogy elhoztuk, hát most éppen a Bohémia című lapot Brunói könyvtárból, hát 1931-ben indult, és 1938-ig tartott, majd 100 évet ül rá, hát bizony az idő megviselte, és akkor így egy kicsit restauráljuk a köteteket, és úgy kerülnek vissza. Ugyanígy a Szlovák Nemzeti Könyvtárban.
1: Tehát már akkor most nem nemzetközi is lett a cég, és ezt mondhatjuk, hogy akkor nem csak Magyarországon használják, hanem ugye külföldről is. És az adatbázis ugye nagyjából 250 év sajtóanyagában, 1780-tól napjainkig enged keresni. Ráadásul ugye nem csak országos lapokat őriz, hanem szakmai kiadványokat is, egészen kis települések újságait és külföldit is. De hogyan dől el, hogy mi kerüljön be az Arcanumba?
2: Ezt kizárólagosan a hozzájutható és a hozzánk megérkező dokumentumok döntik el. Tehát mi nem tudunk más tenni, tehát nem lehetnek óhajaink, mert csak azt tudjuk digitalizálni, ami rendelkezésre áll. Tehát azokat az intézményeket keressük, akik akarnak, szeretnének velünk együttműködni. Jelenleg Magyarországon a Szabó Ervin könyvtár, a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárral van ilyen kapcsolatunk, és hát ahogy az előbb említettem, a Gyorsíró Szövetség megkeres a Gyorsírók lapjával, az ausztráli magyarok éppen, hát kicsit vicces, hogy a repülőn két gyerek társaságába hat bőröndbe hozták el az ausztráliai magyarok lapját, de picit nagyobb léptékben a Szabó Ervin könyvtár lépett be most a, hogy úgy mondjam, a támogatóink közül, és onnan olyan eddig be nem szerezhető dokumentumok, pestiest például. Nagyon sok hiánnyal, ez mindig igaz, de megőriztek egy jelentős mennyiséget, az 80-85%-át, épp jön egy gyűjtő, aki viszont a maradékot pótolja ki, tehát ez egy soha véget nem érő összefogás, hogy itt van ez, ott van az, és akkor rakjuk össze. Ugye arra nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy a cseh, a szlovák nemzeti könyvtárral nagyon gyümölcsöző kapcsolatot sikerült képíteni, hát álmaink ne további, hogy a magyar nemzeti könyvtárral is ilyen kapcsolatot alakítsunk ki, mert hát azt gondoljuk, hogy mindent megtettünk ahhoz, hogy bizonyítsuk, hogy képesek vagyunk, és alkalmasak vagyunk arra, hogy teljessé tegyük a magyar digitalizálást. Ez álmaink ne továbbja, hogy a moldáv és a cseh és a szlovák nemzeti könyvtár mellett egyszer talán a magyar nemzeti könyvtárral is sikerül valami gyümölcsöző kapcsolatot képíteni.
1: Ez az álom, és ez legyen is így, és valósuljon meg, viszont szerintem még két érdekes dolog van. Különleges fejlesztésük az arckeresés, amelynek segítségével ugye akkor is rá találhatunk valakire, ha neve nem szerepel a kép mellett, sőt, ismeretlen személyek azonosításában is segíthet. Hogyan született meg ennek az ötlete, és mi az, amire ma már képes ez a technológia?
2: Erre ugye nagyon büszkék vagyunk, mert talán nem nagy képviség elmesélni, hogy a múlt héten nálunk járt a newspapers.com, mondjuk úgy vezérkara, akiknek, csak hogy érezzük a magunk helyét a világban, 1,2 milliárd oldaluk van, amerikai oldaluk van, amerikai lapok elképesztő mennyiség, tehát ők a világ legnagyobb, de úgy a világ legnagyobb cége, hogy a második is olyan 200 millió körül tart, vagy 250 millió körül tart, és hát meglátogattak minket, mert több vonalon szeretnénk együttműködni, és bizony meglepődve láttuk, hát persze tudtuk előtte is, de hát azért meglepődve kérdeztük őket, hogy nekik egy ilyen hatalmas adatbázis, és nincsen arckereső. Nálunk már 4 éve működik az arckereső, ami valóban két vonalon, hát megint azt mondom, hogy ahogy az Arcanum talán lehetek ilyen nagyképű forradalmasította a bölcsészettudományi kutatásokat, hát most már nem lehet szakdolgozat, könyv, doktori disszertáció az Arcanum vizsgálata és kutatás nélkül, és hát a dokumentumfilmesek, de hát a idegenvezetőknek is kedvenc. Ezt nagyon sokan megerősítik, hogy az épületekről, a házakról, hát a budapest kutatók, hát most csak hat hivatkozok a Kósa Juditra, aki hát a körút történetét, minden egyes ház történetét. Hát részben az Arcanum, van a másik a Hungarikán adatbázisunk, ami pedig kifejezetten budapesti adatokat még részletesebben tartalmaz a házak történetéhez, de azt hiszem elkalandoztam. Tehát ez egy olyan magától értetődő dolog volt, hogy a technológia megvan, az arckeresés technológia megvan, és tényleg nem, én sem értem, ez miért nem jut eszébe másnak. És és két dologra valóban filmintézetet szoktam, nagyon hasznos valóban említeni, ahol megállítják a néma filmet, kivágják a szereplők arcát, feltöltik az adatbázisba, és hát azt mondom, hogy 90-95%-ban megtalálják a Déli Bábban, a színházi életben, vagy éppen a filmszínház muzsikában, és akkor be tudják azonos. Ugyanígy a parlamenti könyvtárban, a parlamentben is. Hát most már a rendszerváltás koráról hihetetlen mennyiségű fotó gyűjteményük van, és már bizony mi sem, akik megértük a rendszerváltást, nem emlékszünk az arcokra, és akkor hát naponta több száz vagy akár több ezer arcot azonosítanak be, és akkor tudják adatolni a fotókat. A másik pedig valóban az, hogyha nem fordul elő az adott személy neve, mert egy csoportképen van ott, és ezt érdekes mondani, az újságírók szeretik a legjobban, akik ugye sose szerepelnek a hírekbe, de egy sajtótájékoztató fotóján ott vannak az arcok, és visszacsen szoktam mondani, sötétben, hátulról, sapkában is megtalálják, tehát egészen legendás történeteket szoktunk hallgatni, hallani arról, hogy ilyen helyzetben is felismeri a szemét, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon hasznos. Olyan mennyiségű anyagunk van, tehát említettük eddig már a román, több mint 30 millió oldal román anyagunk van, és emellett például a Szovjetunió teljes területéről a Szabad Európa Rádió gyűjtötte az összes újságot 92-ig, 1952-től. Hát a Pravdától, a Komszomolszkaja Pravdán át, de még a türkmén és az azerbajdzsáni újság. És hát nem mondom, hogy sok embernek lenne szüksége rá, de egyszer nem tudjuk eljutatni az információt, hogy ezek mind-mind hozzáférhetők. Tehát most a több mint 30 nyelven tudnak keresni a felhasználók.
1: Arcanum.com, ezt az oldalt kell felkeresniük, és itt én biztos vagyok benne, nagyon sok időt el fognak tölteni, mert hogy beszippant ez a világ, és ha mondjuk valaki meg imádja a helyesírást, az ugye végigkövetheti, hogy hogyan változott a nyelvünk, hát mikor, hogy mit írtak az újságírók a CZ-ből, mikor lett C, és hosszan sorolhatnánk. Hát hogyha szereti valaki ezt a világot, hogy hogyan írtak régen az újságok, amikor ugye még nem volt az, hogy fotóval tudták illusztrálni, akkor ezt is megnézhetik. Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Kívánok, mit kívánjak?
2: Hát, hogy az álmom valóra váljon.
1: Váljon valóra az álom, ezt kívánom. Igen. Nagyon jó munkát kívánok mindenkinek, fantasztikus fejlesztéseket, és nagyon sok látogatót az oldalnak és előfizetőt. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Biszak Sándort hallhatták, az Arcanum alapító tulajdonosát.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje a heti hírösszefoglaló második részének. Nagy sikerrel szerepeltek a Budapesti Metropolitan Egyetem hallgatói a Vienna Design Week-en. Sikeresen zárult a Budapesti Metropolitan Egyetem részvétele a Vienna Design Week-en, ahol a METU művészeti és kreatív ipari kara a Collegium Hungaricum Wien-nel együttműködésben mutatta be a Critical Utopia Possible Futures című kiállítást. A Nemzetközi Művészeti és Design Fesztivál fontos szakmai találkozási pontot jelentett a hallgatók és oktatók számára, akik egyetemi műhelyekben születő alkotásaikat szélesebb nemzetközi közegben mutathatták be. Az interdisziplináris kiállítás azt vizsgálta, hogyan segítheti a művészet, a dizájn és a kreatív gondolkodás a lehetséges jövőkről való gondolkodást. A kiállítás kurátorai dr. Pörci Zsuzsanna és Kudron Anna. A bemutatott hallgatói és oktatói munkák társadalmi, környezeti és technológiai kérdésekre reflektálnak, a programot pedig szeptember 26-án Fódi Martin, designer, egy elsorvadt kísértet legendája című performansza egészíti ki Smutka Roland előadásában. Colm Tyban ír szerző kapta a Budapest nagydíjat a 31. Nemzetközi Könyvfesztiválon. A kortárs ír irodalom világhírű alkotója kapta idén a Budapest nagydíjat, amelyet a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál megnyitóján vette át Karácsony Gergelytől, Budapest főpolgármesterétől és Gál Katalintól, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnökétől. Karácsony Gergely beszédében tiszteletbeli budapestinek nevezte az írót, aki, mint a főpolgármester felidézte, 1990-ben a második regényét egy keleti pályaudvar melletti hotelszobában írta, és könyvkiadót alapított Dublinban, hogy a helyi olvasó közönséggel is megismertesse Krasznahorkai László műveit. És 24 órás zenei kihívással gyűjtött közel 1 millió forintot a Superár tanári zenekara. Egyedülálló zenei és közösségi kihívást teljesített a Superár 5-fős tanári zenekara. 24 órán keresztül megállás nélkül játszották ugyanazt a dalt, hogy felhívják a figyelmet a szervezet munkájára és támogatást gyűjtsenek, hogy háttértől függetlenül minél több gyerek számára váljon elérhetővé az ingyenes fejlesztő közösségi zeneoktatás. A maratoni kezdeményezéshez számos neves vendégzenész csatlakozott, mint Harcsa Veronika, Járai Márk, Hevesi Tamás, Gyémánt Bálint és sokan mások. A támogatók pedig eddig több mint 950 ezer forinttal segítették a program működését. És amivel zárjuk a heti hír összefoglalót, újra választották Turi Attilát a Magyar Művészeti Akadémia elnökének. A szavazás a közgyűlés zárt ülésén zajlott le. Az MMA-t 3 éve vezető Turi Attila építész új megbízása 3 évre, 2026. november 5-től 2029. november 4-ig szól. Az elnöki posztra Turi Attilának egy kihívója volt, Zoboki Gábor építészmérnök. Az MMA a közgyűlésen főtitkárt, alelnököt és elnökségi tagot is választott. A főtitkár újabb 3 évre, dr. Rikli Gábor, a jelenleg is hivatalban lévő főtitkár marad. Ezzel a heti hír összefoglaló a végéhez ért, de természetesen még egy interjú érkezik a Papagéno Klasszik műsorában. Margó Irodalmi Fesztivál alapítója és igazgatója lesz már is a vendégem, akivel a 15. Margó Irodalmi Fesztiválról fogunk beszélgetni. Október 15-e és 18-a között rendezik meg az őszi Margó Irodalmi Fesztivált a Nemzeti Táncszínházban, a Millenárison. A jubileumi fesztiválon díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be a legújabb könyveiket, este pedig különleges irodalmi, zenei produkciók érkeznek. Erről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Valuska Lászlót, a Margó Irodalmi Fesztivál alapítóját és igazgatóját. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Köszönöm szépen, és jó napot kívánok!
1: Október 15-e és 18-a között rendezik meg az őszi Margó Irodalmi Fesztivált a Nemzeti Táncszínházban, a Millenárison. A Lisztünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében megvalósuló programsorozat idén különleges évfordulót ünnepel. 15 éves lett. 15 évvel ezelőtt irodalomrajongóként vágtak bele az első Margó megszervezésébe, de mi az, amit 15 év után már egészen másképp lát a fesztivál igazgatójaként, mint mondjuk az első Margó idején?
2: Hát, nagyon sok mindent, hogyha már ilyen nagy kérdéssel kezdődik a beszélgetés, mert 2011-ben nem volt még elképzelésünk arról, hogy mit és hogyan szeretnénk csinálni, csak a lelkesedésünk volt meg. Most már azért 15 évvel később sokkal tudatosabban szervezzük az eseményeket. 2011-ben tényleg nekem az volt az alapélményem, hogy nagyon kevés ilyen igazán sűrű irodalmi programban, és irodalmon nem csak kötetbemutatókat kell érteni, hanem akár zenés vagy színházi eseményeket is. 15 évvel ezelőtt nagyon fontos volt nekem az, hogy a fesztiválokon keresztül hogyan lehet megismerni akár új zenekarokat, új filmrendezőket vagy színházi csapatokat más-más területen, és ezt szerettük volna megvalósítani, hogy legyen egy ünnepe a kortárs magyar irodalomnak.
1: A jubileumi fesztivál mottója szerint 15 éve egy csapatban olvasunk. De mit jelent ma ez a csapat? És akkor itt két részből áll majd a kérdésem, hogy kikből áll és hogyan változott az elmúlt másfél évtizedben, és milyen most a Margó közönsége és közössége?
2: Az, hogy 15 éve egy csapatban olvasunk, az számunkra egy nagyon fontos állítás, mert a Margó az semennyire se jöhetett volna létre azok nélkül, akik ennek a résztvevői. És egyfelől a résztvevői az írók, akik nagyon sokat tettek bele azzal, hogy bíztak bennünk, nagyon sokszor ki lehetett mozdítani őket a komfortos területeikről, számoltak velünk, gondolkodtak bennünk. Nyilván a kiadók is ilyenek, akikkel együtt dolgozunk, vannak a támogatóink, akik évek óta kísérnek minket, illetve hát a legfontosabb része az mindenképpen azok az olvasók, akik nem csak hogy rendszeres látogatói a Margónak, hanem évről évre többen vannak. A közönség az annyiban változott, hogy folyamatosan nő, és ezért egy korcsoport szerint egy nagyon vegyes közönségünk van, tehát vannak fiatalok is, meg idősek is. Az látszik, hogy a könyvkultúránk az nagyon sok mindenkit meg tud szólítani, de hát az is látszik, az olvasással töltött idő az folyamatosan csökken,

0: előadó, a Betonhoffi vagy kortárs előadó a Tarlóciakban, hogyha színházat mondunk, hanem azt mondjuk, hogy van egy színházrendező, meg van egy zenei előadó, és valamiért az irodalomban ez kialakult, hogy így megkülönböztetjük azt, ami most történik a kultúránkban, miközben bizonyos értelemben nekünk, akik ebben a korszakban élünk, azok a legfontosabb alkotók, akik a saját világunkról tesznek állításokat, és egyébként saját élményből kiindulva én nagyon sok szerzőt az irodalom történetben bizonyos szempontból a kortárs szerzőkön keresztül ismertem meg, tehát nagyon, nagyon jól meg tudja nyitni a múlthoz is az utat a jelenlegi irodalom, és tehát egyszerűen azt akarjuk bizonyítani itt minden margóval, hogy ez ugyanolyan kultúrafogyasztás, mint hogyha bármilyen más típusú fesztiválra menne az ember.
1: Ma élő szerzők, akkor lehet, hogy ez így sokkal jobb, igen. És akkor nem használjuk ezt a szót. Viszont ugye a jubileumi fesztiválon díjnyertes külföldi szerzők, a magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket, este pedig különleges irodalmi zenés produkciók érkeznek, úgyhogy jöjjön most a 15. Margó Irodalmi Fesztiválnak a programjai, de ha bármiről lemaradnának, akkor a margofest.hu oldalt tudom ajánlani. Itt van idejük nyugodtan böngészni és megnézni a programokat.
0: Ha lehet, akkor ilyen vegyesen ajánlok.
1: Jó.
0: Az esti programokkal kezdem, mert ez szerintem nagyon jellemző a Margóra, hogy ilyen különleges eseményeknek is hely tud adni. Mi a Mordány nevű zenekarral kezdünk, ez egy ilyen folkos, rockos zene, akik Sebő Ferenc emlékére csinálnak egy koncertet, tehát nagyon sok Sebőt fognak feldolgozni. Ez még nem volt látható sehol, nagyon várjuk és nagyon izgalmas, kifejezetten ide születnek meg dalok. Második este még talán ennél is, a korábbinál is különlegesebb műsorunk lesz, mert Kis Tibor Noé Olvadás című regényéhez készült zenei album még tavasszal, és ezt fogjuk szinte teljes felállásban bemutatni. Itt nagyon sok felolvasás lesz, és nagyon sok fellépő. Jónás Vera, Pándi Balázs, Balog Máté, Balázs Eszter lesz a Kozmodrom, illetve Horváth Márton Levente is. Ebben lesz improvizációs rész, lesz nagyon sok felolvasás a regényből, elhangoznak azok a számok, amiket ehhez a könyvhöz kísérőnek írtak. Ez egy egyszerű és megismételhetetlen esemény lesz, abban biztos vagyok. És hát szombat este egy gálaműsorral ünnepeljük a 15 éves Margót, ami annyiban biztos, hogy kivételes lesz, hogy még nem voltunk 15 évesek, ez is egy egyszerű dolog lesz. Máté Gábor rendezi az estet, az amiben a zenekar fog fellépni, és olyan írók írnak erre az estre szöveget, mint Németh Gábor, Spiró György, H. János, Tompa Andra, Simon Márton, és ez egy ilyen óriási zenei irodalmi program lesz, szerintem nagyon jól fogjuk érezni magunkat, nagyon szép lesz reményeink szerint, mert egyszerűen a csapatra visszatérve, tehát ezt tényleg írókkal és olvasókkal együtt szeretnénk megünnepelni. Hogyha ki kell térni így egy-egy programra, ugye a honlapunkon ezt a több mint 60 programot végig lehet böngészni, amit kiemelnék, hogy olyan magyar szerzőknek lesz a bemutatója, mint H. János, Forgács András, Závoda Pál, Tisza Katának jön egy új regénye, aki a korábbiaktól eltérő világot fog most megteremteni. Bödöcs Tibor, Tóth Kinga, Vida Gábor, Karafiát Orsolyát fogjuk ünnepelni, hogy csak pár nevet említsek, illetve különösen fontos ősszel, hogy nagyon szeretünk ilyenkor külföldi, számunkra izgalmas külföldi szerzőket hívni, és itt lesz Beatrice Serrano, akinek az Elégedetlenség című regénye már jó ideje olvasható a Magvető kiadásában. Jön Daniel Gustafsson, érkezik hozzánk Ragnar Hegg Olafsson, aki az Apám könyvtára című regényt írta, és az egyik legmenőbb baszk szerző is jön, Bernardo Acsaga, akinek egy különleges című könyve van, amit nem is fogok tudni teljesen jól kimondani, Oba Bakoak a címe, az utolsó szó keresése, tehát egy színes világirodalmi palettát fogunk bemutatni, úgyhogy én bízom benne, hogy az olvasóink azok nyitottan állnak ehhez a világhoz, és sok mindenbe bele fognak hallgatni.
1: Margofest.hu, ezt az oldalt kell felkeresniük, tehát a 15. őszi Margó Irodalmi Fesztivál október 15-e és 18-a között várja az érdeklődőket a Nemzeti Táncszínházban a Millenárison, de én azt gondolom, hogy a fesztivál nyitónak

0: napja is nagyon érdekes lesz, és itt a Margó díj mellett sem menjünk el.
1: Hát ne menjünk el, mert azt is most már 2015 óta csináljuk, és szerencsére fontos szerepet játszik, mert hogy egyfelől nagyon sok nevezés érkezett, idén 71. prózakötet pályáztak, az előzsűri ezt leválogatta 10-re, és van most egy zsűrink, azt minden évben kicsit változtatjuk, most Oltai Kata, Károly Csaba, Halász Rita, Horváth János Antal és jó magam alkotjuk a zsűrit, és itt kiválasztjuk az év legjobb prózakötetét, és hát ez a mi életünkben is nagyon nagy dolog, hogy sikerült egy olyan díjat létrehozni, ami most már azt hiszem a 12. alkalommal kerül átadásra, és úgy látom, hogy az olvasók is figyelemmel kísérik, hogy kik kerülnek a 10-es listára, illetve ki nyeri meg az adott évben a díjat, tehát ez egy fontos segítség az olvasóknak, hogy megismerjék az új irodalmat, mert ezt soha nem szabad elfelejteni, hogy már első prózakötetről beszélünk, de, és ezt sokszor el szoktam mondani, mert szerintem iszonyú izgalmas, mert nem szoktunk így rá gondolni, de hogy a Nobel-díjas Krasznorkai Lászlónak a Sátán tangója is első regény volt, és soha nem tudhatjuk, hogy miről maradunk le, hogyha valakit nem az elejétől olvasunk.
0: Igen, pont egyébként ez a mondat nagyon jól kapcsolódik ahhoz a kérdéshez, amelyet kigondoltam, hogy vajon volt-e olyan találkozás vagy fesztivál pillanata, amelyről akkor még nem tudta, de ma most már látjuk, hogy egy meghatározó dolog volt a Margó történetében.
1: Hát rengeteg ilyen pillanat van, és most mondok 3-at,
0: jó,
1: amit hirtelen eszembe jut. Az egyik ilyen az Eszterházy Péterhez kapcsolódott, akivel több programot csináltunk annak idején, de volt egy olyan alkalom, amikor még a kezdeti időkben, amikor a fiával, Eszterházy Marcellel együtt ültek a színpadon, és teljesen új fénytörésben lehetett rálátni az Eszterházy családra, meg az Eszterházy Péterre is. Nádas Péter nagyon sokszor jött hozzánk, óriási élmény volt mindegyik beszélgetés, amiben részt vett, illetve ha már a Krasznorkai László neve elhangzott, akkor őt is megemlítem, mert idén csináltunk egy kiadványt Krasznorkai László életművéről, és ebben a kiadványban szerepel egy 2017-es margós beszélgetés, ahol én kérdezhettem a szerzőt, és az volt sokáig az utolsó magyarországi nyilvános megjelenése. Ezt akkor, ott 2017-ben én magam se hittem el, amikor egyszer csak kiderült, hogy nem fog többet fellépni, és aztán utólag, tehát évek múltán derült csak ki, hogy ez tényleg egy ilyen bizonyos értelme, ilyen irodalomtörténeti eseménnyé is vált, úgyhogy rengeteg ilyen egyszer és megismételtetlen pillanat van.
0: Az őszi Margó Irodalmi Fesztivál tehát most idén október 15-e és 18-a között várja az érdeklődőket, és hát ne felejtkezzünk el a könyvbemutatókról sem, ahol ilyenkor természetesen ugye az íróval személyesen is találkozhatunk, amelyet én azt gondolom, hogy mindenki nagyon élvez, mind a két oldal, az író és az olvasó is, és azt gondolom, hogy itt is azért szoktak lenni olyan pillanatok, amelyek ilyen nagyon felemelőek, ugye?
1: Hát szerintem nagyon sok ilyen pillanat van, erről egyébként nem is nekem kéne beszélnem, hanem az íróknak, meg az olvasóknak, akik utána szoktak mesélni erről. Egyfelől szerintem az nagyon jó a Margóban, hogy mindig van dedikálás, mindig lehet ilyen személyes kapcsolatot kialakítani az írókkal a műsorok után, és az, hogy ki mit visz haza egy ilyen eseményről, ez ugye nagyon nehezen meghatározható, de azt tudom, hogy nagyon sok ilyen pillanat van, amikor írók maguk is különösen kedvesen emlékeznek meg egy-egy margós eseményről, és hát az olvasóknál még nagyon sok ilyen van szerencsére, és ezeket kell szintén vadászni ezeken a fesztiválokon.
0: Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Nagyon sokszor 15 évet kívánok még, és most pedig látogassanak el minél többen az őszi Margó Irodalmi Fesztiválra. Köszönöm, hogy beszélgettünk.
1: Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben Valuska Lászlót hallhatták, a Margó Irodalmi Fesztivál alapítóját és igazgatóját.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. október 10-i adása a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre pedig vasárnap este 8 órától kerül sor, a beszélgetések pedig meghallgathatóak a Papagéno podcast és weboldalán is. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhatták.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napokon belül találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Reggel újraindul a forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Talán már a jövő héten találkozik Magyar Péter Volodymyr Zelenszkijjel Brüsszelben. Erről a magyar miniszterelnök beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A kormányfő elmondta, apróbb lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter kormány egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a Magyar Tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. Hétfőn délen lehetnek egész nap borongós területek, másutt általában változóan felhős napos idő várható. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül másutt 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kiscelli kastély, ma múzeum, az Óbudai Bécsi út feletti dombon álló barokk stílusú épületegyüttes Johann Etzenhofer bécsi építész tervei alapján épült az 1700-as években, és eredetileg a trinitáriusok kolostora volt. Az egyemeletes rendház északi szárnyához templom simult. Annak idején itt helyezték el a híres ausztriai zarándokhely Maria Zell kegyszobrának másolatát, és Kiscell maga is ismert zarándokhely lett. Működött hadikórházként, kaszárnyaként és raktárként is szolgált, majd az elhanyagolt ingatlant 1911-ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros és műgyűjtő vásárolta meg. Rendbe hozta, egy részét bemutatóteremnek, melléképületeit műhelynek használta. Végül 1935-ben végrendeletében múzeum céljára a fővárosra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborúban a visszavonuló német csapatok az összekötő vasúti hídat is felrobbantották, melynek helyére félállandó, úgynevezett K-hídat helyeztek 1946-ban. Szükség volt azonban egy állandó átkelőre is. Ennek tervei egy évvel később el is készültek. Az új, ma is szolgáló híd szerkezett tervét Korányi Imre irányításával Fekete István mérnöki irodája készítette. A két egymás mellett fekvő hídszerkezetet állvány nélkül szabadon szerelték össze. Az északit 1940

0: 48. szeptember 6-án, a Dailyt 1953. július 22-én adták át a forgalomnak. A K-rendszerű ideglenes hidat is ebben az évben bontották el, a hídanyagot pedig felhasználták az újpesti vasúti híd építésénél. A mai híd északi oldalán az egykori vasúti hídak pilléreinek szabadon maradt alapjain lehetőség van egy új, harmadik híd elhelyezésére.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napokon belül találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Reggel újraindul a forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Talán már a jövő héten találkozik Magyar Péter Volodymyr Zelenszkijjel Brüsszelben. Erről a magyar miniszterelnök beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A kormányfő elmondta, apróbb lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter kormány egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a magyar tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. Hétfőn délen lehetnek egész nap borongós területek, másutt általában változóan felhős napos idő várható. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül másutt 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres Egyiptomi Múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd a főváros legészakibb hídja, ami Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei szigeten keresztül. A híd a Budapestet elkerülő M0-ás autóút része. Nem hivatalos neve is az M0-ás Északi-Duna hídja, ami áthalad a Szentendrei sziget és a Szentendrei Duna ág felett is. Környezetvédelmi okokból a hídról nem lehet lehajtani a szigetre. Ez az építmény valójában öt híd együttese, melyek közül a legnevezetesebb a Nagy Duna ág felett átívelő 591 méter hosszú hídszerkezet, mely az ország első igazi ferdekábeles hídja. Az átkelőn irányonként két forgalmi sávot alakítottak ki, de találunk rajta gyalogutat, és ezen halad át a nemzetközi Euróveló 6 kerékpárútvonal is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bécsi kaputér a budai várnegyedben található. A Bécsi kaput a középkorban szombatkapunak is hívták, mivel szombati vásárokat rendeztek a belső falainak előterében. A kapuról sokáig mindenféle fegyverek lógtak le, amikről a néphagyomány úgy tartotta, hogy Toldi Miklós fegyverei, ezek azonban nyom nélkül eltűntek. A kaput 1896-ban lebontották, de Buda felszabadulásának 250 éves jubileumára elkészült a jelenleg is álló várkapu, melynek inkább szimbolikus jelentősége van. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A legenda szerint az Erzsébet híd építésekor a belvárosi plébánia templom belelógott a hídba, ezért a templomot arrébb tolták. A szóbeszéd ugyan nem igaz, de a templom kétszer is veszélybe került. Az első Erzsébet híd építésénél még az épület lebontása is szóba jött, amit csak a fővárosiak ellenállása akadályozott meg. A város egyik legrégebbi történetű temploma 1910-ben műemlék lett. Ezután már csak az eltolásáról lehetett szó, ami felismerült a 30-as években, de végül ebből sem lett semmi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napokon belül találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Reggel újraindul a forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Talán már a jövő héten találkozik Magyar Péter Volodymyr Zelenszkijjel Brüsszelben. Erről a magyar miniszterelnök beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A kormányfő elmondta, apróbb lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter kormány egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a Magyar Tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. Hétfőn délen lehetnek egész nap borongós területek, másutt általában változóan felhős napos idő várható. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül másutt 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Arany János életének meghatározó pontja volt, amikor a Kisfaludi Társaság 1860. júliusában megválasztotta igazgatójának. Ekkor költözött a fővárosba. Első pesti lakhelye az Üllői út és a Három Pipa, ma Erkel utca sarkán álló épület volt. A csendesnek cseppet sem nevezhető környék ekkor nagy átalakuláson ment keresztül. Sorra építették az elegáns bérpalotákat, azonban az utcákat még javában a kereskedők nyikorgó szekerei uralták. Arany a lakásról ezt írta Tompa Mihálynak szóló levelében. Ez egy 4 jó szobás szállás, de baj az, hogy a központtól kissé távol van, hogy második emelet, s ami fő, hogy többnyire oly nép lakja, mely ököllel szokta ügyes-bajos dolgát igazítani egymás közt. A kisebb kényelmetlenségek ellenére Arany János rímbe is szedte első pesti lakását. A Három Pipa utca című versben emlékezett meg róla.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér leghatalmasabb épülete az Erkel Színház, ami 1911-ben épült Népopera néven. Sokáig önálló intézmény volt, de az 50-es évek elején az operaház már nem tudta egymagában kiszolgálni a közönséget, ezért a színházat hozzácsatolták. 1980 és 1984 között az operaház rekonstrukciója idején csak itt tartottak opera előadásokat. 2007-ben ugyan bezárták, de 2013 óta ismét működik, 2400 ülőhelyével ez Magyarország legnagyobb állandó kőszínháza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Muzsikus Cigányok Parkja nevet 2014 óta viseli egy budapesti park a fűvészkert közelében. A parkban 4 márványoszlopon 8 magyarországi cigányzenész domborművét helyezték el, így jelezve, hogy a 8. kerület volt a világhírű magyar cigányzene egyik bölcsője. A Magyar Földtani és Geológiai Intézet székháza a budapesti Stefánia utcában található. Az épületet Lechner Ödön tervezte egy 1896-ban kiírt pályázatra. Az építési költségek negyed részét egyetlen magánszemély, Sensei Andor vállalta. A főváros ingyen biztosított telket az intézet számára. A kikötés az volt, hogy a leletanyagot az intézetnek ki kell állítani, az iskolai oktatáshoz pedig kőzetmintákat kell biztosítani. A szecessziós stílusú zsolnai téglákkal burkolt épület 1899-ben nyitotta meg kapuit. Az intézet a mai napig itt működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.